Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel kettő után, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, Justin Bieber, Kid Leroy és a Stay. Jó indítás volt. Viszont nagyon jó a folytatás is. Martin Garrix jön már is, ez a Butterflies a rádió egyen.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Taylor Swift pedig a Toy Story 5. részének egyik betétdalán is dolgozott, ami hamarosan június 19-én fog egyébként megjelenni. Ez viszont már itt van tőle, egy igazi újdonság. Taylor Swift és az Oplite a rádió 1-en.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger meg, és mindenkinek megvan az, hogy mire háklis, mi az, amit egyszerűen nem tud elviselni, pedig lehet, hogy nem is olyan nagy dolog önmagában, de hát nem bír vele. Joel Corinak például ilyen, hogyha nincs elég víznyomás, meg nincs elég meleg víz a szállodában a tus alatt, ahol egyébként közel nem túlzás egy órát is képes állni fellépések után, részben így vezet le. Na, hát ez meg az igazi mai sláger, Joel Corey, Galantis, Daily Longer, itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. A következő órában is a legnagyobb kedvencek változatosan. Hozom majd Rayt, hozom Samfeldet, de itt lesz Sima Max is. A kezdésen pedig egy Sheeran, akivel nem lehet tévedni. Nagyon jó lett ez a dal, a Camera, méghozzá Siri remixében. Így készítettem be, mindjárt hozom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A rendszer a férfi agyának elektromos jeleit betűkre tudja fordítani. Egy ember az agyába beültetett készülés segítségével írott szavakká tudja alakítani a gondolatait, ezt írja a Life Science. Nézzük meg, hogy mit is jelent ez pontosan. Az agy idegsejtjei kiterjedt elektromos hálózatot alkotnak, és az agy utasításai a főleg axonokból, illetve dendritekből álló hálózatban apró elektromos kisülések útján továbbítódnak, amelyeket a hálózati vonalban az egyes sejtek stratégikus pontjai közé szúrt mikroelektródák segítségével mérhetünk. Akciós potenciálnak nevezett feszültség maximumok vagy csúcspontok létrejötteként észlelhetünk. Elektromos mérőműszerrel persze nem csak az akciós potenciál értéke, hanem a feltöltés időbeli folyamata is követhető. Térjünk vissza az esethez, amikor gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A férfi 20 éves korában agyvérzés következményeként vált mozgás és beszédképtelenné, most viszont újra képes kommunikálni egy rendszer segítségével. Az eszköz működtetéséhez ki kell mondania magában a NATO fonetikus ABC egyik kódszavát, és a szóhoz tartozó betű megjelenik egy monitoron. Így tehát az almaszó leírásához például a következő kódokra kell gondolnia. Alfa, lima, Mike, Alfa. A Kaliforniai Egyetem doktorandusza elárulta, hogy azért döntöttek a NATO fonetikus ABC használata mellett, mert a rendszer könnyen összekeverte a B, D, P és G betűket, ha a páciens csak a hangokat mondta ki magában. A legfrissebb kísérletek szerint a férfi az implantátummal percenként 7 szót képes megjeleníteni. A doktor szerint a jövőben az eszköz a betűzés mellett a teljes szavak néma kimondását is felismerheti. Jelenleg az agyhoz kapcsolt készüléket egy kábel kell összekötni az agyi jeleket dekódoló szerkezettel, de a kutatók szerint a jövőben teljesen vezeték nélküli lesz majd a működése.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Time. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy 3 óra után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ma is lesz live mix, a lemezjátszóknál 5 órától Kuki, 6-tól pedig vele a kívánság műsor vár mindenkit, ez pedig az egyik legnagyobb kedvencünk tőle, Kuki, Draven, Love Again,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig a fogyarásban Hypaton, egy fiatal olasz DJ, akinek egyébként a családjában rengeteg zenész van, az apukájának volt egy bandája is, az unoka tesója pedig a DJ Mag Top 100-as listán is fent van már. Itt szerintem lesz köztük egy harc hamarosan. Hypaton most Norma G. Martinnal, az igazi mai sláger az Out of My Head itt a rádió egyen. Oh.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köszük pedig az énekes, aki tegnap este megtöltötte a Wembley-t, ami nem pici, Londonban. Múlt héten az O2 Arénák, most a Wembley-t. Jó kis széria. Ő Ray, ez pedig az igazi mai sláger, a Where is my husband? Itt a rádió egy.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Erősen indult a plázson is a nyár és a június. Igazán felpörögtek az ottani koncertek, ahol egyébként több Rádió 1-es DJ-vel lehet ezen a nyáron találkozni. A legnagyobb buliba továbbra is mi visszük el a hallgatókat is. A Rádió 1-el együtt lehet a legjobbakat partizni, ez nem változik, és... ez a hangulat most itt egy picit szerintem fokozódik. Sam Feld igazi mai slágerével, ez a Hardline.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék, a Balázsék Vike, de holnap pedig jön náluk a játék, az újabb foci VB-s játék, naponta akár 100 ezer forintos nyereményért. Ez pedig a következő óra indítása. A Hearst dalával Purple Disco Machine jön mindjárt. A Wonderful Life 2025-ös verziója már bekészítve itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, hogy a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárás nem befolyásolják. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke azt mondta, hogy ezzel az eljárással csaknem 44%-kal csökkent a jégkár. A kárenyhítési rendszer adatai alapján a jégkármérséklő rendszer működését megelőző 3 évben évente átlagosan több mint 57 ezer hektára jelentettek be jégkárt a gazdálkodók. 2018 és 2025 között azonban az éves átlag 31.514 hektárra mérséklődött. Süle Katalin kiemelte rádiónknak, hogy az utóbbi években Magyarországon is gyakoribbá váltak a szupercellás zivatarok, így nagyon fontosnak tartják, hogy az európai összehasonlító adatokkal is tisztában legyünk. 2018 és 2025 között Európában 170%-kal, a szomszédos országokban pedig 139%-kal emelkedett a 2 cm-nél nagyobb jégbejelentések száma, míg Magyarországon ez az adat csak 26% volt.
3: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése. Április 15 és május 14 között mindössze 8 napon volt szükség védekezésre, és egy generátor átlagosan csupán 8 órát üzemelt, illetve több olyan járás is van az országban, ahol egyszer sem kellett bekapcsolni a generátorokat.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me
1: dance, dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy Rádió egy DJ, nem is akármilyen, többszörös év DJ-je nyertes, és az utóbbi időben mindig a top 3-ban végzett Regál Lili, akinek a legújabb igazi mai slágerét mutatom, ez a Hear Me, itt a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert jó kis nyári hangulatot hozott szerintem ez a dal, és ez is azt fog, sőt, Alex Kenji érkezik már is az igazi mai sláger, ez a Bumble, aki pedig üzenne a telefon, Viber és SMS számunk 0620 311 111. Ez a Rádió egy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig vadi új játék Balázséknál. A foci VB hangulatában jön az új focis játékuk, minden nap három focis kérdéssel, és aki megkapja az esélyt, hogy válaszoljon, és tud is válaszolni, naponta akár 100 000 forintot is nyerhet. Ne válunk meg a zenékkel sem, az igazi mai slágerek között. Bibi Rexa a Faithless dal újra gondolásával. Ez a New Religion. Kellemes éjszakát!

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Kezdődik a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Útépítése kezdődtek Kiskunhalason, jótékonysági akció Kecskeméten. Üdvözlöm, Ármán Évi vagyok. Nagy átalakulás kezdődött Kiskunhalason, utak újulnak meg, parkolók épülnek és zöld területeket is fejlesztenek a város több pontján. Az élhető Kiskunhalas városrehabilitációs program több mint 1 milliárd forintos támogatásból valósul meg. A beruházás 8 belvárosi területet érint, elsőként a Gimnázium utcában kezdődtek meg az útépítések és forgalomkorlátozások, írja a Vármegyei Lap. A projekt részeként új parkolókat, korszerű játszótereket és pihenő övezeteket alakítanak ki, miközben megújulnak a járdák és a csapadékvíz elvezető rendszerek. A város több pontján fákat ültetnek és rendezik a zöld felületeket is. A kecskeméti Egymi Juhar utcai tagintézményének óvodája lett a Plazma Center tavaszi jótékonysági kezdeményezésének nyertese. Az akció során a plazmaadók szavazhattak arra, melyik megyei óvoda részesüljön támogatásban. A legtöbb voksot a sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó kecskeméti intézmény kapta, írja a híres.hu. Az adományt a gyermeknapi rendezvényen adták át, ahol játékokkal, koncertekkel és különböző programokkal várták a gyerekeket. Kezdődik a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Mintegy 400 település nevezett, a legnagyobb számban a település mérethez kapcsolódó kategóriákban versenyeznek. Kisebb és nagyobb falvak, a 30 ezer fő alatti és feletti városok, valamint a budapesti kerületek. Tematikus nevezések is szép számban érkeztek, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
3: Továbbra is az év főtere kategória legnépszerűbb, de egyre többen veszik figyelembe, hogy a virágos városi vagy falusi séták kategória is nagyon sokat hozzá tud adni elsősorban a turisztikai kínálathoz. A következő másfél hónap a helyszíni zsűrizésekről fog szólni. Közel 200 fős az önkéntes zsűritagságunk, amelyben kertészmérnökök, tájépítészek, településüzemeltetési szakemberek, örökségvédelmi, illetve turisztikai szakemberek vannak.
2: Kánikulára számíthatunk, sok napsütéssel nem lesz front felettünk, Bács-Kiskun vármegyében legtöbb 30 fok lehet ma, a következő napokban pedig még ennél is többet mutathatnak a kijelzők. Éjszakára 11-12 fokig hűlhet le a levegő, a meteorológusok arra figyelmeztetnek, magas lesz az UV-sugárzás környékünkön is.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A rendszer a férfi agyának elektromos jeleit betűkre tudja fordítani. Egy ember az agyába beültetett készülés segítségével írott szavakká tudja alakítani a gondolatait, ezt írja a Life Science. Nézzük meg, hogy mit is jelent ez pontosan. Az agy idegsejtjei kiterjedt elektromos hálózatot alkotnak, és az agy utasításai a főleg axonokból, illetve dendritekből álló hálózatban apró elektromos kisülések útján továbbítódnak, amelyeket a hálózati vonalban az egyes sejtek stratégikus pontjai közé szúrt mikroelektródák segítségével mérhetünk. Akciós potenciálnak nevezett feszültségmaximumok vagy csúcspontok létrejötteként észlelhetünk. Elektromos mérőműszerrel persze nem csak az akciós potenciál értéke, hanem a feltöltés időbeli folyamata is követhető. Térjünk vissza az esethez, amikor gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A férfi 20 éves korában agyvérzés következményeként vált mozgás és beszédképtelenné, most viszont újra képes kommunikálni egy rendszer segítségével. Az eszköz működtetéséhez ki kell mondania magában a NATO fonetikus ABC egyik kódszavát, és a szóhoz tartozó betű megjelenik egy monitoron. Így tehát az almaszó leírásához például a következő kódokra kell gondolnia. Alfa, lima, Mike, alfa. A Kaliforniai Egyetem doktorandusza elárulta, hogy azért döntöttek a NATO fonetikus ABC használata mellett, mert a rendszer könnyen összekeverte a B, D, P és G betűket, ha a páciens csak a hangokat mondta ki magában. A legfrissebb kísérletek szerint a férfi az implantátummal percenként 7 szót képes megjeleníteni. A doktor szerint a jövőben az eszköz a betűzés mellett a teljes szavak néma kimondását is felismerheti. Jelenleg az agyhoz kapcsolt készüléket egy kábellel jelekkel kell összekötni az agyi jeleket dekódoló szerkezettel, de a kutatók szerint a jövőben teljesen vezeték nélküli lesz majd a működése.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazik.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után járunk, 12 perccel már. Június 7-e van a Robertek a névnaposok, sok boldogságot nekik. Tiesto és Iva Max igazi mai slágere után pedig Szigalája jön, ez a Riptide a rádió egy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ezen a héten többek között a tejnek és a bringázásnak is világnapja volt. Nem tudom, hogy ki melyiket választaná inkább ma reggel, de egyikkel se lehet tévedni. Én egyébként imádom bringázni reggel. Fastball jön, ez a Good Life itt a rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Úgy tűnik, hogy a mai napon is, hát mondjuk, hogy nyári idő lesz 27 fokkal, de azért nagy eséllyel esni is fog. És a jövő héten is lesznek esők, de azért a hét első felében legalábbis ilyen 28-29 fokra számíthatunk. Sophie and the Giants, Purple Disco Machine, Paradise, pár perc és a hírek után ezzel folytatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, hogy a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárás nem befolyásolják. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke azt mondta, hogy ezzel az eljárással csaknem 44%-kal csökkent a jégkár. A kárenyhítési rendszer adatai alapján a jégkármérséklő rendszer működését megelőző 3 évben évente átlagosan több mint 57 ezer hektára jelentettek be jégkárt a gazdálkodók. 2018 és 2025 között azonban az éves átlag 31.514 hektárra mérséklődött. Süle Katalin kiemelte rádiónknak, hogy az utóbbi években Magyarországon is gyakoribbá váltak a szupercellás zivatarok, így nagyon fontosnak tartják, hogy az európai összehasonlító adatokkal is tisztában legyünk. 2018 és 2025 között Európában 170%-kal, a szomszédos országokban pedig 139%-kal emelkedett a 2 centiméternél nagyobb jégbejelentések száma, míg Magyarországon ez az adat csak 26% volt.
3: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése. Április 15 és május 14 között mindössze 8 napon volt szükség védekezésre, és egy generátor átlagosan csupán 8 órát üzemelt, illetve több olyan járás is van az országban, ahol egyszer sem kellett bekapcsolni a generátorokat.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Köszönöm, hogy Taylor Swift jön, aki állítólag óriási játszmát csinált a közhangulattal még az év elején, amikor nem jelent meg a Super Bowl döntőd a szünetben. Állítólag pont azért, hogy ezzel hívja fel magára még jobban a figyelmet, hogy arról beszélnek, hogy miért nincs itt. És ez amúgy részben be is jött. Tényleg ez volt-e tudatosan, vagy más volt azok? Ezt nem tudjuk meg, de most elindultak elég komoly találgatások, hogy valójában ez volt az egész mögött. Taylor Swift jön, az igazi mai sláger, az Opel Light itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Megtartották a Környezetvédelmi Világnapot Kecskeméten, gyermeknapot ünnepeltek a Bács-Kiskunvár megyei Büntetés Végrehajtási Intézetben. Folytatódik a jó idő, köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Átadták a Gondolkodj Ökosan című környezetvédelmi alkotópályázat és a kecskeméti középiskolák környezet és természetvédelmi vetélkedő díjait Kecskeméten, a Hírös Agóra előtt. A programot zöld piknik és játékos feladatok is színesítették. Az alkotópályázatra óvodásoktól a középiskolásokig több korosztályból érkeztek kreatív pályaművek, amelyek közül 20-at díjazott a szakmai zsűri. A legjobb alkotók értékes ajándékokat és külön díjakat vehettek át. A környezetvédelmi vetélkedőt idén a Kecskeméti Református Gimnázium csapata nyerte meg, számolt be róla a Vármegyei Lap. Családias hangulatú gyermeknapi rendezvényt szerveztek a Bács-Kiskunvár megyei Büntetés Végrehajtási Intézet anya-gyermek részlegén. A programon a Katona József könyvtár munkatársa zenés énekes foglalkozást tartott az édesanyák és gyermekeik számára. A résztvevők közösen énekeltek, játszottak és különböző hangszerekkel is megismerkedhettek. A többi között gitárral, furujával és triangulummal. Az intézmény közleménye szerint a rendezvény azt az üzenetet erősítette, hogy a gyermekek boldogsága és a családi kötelékek megőrzése olyan értékek, amelyeknek a büntetés végrehajtás falai sem szabhatnak határt. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet nemrég alakult fájdalommunkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Az ingyenes programban elsőként hasnyálmirigyés tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el, mondta a rádiónknak Zelenai Ferenc fájdalomterapeuta, a munkacsoport vezetője.
2: Ezek ilyen speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk tartósan vagy átmenetileg lekapcsolni, amik a fájdalomimpulzust szállítják tovább. Megtörténhet helyi érzéstelenítővel, történhet fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy kémiai anyagoknak a befecskendezésével. Jók a modern gyógyszerek, azonban nem mindenkinek csökkenti kellő mértékben a fájdalmát.
1: Kánikulára számíthatunk, sok napsütéssel nem lesz front felettünk, Bács-Kiskunvár megyében legtöbb 30 fok lehet ma, a következő napokban pedig még ennél is többet mutathatnak a kijelzők. Éjszakára 11-12 fokig hűlhet le a levegő, a meteorológusok arra figyelmeztetnek, magas lesz az UV-sugárzás környékünkön is.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

0: Nagyon jó ez a dal.
1: Ez a Rádió Egy, csak igazi mai sláger, megy, szép reggelt, jó hétvégét a mikrofonnál, Király Tamás, és szerintem a következő órákban is nagyon sokszor fogjuk még ezt mondani, hogy fú, nagyon jó ez a dal. Például erre is, amit most indítok, Kashmir Wild Ride, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

0: Azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és azzal aztán senkinek nem mondok újdonságot, hogy a Rádió egy DJ-k szuperdalokat készítenek. Az viszont egyébként egészen ritka, hogy két vagy akár három Rádió egy DJ összeáll. Hát amikor viszont ez történik, akkor nem csak hogy nagyon jó, hanem elképesztően jó dal készül. Most a Stadium X és DJ Metzger Viki mutatja ezt meg. Az igazi mai slágerük a Let You Let Me Go, amit már is indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Több helyen már biztonságosan lehet fürdőzni Bács-Kiskun vármegyében. Ivóvízhálózat fertőtlenítést végeznek júniusban több településen is. Kecskemétre figyel a hazai röplabda sport. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Idén 8 kijelölt szabad strand várja a fürdőzőket Bács-Kiskun vármegyében. A strandokon folyamatosan ellenőrzik a víz minőségét, valamint a biztonsági és higiéniai feltételeket is. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapja szerint kiváló minőségű a víz Baján, a Sugovicánál, a Kiskunmajsai szabad strandon és a Szelíditónál. Jó minőségűnek számít a többi között a kecskeméti, a tiszakécskei és a kunfehértói strandi. Kalmár Patrícia, Eszter, vármegyei tisztifőorvos arra is felhívta a figyelmet, hogy csak kijelölt fürdőhelyeken érdemes strandolni, mert a nem ellenőrzött vizek baleset és fertőzés veszélyt is jelenthetnek. Június a bolygóbarát ízek hónapja. Az országos kampány az ENSZ által meghirdetett fenntartható gasztronómia napjához kapcsolódik. Arra irányítják a figyelmet, hogy sok étterem kínálatában szerepelnek fenntartható egészséges fogások. Június 11-e és 21-e között több Bács-Kiskun vármegyei településen végez ivóvízhálózat fertőtlenítést a Kiskunvíz. A munkálatok érintik a többi között Kalocsát, Hartát, Dunapatajt, Homokmégyet és Fogtőt is. A szolgáltató tájékoztatása szerint a fertőtlenítés idején előfordulhat a víz minőségének átmeneti változása, de az ivóvíz ettől még fogyasztható lesz. Kalocsán, Bátyán, Fajszon és Dusnokon június 15-én éjszaka távvezeték öblítést is végeznek, ezért rövid ideig nyomáscsökkenés vagy szolgáltatás kiesés is lehet. A Kiskunvíz a lakosság türelmét, megértését kéri. Kecskemét ad otthont júniusban a férfi és a női röplabda Európa Liga több mérkőzésének is. A Messzi István sportcsarnokban a magyar válogatottak Csehország, Norvégia, Észtország és Horvátország ellen játszanak majd, közölte a Magyar Röplabda Szövetség. A tornán több kecskeméti kötődésű játékos is pályára lép, köztük Kis Gréta, Kis Lilla, Boldizsár Péter, Varga Péter. A szakmai stábban ifjabb Nagy Péter vezetőedző is szerepet kap. Kánikulára számíthatunk, sok napsütéssel, nem lesz front felettünk, Bács-Kiskun vármegyében legtöbb 30 fok lehet ma, a következő napokban pedig még ennél is többet mutathatnak a kijelzők. Éjszakára 11-12 fokig hűlhet le a levegő, a meteorológusok arra figyelmeztetnek, magas lesz az UV-sugárzás környékünkön is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és milyen egybeesés! Vagy hát milyen jó válogatok az a dalok között, mert hogy egy Chillen után Martin Garrix jön, akik ugye nagy barátok, és az utóbbi időben újra együtt dolgoztak, most pedig két igazi mai sláger a két szuper zenésztől egymás után a rádió egyen. Egy Chillen Azizám után Martin Garrix és az Animals, amit már is indítok. Szép reggelt, jó hétvégét!

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Sam Feld a fogyarásban, aki 13 évesen csinált egy kis céget elkereskedelemre, Kínából rendelt árukat, eladta, és olyan jó ment, hogy ezt 15 évesen profittal el tudta adni, mármint az egész céget. Pacsi! Sam Feld, most Rosalinnel, az igazi mai slágerük a Hard Like Mine.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig a következő óra elején Ed Sheeran Cameraját hozom Siri remixében, aki óriási turnéra indult, aminek a harmadik állomása volt egyébként a Rádió egy születésnapi fesztiválja május 24-én, előtte Luxemburgban és Ibizán is fellépett, konkrétan az előtte levő két napban, szóval elég sűrű volt neki. Azóta viszont már lepörgetett egy svájci bulit is, nem sokára pedig Olaszországban folytatja, a nyár közepétől pedig az Egyesült Államokban zenél. Ed Sheeran Camera Siri remixében mindjárt indítom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mindjárt itt a ballagás, és még se ruha, se ajándék. Nyugalom. A Malom Központban mindent megtalálsz egy helyen. Fodrász, sminkes és a legtrendibb ruhaboltok, hogy szuperül nézzen ki az egész család. És közel 100 üzletünkben a tökéletes ajándékot is megtalálod, akár ékszert, menü, kütyüt, személyes, exkluzív vagy hasznos meglepetést keresel. Sőt, a MyWay applikációnkban még extra kedvezményeket is szerezhetsz. Hogy stresszmentes legyen a készülődés a ballagásra, Malom Központ.
4: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
5: Csobbanj az idei strandszezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázd egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.
6: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
7: Csekkold a termékeket az auchan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
8: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
9: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövész, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
1: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong.
2: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon.
10: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk, üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676-414-010.
2: Rádió 1 Gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?

0: nap, csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Kezdődik a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Útépítése kezdődtek Kiskunhalason, jótékonysági akció Kecskeméten. Üdvözlöm, Ármán Ivi vagyok. Nagy átalakulás kezdődött Kiskunhalason, utak újulnak meg, parkolók épülnek és zöld területeket is fejlesztenek a város több pontján. Az élhető Kiskunhalas városrehabilitációs program több mint 1 milliárd forintos támogatásból valósul meg. A beruházás 8 belvárosi területet érint, elsőként a Gimnázium utcában kezdődtek meg az útépítések és forgalomkorlátozások, írja a Vármegyei Lap. A projekt részeként új parkolókat, korszerű játszótereket és pihenő övezeteket alakítanak ki, miközben megújulnak a járdák és a csapadékvíz elvezető rendszerek. A város több pontján fákat ültetnek és rendezik a zöld felületeket is. A kecskeméti Egymi Juhar utcai tagintézményének óvodája lett a Plazma Center tavaszi jótékonysági kezdeményezésének nyertese. Az akció során a plazmaadók szavazhattak arra, melyik megyei óvoda részesüljön támogatásban. A legtöbb voksot a sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó kecskeméti intézmény kapta, írja a híres.hu. Az adományt a gyermeknapi rendezvényen adták át, ahol játékokkal, koncertekkel és különböző programokkal várták a gyerekeket. Kezdődik a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Mintegy 400 település nevezett, a legnagyobb számban a település mérethez kapcsolódó kategóriákban versenyeznek. Kisebb és nagyobb falvak, a 30 ezer fő alatti és feletti városok, valamint a budapesti kerületek. Tematikus nevezések is szép számban érkeztek, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
3: Továbbra is az év főtere kategória legnépszerűbb, de egyre többen veszik figyelembe, hogy a virágos városi vagy falusi séták kategória is nagyon sokat hozzá tud adni elsősorban a turisztikai kínálathoz. A következő másfél hónap a helyszíni zsűrizésekről fog szólni. Közel 200 fős az önkéntes zsűritagságunk, amelyben kertészmérnökök, tájépítészek, településüzemeltetési szakemberek, örökségvédelmi, illetve turisztikai szakemberek vannak.
2: Kánikulára számíthatunk, sok napsütéssel, nem lesz front felettünk, Bács-Kiskunvár megyében legtöbb 30 fok lehet ma, a következő napokban pedig még ennél is többet mutathatnak a kijelzők. Éjszakára 11-12 fokig hűlhet le a levegő, a meteorológusok arra figyelmeztetnek, magas lesz az UV-sugárzás környékünkön is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy 7 óra után járunk egy picivel. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és ki az, aki megnyerte az American Music Awards-on a legjobb dance és elektronikus zenei előadónak járó díjat? A megfejtés David Guetta, na, aki egyébként már Ibizán is elindította a szezonját, minden hétfőn zenél ott, szóval holnap is, hát aki Ibizán jár, találkozhat vele. David Guetta most a OneRepublic-kal jön, ez az I Don't Wanna Wait itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Balázséknál holnaptól újabb foci VB játék napi 100 000 forintos nyereménnyel. Én pedig Martin Garrix a fogyadásban az igazi mai slágerrel, ez a Butterflies.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Megtartották a Környezetvédelmi Világnapot Kecskeméten, gyermeknapot ünnepeltek a Bács-Kiskunvár megyei büntetés-végrehajtási intézetben. Folytatódik a jó idő, köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Átadták a Gondolkodj Ökosan című környezetvédelmi alkotópályázat és a kecskeméti középiskolák környezet és természetvédelmi vetélkedő díjait Kecskeméten, a híres agóra előtt. A programot zöld piknik és játékos feladatok is színesítették. Az alkotópályázatra óvodásoktól a középiskolásokig több korosztályból érkeztek kreatív pályaművek, amelyek közül 20-at díjazott a szakmai zsűri. A legjobb alkotók értékes ajándékokat és külön díjakat vehettek át. A környezetvédelmi vetélkedőt idén a Kecskeméti Református Gimnázium csapata nyerte meg, számolt be róla a Vármegyei Lap. Családias hangulatú gyermeknapi rendezvényt szerveztek a Bács-Kiskunvár megyei büntetés-végrehajtási intézet anya-gyermek részlegén. A programon a Katona József könyvtár munkatársa zenés énekes foglalkozást tartott az édesanyák és gyermekeik számára. A résztvevők közösen énekeltek, játszottak és különböző hangszerekkel is megismerkedhettek. A többi között gitárral, furujával és triangulummal. Az intézmény közleménye szerint a rendezvény azt az üzenetet erősítette, hogy a gyermekek boldogsága és a családi kötelékek megőrzése olyan értékek, amelyeknek a büntetés végrehajtás falai sem szabhatnak határt. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet nemrég alakult fájdalommunkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Az ingyenes programban elsőként hasnyálmirigyés tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el, mondta a rádiónknak Zelenai Ferenc fájdalomterapeuta, a munkacsoport vezetője.
2: Ezek ilyen speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk tartósan vagy átmenetileg lekapcsolni, amik a fájdalomimpulzust szállítják tovább. Megtörténhet helyi érzéstelenítővel, történhet fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy kémiai anyagoknak a befecskendezésével. Jók a modern gyógyszerek, azonban nem mindenkinek csökkenti kellő mértékben a fájdalmát.
1: Kánikulára számíthatunk, sok napsütéssel nem lesz front felettünk, Bács-Kiskunvár megyében legtöbb 30 fok lehet ma, a következő napokban pedig még ennél is többet mutathatnak a kijelzők. Éjszakára 11-12 fokig hűlhet le a levegő, a meteorológusok arra figyelmeztetnek, magas lesz az UV-sugárzás környékünkön is.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és a fél világ azt találgatja, hogy ki lesz a következő James Bond, és ezen a listán egy újabb komoly szereplő, egy újabb komoly jelölt, az utóbbi időben a Netflix sztár Leo Sutter.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 3:48 is elmúlt, és már csak pár perc, konkrétan kevesebb, mint 15. Pont ezért. És jönnek Balázsik a Balázsik Weekenddel. Jövő héten, ami pedig már holnap lesz, jön náluk a vadi új játék, foci VB-s játék, igen, foci VB lázban égünk mi is. Viszont itt Balázséktól naponta akár 100 000 forintot is lehet nyerni a játékban, szóval már csak ezért is megéri extrán figyelni. Ő pedig Bibi Rexa, egy Faithless dal teljesen újra gondolt változatával, az igazi mai slágerek között Bibi Rexa és a New Religion. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vásárai üsznél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi üszkáruházban vagy online a jusk.hu-n. Jusk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
6: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
8: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
9: Persze, vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrus mix, erdei gyümölcs és narancs ízben kapható. Piroska eszencia, mindenkinek jut.
10: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövess be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Június 8-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
11: Ünnepeld a Richter Safari Park 6. születésnapját június 13-án Nagykőrösön. A kalandok egész nap várnak, a buli pedig az éjszakában nyúlik. Igazi fesztivál hangulat, safari, cirkusz, Vidám Park és Charlie élő koncertje vár rád. Este 17:30 után a belépő mindössze 1500 forint. Sok szeretettel vár Richter József június 13-án a Richter Safari Parkban.
12: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
13: Csekkold a termékeket az auchan.hu/olcsóbb5000 oldalon.
7: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
0: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong.
6: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
14: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676-414-010.
6: Rádió 1 Gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
6: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
2: Több helyen már biztonságosan lehet fürdőzni Bács-Kiskun vármegyében. Ivóvízhálózat fertőtlenítést végeznek júniusban több településen is. Kecskemétre figyel a hazai röplabda sport. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Idén 8 kijelölt szabad strand várja a fürdőzőket Bács-Kiskun vármegyében. A strandokon folyamatosan ellenőrzik a víz minőségét, valamint a biztonsági és higiéniai feltételeket is. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapja szerint kiváló minőségű a víz Baján, a Sugovicánál, a Kiskunmajsai szabad strandon és a Szelíditónál. Jó minőségűnek számít a többi között a kecskeméti, a tiszakécskei és a kunfehértói strandi. Kalmár Patrícia, Eszter, vármegyei tisztifőorvos arra is felhívta a figyelmet, hogy csak kijelölt fürdőhelyeken érdemes strandolni, mert a nem ellenőrzött vizek baleset és fertőzés veszélyt is jelenthetnek. Június a bolygóbarát ízek hónapja. Az országos kampány az ENSZ által meghirdetett fenntartható gasztronómia napjához kapcsolódik. Arra irányítják a figyelmet, hogy sok étterem kínálatában szerepelnek fenntartható egészséges fogások. Június 11-e és 21-e között több Bács-Kiskun vármegyei településen végez ivóvízhálózat fertőtlenítést a Kiskunvíz. A munkálatok érintik a többi között Kalocsát, Hartát, Dunapatajt, Homokmégyet és Fogtőt is. A szolgáltató tájékoztatása szerint a fertőtlenítés idején előfordulhat a víz minőségének átmeneti változása, de az ivóvíz ettől még fogyasztható lesz. Kalocsán, Bátyán, Fajszon és Dusnokon június 15-én éjszaka távvezeték öblítést is végeznek, ezért rövid ideig nyomáscsökkenés vagy szolgáltatás kiesés is lehet. A Kiskunvíz a lakosság türelmét, megértését kéri. Kecskemét ad otthont júniusban a férfi és a női röplabda Európa Liga több mérkőzésének is. A Messzi István sportcsarnokban a magyar válogatottak Csehország, Norvégia, Észtország és Horvátország ellen játszanak majd, közölte a Magyar Röplabda Szövetség. A tornán több kecskeméti kötődésű játékos is pályára lép, köztük Kis Gréta, Kis Lilla, Boldizsár Péter, Varga Péter. A szakmai stábban ifjabb Nagy Péter vezetőedző is szerepet kap. Kánikulára számíthatunk, sok napsütéssel nem lesz front felettünk, Bács-Kiskun vármegyében legtöbb 30 fok lehet ma, a következő napokban pedig még ennél is többet mutathatnak a kijelzők. Éjszakára 11-12 fokig hűlhet le a levegő, a meteorológusok arra figyelmeztetnek, magas lesz az UV-sugárzás környékünkön is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter,
4: Rákóczi Feri és Balázs!
3: Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
5: Kell a csapadék, mert kiszáradnak a tavaink, írta valaki, így van.
6: Ezen már túl vagyunk, haver, sajnálatos módon. Ugye itt a Velencei tó kapcsán most elindult a nagy óriási pánikket, és tényleg rohadt nagy baj van. Csak ilyenkor mindig az történik, hogyha csinálsz 3-4 olyan fotót, ahol teljes szárazság van, és már halott halak mindenütt, és halott fürdőzők is, az nem a tó egészére igaz, tehát hogy vannak még olyan helyek, ahol egyébként fürdeni is lehet, meg van víz, de nagyon nagy a baj, tehát katasztrófa van.
5: Ezt most mented, ami menthető, vagy mi?
6: Hát figyelj, nekem nagyon sok haverom, meg barátom, meg ismerősöm él ebből.
5: Hát vízibicikli kölcsönzése most azért ne csinálj egy új KFT-t, hát szerintem te se. Tehát, hogyha valaki be akar rángatni most tó körüli bizniszbe, légy egy kicsit óvatos, illetve driftverseny.
6: Azok mennek. Például a szapjaimat is kint tartom az udvaron, nincs, aki ellopja. Hát nem tudsz hol szapozni.
7: Sokat kellene gyalogolni.
5: Viszont ha teszel rá kereket, akkor te leszel az első igazán újító gördeszkás Velencén.
7: Hány centi hiányzik?
6: Hát most egy méter legalább.
5: 100 centi legalább.
7: Szóval egy hát méter. 60.
5: Igen.
6: Igen, és ugye nem is, ez is baj. Nincs utánpótlás, tehát évek óta szárazság van, és hogy egy ilyen napfényes jó időben, amikor még ráadásul egy kis szél is húj, az 2 centi nálunk. 2 centi tűnik el naponta
5: igen.
6: a tóvízéből.
5: Igen.
6: Nem jó.
5: Jó, de tisztes helytállással buzdítod azért az ott dolgozókat, és a fürdőzni vágyókat, hogy azért hát jöjjenek.
6: Ne csak... fürdőzni, ne gyertek már most, az kicsi. De gyerekkel...
7: Egy
6: például
7: vizet.
6: Gyerekkel rohadt biztonságos.
5: Abszolút.
6: Kisgyerekkel, tehát besétált a közepébe a kisgyerek, nincs baj.
5: Igen, de nézzük meg, mit lehet a mederrel csinálni. Tehát oké, akkor nyiszunk egy vállalkozást, jó? Tehát téged meg kell menteni Velencén. Jó. Oké, jó, nézzük
6: ott
5: meg.
6: Ülünk a haverjában a tóparton.
5: Ültök, söröztök, borosztok, ők nagyon be vannak fordulva, neked van a rádió az étterem, de hogy azt mondják, hogy Feri, segíts rajtunk, mi itt most ebbe bele fogunk pusztulni. Mit csináljunk egy kiszáradt tó mederrel? Tessék, engedjük szabadjára a fantáziánkat. Ha a rosszul áll a nyár, akkor jövő évre tényleg eltűhet a komplett Velencei tó. A Balaton is nagyon nagy bajokat mondanak. Beépítés, esője, sok baj van. De a Velencei tó tényleg kiszáradhat. Tehát most ott vagyunk, hát hogy...
6: már idén.
5: Akár idén is tényleg eltűnik a tó, gyerekek. Ez milyen durva, amit eddig csak természetfilmekben, meg apokaliptikus ilyen Mad Max jellegű dolgokban lát, eltűnik a tó. Mit lehet csinálni a száraz mederrel? Tessék, mi na, az első vállalkozás? Hát mit
6: vannak,
5: mondunk a haveroknak?
6: Vannak ugye nekünk télen téli használatra.
5: Igen?
6: Jégvitorlásai.
5: Nagyon jó, mi fagy be?
6: Befagy a tóvize, uh-huh. ez volt télen is, akkor jégvitorlázunk. Leszereljük a Tesco bevásárlókocsi kiskerekét.
5: Igen, fölteszitek a szapokra.
6: És felrakjuk, nem a jégvitorlásokra.
5: Tökéletes.
6: És lehet tudtok a menni. Kiszáradt tómederben rodeózni. Egy.
5: Állattartásba elgondolkozol, veszel 10 tehenet, legelőt nyitsz. Szerintem teljesen másba
6: kell. A Hortobágyot, haver. Hát ott is a szikes pusztaság van ugye a Hortobágyon, a szikmán megvan, meg a pusztaság is, hát a növényzetben nem állunk úgy jó. Kell egy 9 lyukú híd nekünk.
5: Tökéletes.
6: Azt fölépítjük szürke marhát.
7: Szerezünk néhány rotációs kapát.
5: Igen.
7: Én azt mondom, hogy
5: forgassuk fel a medret.
7: Forgassuk fel a medret, és vessük be gyapottal.
5: És termeljünk egy kis gyapotot. Nagyon jó. Burning Man Fesztivál Velencére. Tökéletes.
6: A legjobb. Egyébként most gondolkozunk egy naplemente, víz nélkül nagy fesztivál.
5: Az ötlet nem rossz, még azért egy picit félomításra sarkalnálak benneteket, hogy naplemente fesztivál, rendről a mederből.
6: Igen, mert van egy olyan szakasz, ahol már nincs víz, jó kiszáradt a tó.
5: Tökéletes.
6: Ott lenne a nagy tánctér mögötte a színpad, DJ-k érted, és hátulról a naplemente, gyönyörű.
5: Tökéletes.
6: Ahogy mondjuk a naplemente, ez azt hozzászokott tenni, amikor megcsillan a tó vízé. Na ez nem lesz.
5: Kell. Velence átfutás, mint az átevezés, Balaton átevezés, átfutás, vagy. Körbefutás, keresztbefutás, kicsi keresztbefuthatják, nagyok. Kerülik,
6: igen.
5: Azzal is megvagyunk.
7: Kertmozi?
5: Kertmozi, tökéletes ötlet. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó.
7: Marcell írta, mert hogy nincsenek más most szúnyogok sem. Ugye, mert hogy nincs
6: igen, nem csíp a szúnyog.
5: Igen.
8: Hát én azt gondolom, hogy például egy folyamat ugye a kiszáradás, tehát ez egy folyamat. Hát. Igen, hát most kell akkor azt el kell kezdeni kamuzni, hogy olyan összetétele van a gyógyiszapnak, hogy megőrülsz.
5: De várj.
8: Gyógyiszap.
5: Na de az a baj, én láttam, nem iszapva, hanem ilyen, ez a berepedezett ilyen kicsit fehérre kiszárad.
8: Ahol még van.
5: Ilyen ásvágy. Tehát ott már iszap sincs. Oda Marika belefekszik, ott nem lesz iszapos. Tehát, hogy az iszaphoz kell még némi víz, de ebben nincsen.
7: Magyarország legnagyobb napozóját.
5: Nem? Egyébként igen. Kérdezni, mennyi a tómeder beépíthetősége? Egyenlő fonyódról érdeklődik már. Hogy... Igen.
7: Le kell térkövezni.
5: Igen, a mélyvíz fesztivál nem biztos, hogy jó név lesz arra. Igen. Rizstermesztés nagyon jó ötlet.
6: Az nem jó, hát víz kell hozzá, gyerekek. A
5: ez igaz. Ez igaz, nagyon vízigényes.
8: Nagyon vízigényes, igen.
5: Meder közepére egy kis kocsma, Oázis Bistró néven, Zotyó írja.
6: Ha odáig eljutsz, ugye a kiszáradt tó medrén keresztül, akkor tudsz inni.
5: Sivatagi túravezetés, illetve türelmi zóna.
7: Velencének van plázája?
6: Hogy ne lenne? Persze.
7: Pedig fel lehetett volna húzni.
8: Lakópark, szép lakópark.
5: Tökéletes. Igen, lakópark.
6: Mi van, ha visszajön a víz?
5: Nem jön.
7: Nem.
6: De nem idén, hanem jövőre mondjuk. Jövőre ugye megoldják, átemelnek valamit. Na?
5: Ja, hogy jön a Gajdos úr, és azt mondja,
6: Gajdos
5: hogy...
6: úr, most azt hiszem pont ma van, vagy tegnap.
5: Becsatornázza a Dunát a Velencei tóba, és...
6: És akkor elárasztja a lakóparkot. Nem.
5: És elárasz mindenki
8: vízre. Úgy kell csinálni, mint Velencét. Ilyen lábakra tenni a lakóparkot. Gondolod, de milyen szép lesz, és ha elárasztja, esetleg
6: akkor,
8: feltéve,
6: igen, akkor
8: milyen
6: igen.
8: gyönyörű lenne.
5: Vigyétek a Velencei tóhoz a Balázsit, és a könnyeivel töltsétek fel a medret. Figyelj, ez durva. Tehát az van, hogy egy ilyen hogy van ez?
6: Apokaliptikus
5: időkben élünk, hogy végignézed, te egészen közelről, hogy ott vagy, hogy fürdesz, húzódik vissza, és kiszárad. Ez Mad Max, gyerekek.
9: Teve farm,
5: tökéletes. Tökéletes. Hát állját valamire, amit tudsz termeszteni, állatgazdálkodás, tevefarm, tehát ott valószínűleg egy-két éven belül tényleg egy kiszáradt tómeder lesz. Gyerekek, kaktusztermelés nagyon jó, tekila csinálás, tökéletesen meg vagy. Autógyárak sebességtesztelése különböző
6: testatoknál. Ugye van Amerikában a kiszáradt tómeder, ahol a gyorsasági futamokat rendezik.
5: Azt igen, igen.
6: Na,
5: igen. Illetve Jézus hasonlás verseny, Péter Lira Miskolc, hogy azt is meg tudja csinálni. Nereseknek rejtek hely barni küldte nekünk, egy jó lombkorona ösvény. Tele vagy jó ötletekkel, látod? Tehát, hogy azért van itt lehetőség arra, hogy mit csináltok. Te még látod a vizet, ha állsz a parton?
6: Nálunk még van.
5: Tehát ugye, még valamennyi
6: mi
5: van benne.
6: Mi olyan helyen lakunk, ahol előttünk hát mélyebb, ez idézőjeles, mert minden viszonyítás kérdése, de ott például van, ott még fürdeni is lehet.
5: Emlékeztek, amikor Ausztriában megnyitottak ezek a nagyon fáradt, kimentél egy hűtőjél, egy Toblerone-ért, és akkor ugyanott adtak neked prospektust, és elmentél a Safari Parkba, ami 2 darab levedlett zsiráfot, egy koszlott tevét, és egy hiúzt rejtett. És akkor a Safari Park a 90-es évben, emlékeztek? Mindenki oda járt a Safari Parkba, Bécsbe, buszokkal vitted vadállatot, tehát egy se volt. Nagy kamu volt az egész, bevásároltál hűtő csokoládét, és mentél át a Safari Parkba, ahol 2 ilyen kamumajom, valószínűleg 2 osztrák, benyújt a buszba, hogy kivegyen vagy a kocsiból valamit. Ilyenben is tudsz gondolkodni, Feri.
7: Minket nagyon beparáztattak, emlékszem, hogy akkor az volt, hogy nem szabad kinyitni az ablakokat, mert hogy a keve az harap, és szájzárat kap, hogyha véletlenül valami a kezébe kerül, akkor szájzárat.
5: Igen.
8: Egyébként azt nem tudom, tudjátok, hogy 1863 és 66 között Hivatán. Csutkára kiszáradt, de ott akkor a székesfehérvári huszár ezred gyakorlatozott, ugye?
6: Így van, és felháborodott emberek jelentették.
8: Tehát ez is lehetne. Menjenek vissza a
6: huszárok.
5: Csak azt magyarázom neki maga, hogy ez kiszárad, mert évről évre kevesebb a csapadék. Mennyi csapadék jön majd el egy évben? Februártól októberig szakad az eső, igen, hogy újra 1 méteres víz legyen? Tehát ennek mi a racionalitása? Mert ugye itt ezt most elszívja a víz, tehát ide majd elkezd esni az eső, egy csomó eső, 1 méterig kiszárad a talaj alatt is már, vagy 1,5 méterig. Tehát mennyi víznek kellene oda esni, hogy nektek újra, nem tudom, csilingelő gyerekek futkossanak a karuszóban a parton?
6: Özönvíz.
5: 3 évig.
6: Hónapokon keresztül. Hát persze. De az egész ország területén most már nem is tudom, 5 vagy 6 éve asszály van, ugye ez többször elhangzott itt nálunk is, és hát az ilyen kis mélységű tavak, mint például a miénk, azok megszívták. Ha most elkezd, most kinyitják a nagy csapot, és június-július eső, és akkor augusztusra van vízünk.
5: Akkor augusztusra van, de nem szokták júniusba kinyitni azért a nagyon nagy csapot meg augusztusban.
6: Hát figyelj, most mi ezt az időjárás jelentést így vártuk, hogy ez sem. Mi történik? Nálunk mindig 3 csepp eső.
7: Cseperget csak. Airport Velence.
5: Airport Velence tökéletes ötlet egyébként. Igen. Nagyon kezdő búvár oktatás a tóra.
8: Nagyon kezdő
5: snorkerezés. Elindítod a velencei hiperkezdő snorkerezés tanfolyamot. Száraz edzés 1 hónapon keresztül. Ha látod, hogy tényleg vízbiztos, nem fél a víztől, akkor átjöttök a Balaton, és akkor kicsit beviszed őket. A hiperkezdő snorkerezés az nekem nagyon tetszik. Az abszolút kezdő búvár oktatás a tóra. Beviszed őket palackkal, békatalppal, besétálnak.
6: Feküdj le szépen.
5: Lefekteted a mederbe. Tehát lehet azért csinálni dolgokat.
7: De egyébként teljesen valid terepmotorpályát. Múltkor csináltál valami motorpályát.
6: Azt csinálgatjuk, de nem a túlmedelében. Azt csinálgatjuk, az halad. Ja, de a túlmederben nem túl jó. Beduin skanzen.
5: Amilyen Beduin skanzenben voltunk mi Dubajban, a 3 dubai látta, hogy jön a kocsi, fölvett valamilyen parókát, érted? Az ott volt egy popcorn automata fogadott ugye a Beduin sátorban Dubajban, popcorn automata, és bennültek hátul, és elvároztak, meg cigiztek a beduinok hátul. Azt mondjuk, hogy jött a show, akkor lenyomták, fia, annál kiábrándítom nincs. Ilyet simán elmondom neked, csinálsz. Velencei beduinok. Most fedeztük föl őket, hogy kiszáradató, mindig is bent éltek középen.
8: Víz alatt voltak.
5: Azért, 2 ilyen törzs van az Amazonas közepén, és a Velencei tó közepén van, mivel kiszáradt a tó, így megközelíthetétek őket.
7: De meg is fertőzök őket rögtön valamivel, úgyhogy meg is
5: haverod, igen, 3 haverod kisgatyába ugrabugrál, és én ilyen lövik az érkezőket, tökéletes. Megvan a vállalkozás.
7: Teljesen jó, Mars expedíció edzőtábor.
5: Hihet, abszolút megvagy.
7: Egyébként holdbázis is lehetne, hogy gyakorlásból.
6: Azt is, adjuk el a NASA-nak a területet. Így van. Hogy milyen lesz, hogyha ott élünk már a hold felszínén, azt most nálunk le tudják gyakorolni.
5: És megjött a legjobb, gyerekek, messze, ezt én már kiraknám a táblákat, 1500 forint per óra, tófenék sétány.
10: A lombkorona.
5: Jöjjön velünk és fedezze föl az ökoszisztémát itt a Velencei tónál egy nagyon izgalmas tófenék sétányon keresztül. De megnézheti a Velencei tó élővilágát.
7: A fosszíliákat. Megnézheti.
5: Dinoszaurusz maradványok.
8: Marika néni papucsa.
5: Papucsok benne, konzervdobozok. Egy órás tófenék sétány tartasz, körbevezeted őket, haverod megcsinálja, 1500 év meg is vagy óránként. Tökéletes.
7: Nem gondolkodtál rajta, hogy kölcsönöz egy ilyen fémkeresőt?
6: Á, kiszedtek már mindent. Tehát ezt rengetegen csinálják, persze.
7: Hát, ha most visszahúzódott egy picit,
6: akkor igen, de ettől mondjuk vízünk nem lesz.
7: Pedig az abban bombot.
5: És az, mi a megoldása annak, hogy azok a Dunából becsatornáznak titeket? Ebből? Építenek egyre egy
8: kiszárad a Duna.
6: A Duna.
7: Hát de láttad a medret,
5: a
7: hogy
5: mi Dunánkhoz nem
6: az, abban még sok van. Sok van az még.
5: Az mi Dunánkban nem adunk neked.
6: Azért néz ki ilyen szarul, mert nincs a vége lezárva, érted? Ha a határnál lenne egy gát, már mekkora viszint lenne. Egyébként ezt képzeljétek
5: el. A Velence a magyar Atlantis. Az elsüllyedt város.
6: Többen már táblákat is küldtek nekünk, halakra lépni tilos.
5: Nagyon nagy.
7: A Velencei tómedrében nincsen semmi, ami elsüllyedt volna, valami régi hajóroncs, amit így meg lehet látogatni.
6: Nálunk előttünk van egy régi halászcsónak, hát már csak a váza. Az jó.
7: Mert hogy azzal lehetne fotózkodni.
6: Eladni a Titanicot?
5: Nem mondom, hogy búvár paradicsom, egy szakadt bárka, egy hajó így beesve oda, egy ilyen kis horgászhajó.
7: Körbejárni.
5: Egyébként, ha letérkövezitek, az nem rossz megoldás.
7: Óriási. P plusz R parkoló.
5: Csak egy óriási parkoló. Arra vigyázz, hogy ne építsék. Be. Ott megjelennek majd vállalkozók, azaz 3 méterre betolják, 20 méterre betolják a tólag a szintet, és azonnal beépítik. Úgyhogy óvatosnak kell lenni. Hú, gyerekek, ez kemény. Nyilván ennek a komolyabb verziójával is vagy foglalkoztunk mi már, azért többször meghívtunk itt vízügyi szakembereket, tehát kicsit kínunkba nevetünk, de te azért ezt tényleg a bőrödön keresztül tapasztalva nézed végig, hogy abban a generációban vagy korban élünk, ahol Magyarország egyik legnagyobb tava elérkezett oda, hogy kiszáradjon. Szóval azért most röhögünk, meg persze kínunkban, de hogy ha belegondolsz, azért ez tényleg milyen
6: nagyon
5: szomorú. Nem, nincs olyan nagyon sok tavunk, van egy csomó, de hogy azért a Velencei-tó, a Balaton, a Fertőtó, ezek azért ilyen ikonikus tavaink voltak, még ha kicsit iszapott,
6: de azért milyen volt.
5: Gyerekkorunkban is. Ott arról beszélgettünk 2026-ban, hogy úgy néz ki, hogy lehet, hogy évvégére kiszárad a tó. Érted? Hát azért ez...
6: És vannak egyébként már kisebb tavak, amik eltűntek, ugye csak az nem ekkora
5: a helyieknek
6: érték.
5: Nyilván nagy dolog, igen, de hogy igen, az annyira azért nem követed.
6: A Velencei tó is, tudod, most a Balaton is azért a déli partot, nálatok is már meddig kell sétálni, hogy 1 kilométert mész be, mire
5: szeptemberben már nem volt víz a parton. Na, tehát igen. Szeptember elején már besétálós volt a Balaton is. De tavaly, az egészen durva volt.
7: A klimatológusok nyilván 20-30 évvel ezzel riogatnak. És itt sose tudtad elképzelni, hogy igen, ennek jó, persze, oké, majd valamikor nagyon-nagyon messze. Azt nesze neked.
8: Hát igen, csak ráadásul,
7: és már nem tud felfújni.
6: Ráadásul ugye azt se tudjuk értékelni, vagy azt se tudjuk értelmezni, hogy most például télen azt mondtuk, hogy milyen sok hó esett, ugye?
8: Ja, mi ez képes?
6: Ez elhangzott, a milyen sok hó esett, és akkor erre a vízügyi szakember azt mondja, hogy ez
8: semmi.
6: Igen. Itt 6 éve nincs elég csapadék ezen a területen, a mezőgazdaság szenved, és most már mi is látjuk, mert mindig csak így legyintesz, hogy persze a mezőgazdaság az mindig sírnak, mindig ezt mondtuk, és megvettük a spanyol paradicsomot. De mikor látod, hogy már tó sincs, akkor azért csak így észbe kap az ember, hogy úristen, mi lesz itt?
7: Azt kellene megtudni, hogy amikor kiszáradt,
8: 1866-ban, igen.
7: Utána mi történt?
8: Utána elkezdett rendbe. Igen, tehát szerintem egy élő organizmus, tehát az egész bolygó, tehát ezek nekünk ilyen nagyon nehéz annak, aki ebbe a korba él, hogy úgy mondjam. De hát mivel a földtörténet szempontjából ezek másodpercbe se kifejezhető dolgok, hát majd valószínűleg helyre jön. De lehet, hogy nem
5: igen, csak az agárdi vízi bicikli kölcsönzős,
8: tehát ez nagyon sajnos.
5: Te most az univerzum szempontjából egy villanas vagy.
8: Ez egy ilyen dolog.
5: De 100 év múlva lehet, hogy ez a dolog tényleg megjavul, hát ki tudja.
6: Nagyon jó fesztiváljaink vannak, jó programjaink vannak, kívánóan lehet kerékpározni. Fürödni most ne gyere. Gyere, nem tudom, hétvégén pászmándra borozni.
7: Kerészpározhatsz is, csak nem kell megkerülnöd,
6: hanem csak keresztbe. Van egy rövidítés.
5: Igen. A Velencei tótáblát le fogják cserélni? Raknak egy kérdőjelet a végére?
6: Hát, valaha itt
8: vagy volt. Rip.
5: Velencei tó? Igen, leágazás, balra valaki így gondolja. Nyugodj.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Kezdődik a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Útépítése kezdődtek Kiskunhalason, jótékonysági akció Kecskeméten. Üdvözlöm, Ármán Ívi vagyok. Nagy átalakulás kezdődött Kiskunhalason, utak újulnak meg, parkolók épülnek és zöld területeket is fejlesztenek a város több pontján. Az élhető Kiskunhalas városrehabilitációs program több mint 1 milliárd forintos támogatásból valósul meg. A beruházás 8 belvárosi területet érint, elsőként a Gimnázium utcában kezdődtek meg az útépítések és forgalomkorlátozások, írja a Vármegyei Lap. A projekt részeként új parkolókat, korszerű játszótereket és pihenő övezeteket alakítanak ki, miközben megújulnak a járdák és a csapadékvíz elvezető rendszerek. A város több pontján fákat ültetnek és rendezik a zöld felületeket is. A kecskeméti Egymi Juhar utcai tagintézményének óvodája lett a Plazma Center tavaszi jótékonysági kezdeményezésének nyertese. Az akció során a plazmaadók szavazhattak arra, melyik megyei óvoda részesüljön támogatásban. A legtöbb voksot a sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó kecskeméti intézmény kapta, írja a híres.hu. Az adományt a gyermeknapi

0: főtere kategória a legnépszerűbb, de egyre többen veszik figyelembe, hogy a virágos városi vagy falusi séták kategória is nagyon sokat hozzá tud adni elsősorban a turisztikai kínálathoz. A következő másfél hónap a helyszíni zsűrizésekről fog szólni. Közel 200 fős az önkéntes zsűritagságunk, amelyben kertészmérnökök, tájépítészek, településüzemeltetési szakemberek, örökségvédelmi, illetve turisztikai szakemberek vannak.
1: Kánikulára számíthatunk, sok napsütéssel nem lesz front felettünk, Bács-Kiskun vármegyében legtöbb 30 fok lehet ma, a következő napokban pedig még ennél is többet mutathatnak a kijelzők. Éjszakára 11-12 fokig hűlhet le a levegő, a meteorológusok arra figyelmeztetnek, magas lesz az UV-sugárzás környékünkön is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: egy érdekes evolúciója van ennek a történetnek, amiről mi itt elkezdtük a Hogy vagy magyarban beszélgetni, hogy aztán ez hova jutott ez a történet, mert ugye a Hogy vagy magyarban, na mindegy is, hogy valahogy felmerült, hogy kinek van 5 lábúja, 6 ujja, és azóta ugye ez egy hete ezeket kérdezzük a hallgatóktól, hogy neked 6 ujjad van-e, vagy 6 lábújad, vagy 4 lábújad, vagy 3 kezed, mert ugye a tippelésnél, amikor mondtuk, hogy Irénkel 46 éves 6 lábúja van, ahogy utána kiveszi fel a telefont. És ugye a történetből az lett, hogy jelentkezett, vagy megtaláltuk, igazából mindegy is, egy Renáta nevű hallgatónk, aki e-mailben jelentkezett egy érdekességgel, miszerint neki egyébként tényleg 6 ujja van, 12 szám szerint. És ebből a teszti különbségből csinált ő karriert. És ami még érdekesség a történetek, ugye 24-ben a mi műsorunkban hallott arról, hogy ugye az én lábas képeimmel az OnlyFans-szel egyszer ötletére próbálunk valami pénzt csiholni, hát nem lett belőle túl sok. 5 dollár, 10 dollárt keresünk. És ő elkezdett ugye feltölteni
1: fotókat, igen.
0: Fotókat.
1: Meghallotta ezt a hírt, vagy ezt a beszélgetést, és aztán rájött, hogy hát ezzel lehet pénzt is keresni.
0: Ebből lehet pénzt keresni, csinált aztán TikTok oldalt, felfigyelt rá egy spanyol főműsoridős talkshow szerkesztője, meg is hívták, és kiderült, hogy ez a 6 új, ez nálunk úgy kelt életre most egy pár napja, hogy van egy hallgatónk, gyerekek, akinek viszont 12 ujja van.
1: De nem a lábán, hanem
0: nem
1: a kezén.
0: Nem a lábán, hanem a kezén. Kiválóan fuvolázni, gitározni, többször zongorázni próbált. Hol van neki az ujja pluszban? 2 hüvelykujj, 2 kis ujj, ez mit jelent?
2: A hüvelyk és a mutató között nőtt ki.
0: Oldalra?
2: Mi? Hát, a kettő van. Közé. Tök korrekt.
1: Ne csináld. 2 mutató ujja van. Kicsit olyan.
0: És úgy, de várj, mert ebből a képből ugye össze van mérve az ujj, ott látjuk, ugye a spanyol oldal is nézegeti.
2: Ott látod, mozgatja ott a plusz ujjat, látod?
1: És teljesen funkcionális, tehát hogy teljesen jól működik minden.
0: Na de várj, ezen a képen nem tudom megnézni. Ez a plusz ujj, ez a hüvelykujj felé derékszögbe lejt kifele, vagy felfele megy inkább a mutató ujj fele? Hova megy a plusz ujj? Hova nő be?
1: A mutató ujjad és a hüvelyk ujjad között így oldalt, mintha odaraknád a másik kezed hüvelyk mutató ujjad.
0: Kicsit párhuzamosan, igen, a mutató ujjaddal.
2: Igen. Igen.
0: Milyen előnyei vannak ennek? Na most komolyan kérdezem. Mindjárt megkérdezzük, egyik ilyen felhívjuk.
2: Hát gyors és gépírás, ember. Hát el tud képzelni, hogy ő milyen sebességgel kezeli a klaviatúrát.
0: Tehát plusz 2 új, az valószínűleg még gyorsabb írás.
2: Hát persze.
0: Hangszernél.
2: A zongoránál, jó, fuvolánál nem feltétlenül, de még a fuvolánál is.
1: A zongoránál se feltétlenül előny, mert a zongoránál van egy új rend.
2: Tehát, de azt, azt magának át kell alakítsa, de hát egyébként az, megvan.
0: Na de hogy teszel be plusz ujjat? Hiába van plusz ujjat, ha az 5 újra van lekottázva.
2: Könnyebben elérsz. Hát gondoljatok bele, biztos, hogy mondjuk nagyot kell átfognia a hüvelykel meg a kis ujjal, és közötte neki még itt van egy 6. Hát bármit belejátszik bármibe.
1: Csipkét biztos, hogy könnyebben ver. Makramézik.
0: Makramézik, csipkét ver.
1: Kosárt fog.
0: És egyszer csak a természet úgy dönt, hogy rendben, neked adok 2-vel tőled. Elvette tőle valahol? Tehát levette a lábujjait?
1: Arról nem szól a fáma, hogy csak 4 lábúja van a kezében.
0: És van erre valamilyen magyarázat? Vagy neki ez orvosilag elmagyarázta? Nem tudjuk, erre nincs magyarázat, egyszer csak a természet odadob még 2-t.
2: Ez ennyi. Szerintem ennyi nem. Elvenni ott nem vesz.
0: Műkörmösnél ez plusz pénz?
2: Hát 12-t kell megcsinálni.
0: Ugye oda, ami be van írva, 1 órára jössz. Te még 2 ujjat viszel, az 2 plusz köröm, az akkor az lehet, hogy több pénz, nem? Kérdezi egy hallgató.
2: Kesztyűt nem tudsz venni magadnak.
0: Tényleg nem tudsz kesztyűt venni. Nőgyugyásznak mész, akkor viszont...

0: akkor viszont plusz kettővel tudsz hasítani.
1: Viszont jó poharas lennél egy étteremben.
0: Sokkal
1: többet tudsz visszahozni.
0: Furcsa tréfát tűz azért néha a természet, nem? Hogy azt mondja, oké, akkor neked adok. Ezt régen azért odasorolták, hogy itt ez valami kis ezoterikus vonal volt, hogy akkor neked plusz lábujjad van, vagy plusz ujjad van.
1: Sámán.
0: Igen, sámánnak tituláltak.
1: Miből szeretnél egyel többet?
0: Miből szeretnék egyel többet? Hát ez egy jó kérdés.
2: A sejtből
0: már mindig azokat már égettem.
2: És hogy hívja az ujját? Mert van ugye kis ujj, gyűrűs, középső,
0: az mi?
2: Mutató és hüvelykújjunk.
1: És a kis barátom.
0: És hova teszed?
2: És
0: igen. Hova teszed valójában? Igen. Na de eljussz vele egy spanyol műsorba és keresel vele az OnlyFans-en, akkor azért ez már megérte.
1: Hogyne, persze.
0: Zongorázol, igen. Na mindjárt megkérdezzük. Hello Renáta, jó reggel, ciao.
3: Jó reggel.
0: Milyen szép evolúciót élt meg ez a hogy vagy magyar, kinek van hat lábúja, hat ujja? Amivel utána eljutottunk hozzád, amire te kiderül, hogy te miattunk indítottad el az OnlyFans oldaladat.
3: Igen, ezt egy kicsit javítanám, mert ez egy fontos momentuma ennek a történetnek, hogy ugye köszönöm szépen, ezt tényleg nektek köszönhetem, hogy ez az egész elindult az annak idején a lábképes adásatok miatt, de az nagyon fontos megjegyeznem, hogy pont ez a lényeg, hogy igazából én nem szerettem volna ezt a vonalat erősíteni. Tehát én nem akartam az OnlyFans irányában menni, én csak arra gondoltam, hogy jó lábképek és izé, de elkezdtem a kezemről is felrakni képeket, és láttam, hogy arra nagyobb az érdeklődés, és én nem éreztem jól magam azon a lábas oldalon, tehát hogy én nem akartam ilyen irányba indulni.
0: De a kezeddel kerestél pénzt? Inkább... Tehát, hogy volt pénz?
3: Hát egyébként kerestem, mert az a vicces, hogy van egy ilyen kis polidaktília, mert ezt úgy hívják, ezt a tatuiságot, egy kis réteg, akik nagyon rajonganak ezért, de nem ilyen fétis szempontjából, hanem olyan szempontból, hogy ők kíváncsiak rá, hogy te mit tudsz megtenni a hat ujjaddal, amit ők nem tudnak, mert ők nagyon szeretnének hat ujjat. És akkor így fizettek nekem 40 dollárokat azért, hogy én egy percig mozgatom ilyen furcsa helyzetben az ujjaimat. Tehát, hogy ilyenek voltak, de mondom, nem éreztem...
0: Oké, tiszta, tehát nem szexuális jellege volt a dolognak. Csak ők megnézték az ujjat, aztán azt mondták, hogy persze nem az, de nyilván. Miért nézi valaki, akinek hat ujja van? Igen. Mit tudsz megcsinálni? Tehát mi az a plusz neked akkor, amit te a hat ujjal megcsinálsz, amit mi öt ujjal nem tudunk megcsinálni?
3: Hát nyilván ők olyanokat kértek tőlem, hogy én használjam hüvelykújként ezt az ujjamat, mert hogy tudom olyan pozícióba állítani, mint hogy egy hüvelykúj lenne. De egyébként az életben...
1: Tehát be tudod fordítani?
3: Hát igen.
0: Tehát föl tudod annyira állítani, mintha derékszögben állna. Aha, tehát neked ez ugye a hüvelykúj és a mutatói között van.
3: Igen, annyira oldalra áll a mutatójam, hogy igazából le tudom teljesen
0: és azért fizetett így. 40 dolcsit, hogy te küldtél neki egy egyperces videót, hogy bábozod az ujjaiddal.
3: Igen. Csak hát utána ezt nem akartam, és ezért indítottam el a nyilvános oldalaimat, YouTube oldal, TikTok, ez a 12 Fingers Girl néven indítottam ezeket az oldalakat, és ennek hatására jutottam el én most ebbe a spanyol műsorba. Egyébként még annyit szeretnék hozzátenni, mert hallgattam itt az előbb titeket, hogy a lábamon is 12 volt, csak azt lemütötték kiskoromban, hogy beleférjen a cipőbe.
0: Tehát neked 24 az, ami nekünk
3: igen,
0: 20.
3: Igen. És én, tehát ez nem csak úgy jön, hanem én ezt örököltem a nagypapámtól. Anyukám részéről.
0: Patának mennyi volt? 30? Vagy ő miért?
3: Anyukámnak mondjuk egyébként én azt hiszem, hogy a papámnak is 24 ujja volt, vagy lábujja. Anyukámnak egyébként érdekes, hogy neki csak... Tehát öt ujja van, de a hüvelykúja az egy perccel hosszabb, ezt háromfalangális hüvelykújnak hívják. Az is egy kicsit máshogy néz ki, de ez is a polidaktiliának az egyik fajtája.
0: Tehát akkor az egész család hoz valami vonalat, hogy a bűvész vonalon azért erősek vagytok.
3: Igen, viszont a lányomnak, ő neki csak öt van. Ő sajnálja.
1: Valahol azt olvastam, hogy azért fizettek neked, hogy legózz.
3: Igen. Hát
0: ne
3: olyan
0: csinálj,
3: is volt,
0: ne hogy... Legóznod kellett a hat ujjaddal. Ő nézte a másik oldalon, és utalt 30 dolcsit, hogy a 12 ujjaddal legózzál.
3: Ilyen kis figurát kellett összeraknom, igen. Az eleinte egyébként ebből nagyon sok pénzt kasszáltam, én ezt be is vallottam meg mindent, tehát hogy teljesen jól működött, csak mondom, aztán nem volt jó azon az oldalon lenni, Úgyhogy ezt így nem...
0: Fiat, tudod, nem a végfelhasználás már nem tudod, ő most azt, hogy nézem, hogy legózol, nem tudod mit, tehát te nem csinálsz rosszat, csak hogy ő aztán ezen mit kezd, hogy mire használja, igen, ott van a tudat.
3: Igen, csak aztán, ha kiderül, hogy te most mit keresel egy FitFinder oldalon, akkor utána nem fogod tudni elmagyarázni, hogy te nem csinálsz ott semmit amúgy, tudod, szóval nem akartam...
0: Legózol az ujjaiddal, és valaki ezt, meg, hát, ezt megveszi.
2: Na, menjünk rá a fontos kérdésekre. Amikor igen. új személyt csinálsz, most már vesznek új lenyomatot.
0: Igen, akkor veled...
2: Ott mi van?
0: Igen, rabosításnál mennyire vagy nagy hívás neki?
3: Nem is emlékszem, mert egyszer pedig tényleg kérték, de nem, szerintem nem emlékszem már, hogy ott mi volt, vagy volt-e valami különleges.
0: És a zongoránál ez most előny, mert ugye gyerekkorban zongorásztál, abban, hogy most újra zongorázol, akkor ez nagyobbat tudsz fogni, nem?
3: Ez nagyon érdekes, előny is, és hátrány is, igazából előny, mert ugye vannak olyan darabok, meg részek, amikor nekem én le tudom játszani végig, míg másnak már újat kell cserélnie, hogy le tudja játszani. Viszont hátrány, mert amikor elkezdesz zongorázni tanulni, akkor nagyon sok gyakorlatnál ugye új rend van, hogy melyik ujjadat hova kell tenned. És ugye ez problémát jelent, és mindig így a két zeneiskolába járok most egyszerre, és akkor mindig így gondolkozni kell, hogy jó, akkor hogy csináljuk úgy, hogy neked is jó legyen, mert régen mindig kihagytuk a kis ujjamat, de hát az úgy most, ha már ott van, akkor tök jó lenne használni.
0: Hmm. Igen, ebben a spanyol műsorban is zongoráznod kellett, vagy nem kellett, hogy zongoráztál, igen, ugye? Tehát ott az igen, volt a show, hogy ezzel léptél igen. föl, hogy zongoráztál. Igen, azt hívják, ez milyen vicces, hogy valaki nem ingatlan törököl, hanem plusz négy ujjel. Ugye? Papától, nagypapától.
1: És mindegyik teljesen funkcionális, tehát teljesen jól működik az összes ujjad, nem kicsit bénább az egyik. Tehát...
3: Nem, teljesen.
0: Az ollót hova dugod? Kérdezi, te hallgat, hogy az ollót melyikbe dugod?
3: Hát ez nagyon vicces, mert én egyébként szakmámat tekintve műkörmös vagyok, és annak idején, amikor tanultunk, akkor ezen nevettek, hogy én hogy fogom meg az ollót.
0: Egyes hármas, de... vagy egyes kettes, mint mindenki más?
3: Most nem tudom, de gyorsan meg
2: a
3: kell próbálnom.
2: A hüvelykújadat biztos belül dugod fölőre.
0: Egyes hármas. Tehát van egy új az ollón, amit rá tudsz tenni az ollóra. Gumikesztyű felejtő, nem? Tehát effektíve nem tudsz.
3: Hát a kesztyű az nagyon problémás. Tehát én most tanulok motor, tehát A kategóriás jogsit szeretnék most szerezni, és vettem kesztyűt, de hát ugye csak úgy tudom felvenni, hogy az egyik új helyére kettő ujjamat kell, hogy oda tegyem, és kényelmetlen, mert ahhoz egy kicsit nagyobb kesztyű kell, és akkor meg nem tudom úgy a gázkart, tehát rendesen.
0: És az újon számolás általánosban azért ott is tudtál villantani, nem? Tehát, hogy...
3: Jaj, hát az nagyon, igen. Nem,
0: azért
3: ott
0: érted, hát te 12-ig tudsz menni, amíg ők 10-ig mentek.
3: Hát meg tudod, amikor tanultuk a 6-ot, és akkor föl kellett mutatni, hogy 6 ugye a kezünkkel, és én fölmutattam, akkor tanárnéni rám szólt, mert elsőben, hát legelső pár napban
0: ez mennyire bizarr,
2: mindenki két kézzel mutatta.
0: Mondom, hogy egy kézzel mutatom.
3: Renike, nem jól csinálod, és én mondtam neki, hogy hát akkor tanárnéni tanuljon meg számolni, aztán anyukámat be is hívták, hogy hát akkor nem igazán.
0: Valami jó, nem oké,
2: de ott is elvéreztél, hogy ez elment vadászni, ez
3: meglőtte.
0: Rubik kockát mennyivel hamarabb rakod ki?
3: Azt egyébként volt egy időszak, hogy tudtam rakni, de...
0: Világcsúcs közeli időpont, plusz két ujjat használ. Egyébként lehet, hogy a hivatalosan el se indulhatná. Ugye van ja, ez hát a hivatalos világban, hogy még 2-3 másodperc, 5 másodpercet kirakják, simán azt mondják, hogy nem engednek oda, tehát egyszer nem indulhatsz el.
1: De osztálytársaid hogy viszonyultak ehhez? Tehát nem szivattak, vagy szerették, vagy mi volt általában?
3: Igazából szerencsére semmilyen rossz emlékem nincs, hogy bántottak volna, vagy bármi. Annyira emlékszem, hogy a suliban mikor oda kerültem elsősként, és akkor az egész suli így jött utánam a focipályán, hogy mutassam már meg a kezem, és akkor én össze volt téve a két kezem, és mint egy kis királylány úgy sétáltam, és akkor mondtam nekik, hogyha, hát nem tudom, régen volt, már valami 50 forintért megmutatom.
1: Tehát már akkor is ügyes,
2: már akkor is nagyon jó. És később egyébként Pasi volt olyan, aki lepattant emiatt?
3: Ő nem volt. Egyetlen egyszer voltam valamilyen táborba, és akkor ott volt egy srác, de szerintem szegény, ő nem volt teljesen százas, és akkor ő annyira kiakadt ezen, hogy így ült egy széken, és fél óráig fogta a fejét, és mondta, hogy ő ezt nem viszi el. Szóval teljesen maga alatt volt, de egyébként nem sose volt így ilyesmi.
0: Azt jelenti, hogy egy kézzel kérni 6 sört a kocsmába, az elég menő. 6 sört kérek, és így fölmutatod érte. Szerintem azért ez így elég ebben a formában. Na jó, de nem is gondoltuk volna, hogy milyen érdekes evolúció lesz ennek, hogy valamikor ezt a Hogy vagy Magyarnál felvetjük, és aztán van-e 6 lábújad, és 3 nap múlva itt van egy hallgatónk, aki egyébként eljut így ebben a formában. Igen, hétfőn vagy kedden Hogy vagy Magyaroztunk, és ott merült föl először, hogy kinek van van hat lábúja vagy hat ujja. A pénteken te meg már itt vagy valójában úgy, hogy, hogy hat ujjad van, és a lábadon is volt, csak onnan ugye leszették. Úgyhogy ez, érdekes azért az evolúció meg a természet, meg hogy ez öröklődik, tehát hogy nektek valamilyen génbeli dolog van, van egy kicsi sérülés, hogy ez megy tovább így, hogy hat ujj.
1: De azt egyébként, ha Feri kérdezte, csak nem tudtunk rá válaszolni, akkor neked, te hogy hívod ezt a plusz ujjat? Mi az neked?
3: Hát ez nagyon vicces, mert ugye rengeteg kérdést kapok az oldalaimon, és akkor ezt mindig megkérdezik, és akkor én azt szoktam viccesen mondani, hogy imposztor, de hát amúgy nincs neve.
0: Nem, azt nem tudsz neki, mint persze. Abszolút.
3: Régen kesztyűs újnak hívtam pont ezért, mert bosszantott, hogy annak nincs új a kesztyűbe.
0: Ez fel sem merült, hogy kiskorodban lekapják? Tehát ez egy bonyolultabb műtét lett volna, mint a lábúj.
3: Hát hála jó Istennek azt mondták, hogy mivel hogy ennyire szép, meg funkcionális, inkább legyen az, hogy majd, hogyha én felnőtt leszek, akkor hagyd dönthessem el én, hogy mit szeretnék vele csinálni. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy nem szedték le, mert egyébként a lábamon is felesleges volt leműteni.
0: Na, tehát, hogy jól áll, funkcionált, működött, nem lógott ki, tehát hogy teljesen fölösleges. Húzockodás jobban megy, kérdezi.
3: Hát azon most rajta vagyok.
0: Nagyon helyes, nagyon helyes. Na jól van, Renát, örülünk, hogy megtaláltunk. Teljesen váratlan ez a történet, hogy hova tud egy-két ilyen poén így menni 3-4 napon belül, hogy közben te felbukkantál itt 12 ujjal. Nagyon szépen köszi, hogy jelentkeztél. Még örülök, hogy beszéltünk. Vigyázz magadra!
3: Én köszönöm.
0: Köszönöm. Hello. Ciao, hello. Köszi. Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jusszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jussk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
5: Mert

0: zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
2: Csekkold a termékeket az osam.hu/olcsóbb5000 oldalon.
3: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
4: Újra Shopping Week Kecskeméten a Target Centerben. Vásárolj június 4-e és 13-a között. Regisztrált blokkodat online, és nyerd meg a közel 50 000 forint összértékű nyeremények egyikét. Sőt, ha június 13-án kilátogatsz a kis Tesco-hoz, megpörgetheted a szerencsekereket garantált ajándékokért. Részletek www.shoppingweek.hu.
5: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Június 8-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
6: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis Kertészet, Kecskemét.
7: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis Kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
8: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
9: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
10: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong.
0: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert én...

0: nap. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
2: Megtartották a Környezetvédelmi Világnapot Kecskeméten, gyermeknapot ünnepeltek a Bács-Kiskunvár megyei büntetés-végrehajtási intézetben. Folytatódik a jó idő, köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Átadták a Gondolkodj Ökosan című környezetvédelmi alkotópályázat és a kecskeméti középiskolák környezet és természetvédelmi vetélkedő díjait Kecskeméten, a híres agóra előtt. A programot zöld piknik és játékos feladatok is színesítették. Az alkotópályázatra óvodásoktól a középiskolásokig több korosztályból érkeztek kreatív pályaművek, amelyek közül 20-at díjazott a szakmai zsűri. A legjobb alkotók értékes ajándékokat és külön díjakat vehettek át. A környezetvédelmi vetélkedőt idén a Kecskeméti Református Gimnázium csapata nyerte meg, számolt be róla a Vármegyei Lap. Családias hangulatú gyermeknapi rendezvényt szerveztek a Bács-Kiskunvár megyei büntetés-végrehajtási intézet anya-gyermek részlegén. A programon a Katona József könyvtár munkatársa zenés énekes foglalkozást tartott az édesanyák és gyermekeik számára. A résztvevők közösen énekeltek, játszottak és különböző hangszerekkel is megismerkedhettek. A többi között gitárral, furujával és triangulummal. Az intézmény közleménye szerint a rendezvény azt az üzenetet erősítette, hogy a gyermekek boldogsága és a családi kötelékek megőrzése olyan értékek, amelyeknek a büntetés végrehajtás falai sem szabhatnak határt. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet nemrég alakult fájdalommunkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Az ingyenes programban elsőként hasnyálmirigyés tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el, mondta a rádiónknak Zelenai Ferenc fájdalomterapeuta, a munkacsoport vezetője.
3: Ezek ilyen speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk tartósan vagy átmenetileg lekapcsolni, amik a fájdalomimpulzust szállítják tovább. Megtörténhet helyi érzésteremtővel, történhet fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy kémiai anyagoknak a befecskendezésével. Jók a modern gyógyszerek, azonban nem mindenkinek csökkenti kellő mértékben a fájdalmát.
2: Kánikulára számíthatunk, sok napsütéssel nem lesz front felettünk, Bács-Kiskunvár megyében legtöbb 30 fok lehet ma, a következő napokban pedig még ennél is többet mutathatnak a kijelzők. Éjszakára 11-12 fokig hűlhet le a levegő, a meteorológusok arra figyelmeztetnek, magas lesz az UV-sugárzás környékünkön is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: első. Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék Weekend.
1: Talán olvastátok is, drága hallgatók, hogy 522 kilós kokainfogás az új rekord Magyarországon. Történelmi drogfogás, azt mondják, ugye sajtótájékozatot is tartottak. És hihetetlen, mert hogy több országon keresztül átjutott, és amit külföldi titkosszolgálatok, rendőrségek nem vettek észre, azt a magyarok leleplezték, és hát egészen hihetetlen adatok, ugye a Csepeli Szabadkikötőben először 77 kiló, majd 155 kiló kokain tartalmazó konténer érkezett meg, és hát ugye itt a kikötőkön keresztül vonaton Dél- és Közép-Európába érkeznek meg, Ekvádorból, Kolumbiából, Európába érkező drogszállítmányok. Ugye, és azt mondják, hogy most már nem csak a Rotterdam és az antwerpeni kikötőkbe futnak be, hanem Közép-Európába is, mi is abszolút célország lettünk. Németország, Hamburg, Bréma kikötőibe banán szállítmányok közé rejtve érkezik az áru. Az átrakodás általában ugye Panamában történik, Magyarországon évente pedig 8000 konténer érkezik, vasúton 2000, mi kamionon kb. 6000, és itt kell megtalálni. A régió legnagyobb banánimportőre egy lengyel cég, a banánvonat hetente jön Magyarországra, vagy mennek keresztül Románia felé, és a csempészet árut nem a célállomáson szedik ki, hanem útközben, vagy már az üres konténerből távolítják a visszaúton. Na és ezt találta meg egyébként, ugye, most a rendőrség a kisebb fogásokban, de végülis 522 kiló jön ki egybe, 522 kilós kokain fogás. Ez most állítólagosan óriási rekord, 15 milliárd az ára. Nagyjából ennyibe kerül.
2: És piaci ára mennyi lehet megvenni?
1: Hát ezt beszélgettük tegnap.
3: A licitálás megy szerintem, árverés.
2: De ezt mondta, hogy marketplace-re akkor rakják fel. Báv ZRT, nem tudom, valaki, hát valami, ez most már még nem, most már itt van.
1: Hát igen, ezt nagyon nem kell visszaszolgáltatni azoktól, akiktől elvettük. Minden esetre...
2: Ezt fel lehet használni gyógyászati célokra? Például a végstelenül rákosok szipukászhatnak belőle, ha úgy van?
1: Hát ez egy jó kérdés, szerintem nem, orvosi használatra nem. Talán morfiumot, igen, de azt nem kokainból állítják elő, szerintem ez a megsemmisítése kerül előbb-utóbb. Ez egy nagy füstölés lesz, igen. Azt mondják,
2: el kell menni megnézni ezt a füstölést.
1: Hogy a rakomány októberben hagyta el Ekvádort, október 23. és 28. között érkezett Panamába, ott várakozott, majd a konténerek november 17-én érkeztek meg a Bréma kikötőjében, pár nap múlva indultak tovább. Na most, ha ez novemberben jön...
3: Mi van a banánnal?
1: Mi van a banánnal?
3: Nem rohad meg.
1: Fél évig utazik egy banán egyébként, amíg ideér. És aztán a német hatóságok Brémából 6 konténerből 2-t röntgen és kutyával ellenőriztek, és nem volt eredményes, nem találták meg. Erre idejöttek ezek a kis csempészek, hát, és azt mondta a magyar hatóság, hogy itt aztán valami majd még történik. A német társszervvel, amit a NAP-val 7000 banános doboz szedtek szét, amiben egy teljes rakolópon 438 kokain tömböt találtak, ez összesen 522 kiló. A fekete piaci értéke 5-15 milliárd forint, történelmi drogfogás, soha nem foglaltunk le ennyit Magyarországon.
2: És most a lakosság segítségét kérik, hogy tüntessük el együtt.
3: Nagy közös buliban.
1: Állítólag Tomi Márkont a raktár környékén se tekeni. Több kamera felvétele látták, hogy éjszaka megpróbált behatolni a raktárba. De mondták neki, Tomi, vigyázz! Már nincs védelem rajtad.
2: Ez már nem az az időszak, Tomi.
1: Igen, ez már nem az az időszak, legyél nagyon óvatos. Hát igen, ja, nagyon érdekes a dolog. Egyáltalán hogy érkezik, hogy jön, milyen füleseket kapnak, hogy jöttek rá, hogyha a németek nem jöttek rá, akkor mi miből találtuk ki, sugnak-e egymásnak, bejelentik-e egymást rivalizáló drogbandák, mondjuk, nem tudom, erről tegnap is beszéltünk, ugye, hogy az albánok a szerbeket, a szerbek esetleg az ukránokat. Borzasztó nehéz lehet a felderítés. Tehát ugye, hogyha megnéznénk, Zsül, ezt adatilag nézd meg, hogy mondjuk Antwerpen mi volt még, Rotterdam, Amsterdam, megnézzük az összkikötővárosok összkonténer számát.
3: Embertelen szám, nem. Ebből kettőt kiszúrni.
1: Hogyan veszel észre egy évi több tízmilliós konténer forgalomat lebonyolító német és holland kikötővárosokból egy olyan konténert, ami egy raklapon ott van 500 kiló kokain. Tehát, hogy felfoghatatlan, hogy milyen iparági mennyiség jöhet, aminek csak egy nyilván egy kis részét találják meg, de ez is óriási dolog.
3: Hát vagy átnézed az összeset, ami effektíve lehetetlen, ugye az összes konténert, vagy ilyen véletlenszerűen azt mondod, hogy ez az! Biztos, hogy kell, hogy súgás legyen.
1: Biztos, hogy súgnak, meg biztos, hogy van füles, persze, meg hát lehet, hogy itt azért tudnak...
2: Rengeteg sorozatot néztem, és mindenki tudja, hogy ez egy vádalkú. valakit elkaptak, és azt mondta, hogy abban az esetben, hogyha most én...
1: Akkor simán el tudom képzelni, akkor, hogy mit
2: tudom. Tudok valamit, amit én nem tudtam.
1: Igen, hogy azt mondja, oké, kössünk egy vádalkut, én tudom, és ez ekkor és ekkor érkezik. De mindjárt kérünk egy kis segítséget, mert tényleg nagyon sok minden van, és hát nem tudunk erről, azért olyan nagyon sok információnk nincsen. Nyilván ez a nyomozás, meg a felderítés baromi titkos, tehát kevésbé lehet erre rálátni, de minden esetre ez egy nagy dolog. Csupor Máté, a Készenléti Rendőrség kábítószer bűnözés elleni hivatal főosztályvezetője. Itt van velünk. Hello Máté, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggel.
1: Jó reggel, hello. Milyen hosszú titulusod van neked? Nincsenek valami rövidítése? KKKB, EHE, vagy valami? Csak így hosszan?
4: Van egy rövidítése is, KBH rövidítése, de ez egy fiatal szervezet alapvetően, úgyhogy gyorsan kellett nevet találni ki, meg a lehető leghatékonyabbat, úgyhogy ez így esett. De alapvetően Nemzeti Nyomozóirodán belül dolgozunk, mert egy külön egységként végre valahára gyakorlatilag egy másfél évvel ezelőtt jött az ötlet a magyar rendőri vezetés részéről, hogy kell egy ilyen egység, aki csak kizárólag a szervezett bűnözésnek ezen szegmensére dolgozik, mert nyilván ez egy óriási iparág, egy óriási maffiaszerű bűnelkövetés, amire olyan szintű munka kell, amit talán azt gondolom, hogy az elmúlt egy-másfél év alatt tudtunk mi is felépíteni. Így gyakorlatilag Ecuadortól Kínáig megvannak a kapcsolataink, úgyhogy nem volt egy könnyű munka, meg most se az, meg hát gyakorlatilag korlátlanul dolgozhatnánk, ahogy láttátok.
1: Ez ilyenkor fülesre jön, ha ti kaptok fülest, a németek, a franciák, nem tudom, a hollandok kapnak fülest, és szólnak nektek, vagy tehát mi a lánc, hogy hogy érkezik ez meg, vagy hogy kezdtek ennek el ti is nyomozni?
4: Két útja van ennek, ugye amiről beszámoltunk kedden sajtótájékoztatón, ugye a nagyobbik része, tényleg a történelmi drogfogás, az alapvetően nemzetközi kooperáció eredménye, azt majd elmondom nagyjából, amit elmondhatok róla. A másik fele, az pedig egy kisebb tétel volt, egy 72 kilós lefoglalás.
1: Ez a tavaszi.
4: Pedig, ez a tavaszi, igen, ez igazából egyiknek a vonzata a következő, tehát gyakorlatilag most már egy tök jó munkacsoportunk van a Nemzeti Adó és Vámhivatallal együtt, meg a külföldiekkel, ahol tényleg gyakorlatilag működik egy nagyon jó rizikóelemzés, és mi bökünk rá arra a konténerre, amire azt mondjuk, hogy talán sejthető, hogy van benne kábítószer.
1: De ez hogyan? Tehát, hogy megérkezik több millió konténer Magyarországra, és több ezer egy évben ti. Valahonnan valamelyik szervezettől kaptok egy fülest, hogy gyerekek, nézzétek az ekvádori március 23-ai szállítmányt, ekkor fog belépni hozzátok az országba, így gyanús, hogy ebbe van valami.
4: Egy gyakorlatilag az 500 kilót, azt úgy képzeljétek el, hogy itt ilyen 24-48 alatt kellett csodát tennünk. Gyakorlatilag a franciák hívtak föl, hogy Latin-Amerikából kaptak egy információt, nyilván ennek a forrását ők nem árulják el, hogy ott most éppen egy beépített ember, egy vádalkó, egy informátor, ami bármelyik Netflix-es sorozatban láthattok, hogy az így kapták el. Csak azt mondták, hogy van 20 konténer, ami gyakorlatilag Közép-Európában, vagy Magyarországra is érkezik, vagy érkezhet belőle, és akkor próbáljunk meg rá reagálni, próbáljunk van valamit tenni. De ugye ezek a konténerek akkor már gyakorlatilag egy hónapja úton voltak, tehát ami itt november végén meglett, az október végén, az elindult az ekvádori kikötőből, az megjárt a panamai átrakodót, megjárta már Brémát is, tehát ott voltak Brémában a konténerek, amire megtaláltuk őket. Azért azt így próbáltok elképzelni, hogy kap reggel hétfőn az ember egy ilyen telefont, akkor arra a csapatát rápörgeti, és elkezdi az összes nemzetközi kapcsolatát beizítani órákon belül, illetve a magyar oldalon is a saját logisztikáját. Ugye itt nem csak egy rendőrségi, meg egy vámhatósági együttműködés van, amit komoly tengeri logisztikai, földi logisztikai cégeknek a működésébe kell gyakorlatilag belelépnünk. Itt arról beszélünk, hogy gyakorlatilag három tengeri logisztikai cég végzi ezt a 20 pár napos szállítást Ecuadortól Európáig.
1: Ja, és aztán ezeket is csekkolni kell, tehát ez a teljes láncba bele kell nyúlnotok.
4: Hát bele kell, mert meg kell találni. Hát nyilván egy brémai ilyen konténer szállító hajóhoz x ezer konténert, és gyakorlatilag ott az átrakodókban több millió konténer van.
1: Atyaisten.
4: És akkor találj meg 20-at. De nyilván szerencsétlen német vámosoknak se könnyű ezt megtalálni.
1: Ők nem mentek át, ezt itt találtátok meg, rajtuk átment, ugye? Tehát ők ellenőrizték kutyával minden, hogy röntgennel talán, de ők nem találták.
4: Annyit tudtak nekünk segíteni, hogy legalább megtalálták azt a 20 konténert, és akkor el tudták mondani belőle, hogy abban 6 Magyarországra jön, 14 meg Romániába. És annyi könnyebbségünk volt, ezt lehet annak nevezni, hogy legalább az a 6, az nem 6 különböző logisztikai cég kamionján volt rajta, hanem egy vonaton. A Romániában menők azok kamionon mentek, úgyhogy ott nem volt könnyű dolga.
1: Tehát, hogy még a szállítmány sincs egy helyen, hanem lehet, hogy szétmennek a konténerek különböző kamionokra vagy vonatokra.
4: Így van, azt így van. És akkor onnantól fogva ugye minden országnak megvan a saját földi logisztikája. Tehát a vonatot is gyakorlatilag nem úgy kell elképzelni, hogy akkor a MÁV oda küldi a brémai kikötőbe a rélkargót, és akkor eljön Budapestig, hanem gyakorlatilag vannak különböző szállítmányozási cégek, akik Németországon, Csehországon, Szlovákián keresztül Magyarországra elhozzák az árut.
1: Oké, és akkor ilyenkor ti megállítjátok ezt a konténert, és elkezditek kézzel kicsomagolni, vagy kutyákkal, mert ugye azt hallottuk, hogy nekik is van saját kutyájuk, és addig csomagolják, amíg már az ő kutyájuk nem jelez. Vagyis tehát a kutyán nem nagy segítség nektek se.
4: Hát ennek több módszere, meg több útja van. Nyilván a vonaton a bűnözők se tudják lelopni a konténert, kivéve mondjuk akkor, ha tényleg ez a vonat megáll, és akkor leverik az árat, a plombát, és gyakorlatilag mondjuk kinyitják valahogy a konténert, és akkor még leghátsó sorba tudják, hogy melyik banán konténer, vagy banán ládában van a x kiló kokain, amire számítanak. Mondjuk megélők x-el, és akkor tudják, hogy azt kell kilopni. De itt nem ez történt. Tehát itt az egy komoly tétel van, egy egész szaklafolt gyakorlatilag fenn a konténeren, ami a konténer közepébe volt. Tehát röntgenképeink voltak Ecuadorból, Németországból is, de azért ezek nyilván nagyon precíz röntgenek, de akkor is az emberi faktor benne van. Tehát a németek megnézték azt a konténert is, ami hozzánk jött, és később meg lett benne a fél tonna kábítószer, de ilyen minimális eltérések látszottak rajta. Tehát ők tovább engedték ezt, és akkor megpróbáltuk mi is kiszűrni. Ugye több lépcsős, megpróbáltuk ezt Csehországban megnézni, Szlovákiában, Magyarországon, és gyakorlatilag ténylegesen az történt, amit mondtok, hogy annyira profin voltak csomagolva, hogy a saját kutyáink se tudták ezeket gyakorlatilag beazonosítani, hogy ez a raklapom kábítószer van.
3: De amikor ennyire komoly a gyanútok, akkor nem érné meg fölbontani a konténert, még akkor is, ha esetleg abban nincs semmi? Vagy ennyi ember a világon nincs?
4: Hát nézzétek, hát hogyha kb. Brémába mondjuk tegyük föl, bejön 35-40 ezer konténer egy nap.
1: Na most és az csak Bréma, és csak egy nap. Tehát, hogy...
4: és ez egy kis kikötő, az képest Hamburg négyszer akkora.
1: Jézus Mária.
4: Figyelj, és akkor csak egy nyugat-európairól beszélünk, és most számoljátok ki, hogy egy nap van 86 ezer perc, akkor 40 ezer konténer száma, 2 percenként kéne átvizsgálni egy konténert, és gyakorlatilag az a leghátsó sorban át nem tud leszedni 2 perc alatt a konténerről.
1: Ilyenkor tudjátok, hogy ki a gazda? Tehát ez hol ment volna? Milyen alvirági körök? Azt be lehet azonosítani, hogy oké, hogy Panamából jön, tudjuk, hogy mi a forrás, de hogy a szerbek, az ukránok, az albánok, tehát ez kihez tartozik ez az 500 kiló? Ez ilyenkor kódolható? Vagy megfejthető?
4: Megfejthető, kódolható, de hát ez olyan szintű együttműködés kell, hogy gyakorlatilag nyilván ezek a bűnszervezetek kitelepülnek Latin-Amerikába, és ott a saját logisztikájuk mentén próbálják ezt újra szervezni az ottani dílekkel együtt. Tehát nyilván most ez nem filmesítve, de a valóság is erről szól, hogy mondjuk egy balkáni bűnszervezet kitelepül Kolumbiába vagy Ecuadorba, és akkor ott gyakorlatilag bartel kell kötnie egy kolumbiai kartellel, vagy gyakorlatilag egy mexikói kartellel, hogy tovább tudják folytatni a bizniszt, vagy hogy ne legyen probléma, ne dobják fel a konténerüket. Ez nem egy könnyű iparág.
1: És ki fizeti ezt? A küldő bukja be ilyenkor ennek az értékét, vagy a vevő bukja el, és neki hiányzik ez a most a piacról? Ezt ki állja a sarat ilyenkor?
4: Ez általában az állja a sarat, aki az útvonalért felelős. Tehát mindig megvan az, hogy bizonyos országokban az útvonalért az a partner felelős. Tehát mint a Szerbiába jön mondjuk Magyarországra a marihuána, akkor a szerb határig a szerbeké a bukó, a magyarországi határ lépéstől mondjuk Budapestig a magyaroké a bukó. Ez ugyanez igaz az interkontinentális logisztikába is.
3: Na most egy dolgot mondj nekem, mit mondtál, mikor adták ezt föl? Október? Tavaly október?
4: Igen,
3: hogy az Istenben nem rohadt meg a banán.
1: Tavaly a sztori is közben én is rájöttem, csak nem hozták nyilvánosságra. Tehát, hogy tavaly az elkapás, csak most derült ki.
4: Igen.
1: Egy hónap volt. Nem fél éves a banán.
3: Ja, ugye
4: nem.
1: Mi ezzel gondolkodszunk, mi az Isten csinál egy banánt?
2: Vagy nem éve banánból esetleg.
1: Soha többet nem ettünk volna a banánt, aki derül, hogy fél évig utazik Panamából a banán.
2: Azt szeretném kérdezni, hogy egy ennyire szövevényes szervezetről van szó, meg több szervezetről, amik így együtt dolgoznak, hogy ők hogyan tudnak úgy kommunikálni, hogy ez sehol sem akad fenn, és közben nem lesz hiba a szállítási folyamatban.
4: Hát nézzétek, hogy nyilván megvan a technikájuk hozzá, meg így az elmúlt években gyakorlatilag egy olyan bűnszervezetek nőttek föl, és olyan infrastruktúrát használnak, amit éppen csak le tud képezni a rendőrség föl. Inkább azt mondom, inkább, hogy az amerikai és a nyugat-európai rendőrség. Titkosított mobiltelefonok vannak, műholdas kapcsolatok, ilyen ertekszerű dolgokkal követik a szállítmányt, saját IT infrastruktúrájuk van, tehát ehhez képest egy magyar rendőrség infrastruktúrája, hát sajnos közel sem hasonló. Tehát gyakorlatilag mi arra tudunk támaszkodni, hogy amiből tudunk élni, hogy profi szakemberekkel dolgozunk, és a megfelelő nemzetközi kapcsolataink olyanok, hogy megbíznak bennünk. Voltunk ki mi is Kolumbiába, és láttuk, hogy ott is gyönyörűen működik minden. Fantasztikus logisztika van, de kell az a személyes kapcsolódás, mert mi azzal tudunk előre jutni, előre menni, és egy ilyen szállítmányhoz hozzájutni, meg lefoglaláshoz, hogy gyakorlatilag próbálunk mi is olyan szerteágazó bűnszervezet, vagy szervezeti kapcsolódást kialakítani, mint a bűnszervezetnek van.
3: Na most azzal, hogy ezt elcsíptétek, nem vesztettük el annak a lehetőséget, hogy a végpontot megtaláljuk? Ilyenkor nem lenne érdemes azt mondani, hogy persze, hadd menjen tovább, követjük, és akkor a végén kiderül, hogy ez hova indult volna. Vagy ezt most tudjátok?
4: Ez jó lenne alapvetően, meg nagyon sok munka így épül föl, de azért ez ennél sokkal speciálisabb. Nyilván itt vannak olyan részletszabályok, ami tényleg nyomozás érdekeire mentén nem tudok nyilatkozni, de megvan hozzá a megfelelő jogi, meg eszközlogisztikánk is. Tehát, hogy az a lényeg, hogy követni kell egy szállítmányt mondjuk országon keresztül, azért ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly jogi keretrendszer mind Európában, pláne a harmadik országot bevonva meg még nehezebb.
1: Másik ország, másik hatóság átadni, ő kövesse együtt dolgozni, inkább egyszerű vagy jobb lekapcsolni, igen. A szállítmány sorsa mi lesz? Teljes megsemmisítés? Ez bemegy valami raktárba, ül ott egy ideig, csücsül, majd egyszer csak mi történik vele?
3: Mikor már kevesebb van belőle, akkor elégetitek?
1: Igen. Mi történik az 500 kilóért? Marad egy 250 kiló, valami marad a
2: fél éves tárolás után. Honnan tudod, hogy kokainról van szó?
4: Tehát gyakorlatilag itt egy 90% fölötti tisztaságú kokainról beszélünk. Nyilván ezt még nem ütötték föl. Mi se. Nem csak viccelek egyébként. Nyilván a bűjelkamrával ilyenkor nagyon szoros szabályok kötik ezt a logisztikát, ahol megvan a lefoglalás, ott egy helyszíni szemlét követően a szakértő és kutatóintézetbe kerül.
1: Arról van,
4: és akkor,
1: igen, mondjad,
4: bocsánat, és akkor gyakorlatilag nyilván itt keresünk rajta különböző nyomokat, megállapítjuk, hogy milyen tiszta a kokain, és amikor minden megvan, mindennel végeznek a szakértők, akkor gyakorlatilag a veszélyes hulladék kezelés szabályok szerint ezt elégetik, ezt a kábítószert.
1: Arról van valamilyen becsülhető szám, hogy mondjuk napi mennyiségben, havi mennyiségben, vagy akár éves szinten körülbelül mi lehet az a mennyiség, amit megfogtok, és ahhoz képest, ami átmegy úgy, hogy nyilván elkaphatatlan? Nem lebecsülve a munkátokat, csak látva a volument, vagy éreztetve a volument, hogy mi mennyiségű tonnányi kokai jöhet be mondjuk egy évben. Ezt valaha valaki megnézte, vagy kiszámolta?
4: Hát azért nehéz ezt így keretezni, mert van az ENSZ-nek egy ilyen kvótája, ami azt mondja, hogy a bűnüldöző szervek nagyjából 1-3% közötti kábítószer mennyiséget fogják meg, ami bejön az országba. Na most ezt azért nehéz így kiszámolni, pláne így az elmúlt évek relációjában. Mondjuk, lássátok, mondjuk 2024-ben magyar rendőrség körülbelül 200-300 kiló kábítószert foglalt le. Na most 2025-ben óriási erőforrásokat fordítottunk erre, mind a vármegyei rendőrfőkapitányságok, mind a kábszerbűnözés elleni hivatal, és gyakorlatilag csak mi másfél tonnát foglaltunk le. A rendőrség többi része még másfél tonnát. Tehát az gyakorlatilag 3 tonna volt tavaly, a tavaly előtti 300 kilóhoz képest. Ez egy 10-szeres szám. De olyan szintű infrastruktúrális, meg gyakorlatilag személyi eszköz bevonás kellett ehhez, hogy meg tudjuk 10-szerezni gyakorlatilag lefoglalásainkat, hogy az hihetetlen. Tehát ez gyakorlatilag ez egy végtelen folyamat. Annyi bűnszervezet van, és annyira megéri kábítószerrel kereskedni, hogy rendkívül hosszú a lista. Rendkívül hosszú a listánk, és előbb-utóbb nyilván mindenkire sor fog kerülni, de hogy ezt lássátok, hogy ezt felmérni, ez nagyon nehéz. Megváltozik a piac. Magyarországon a kokain és a kristály piaca hatalmasat nőtt az elmúlt években.
1: Egészen durva. Máté, nagyon érdekes, ez lehet, hogy még hívunk, mert van még egy csomó kérdésünk, csak most mennünk el.
2: Csak
1: nagyon
2: azok magánjellegűek, és azt mondjuk átteszek be.
1: Igen, nagyon szépen köszönjük, gratulálunk.
4: Köszönöm
1: az egész csapatnak, nagyon menő, beszélünk még, köszönjük szépen.
4: Köszönöm, sziasztok.
1: Hello, Máté, ciao, köszönjük szépen.
0: És a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Több helyen már biztonságosan lehet fürdőzni Bács-Kiskunvár megyében. Ivóvízhálózat fertőtlenítést végeznek júniusban több településen is. Kecskemétre figyel a hazai röplabda sport. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Idén 8 kijelölt szabad strand várja a fürdőzőket Bács-Kiskunvár megyében. A strandokon folyamatosan ellenőrzik a víz minőségét, valamint a biztonsági és higiéniai feltételeket is. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapja szerint kiváló minőségű a víz Baján, a Sugovicánál, a Kiskunmajsai szabad strandon és a Szelíditónál. Jó minőségűnek számít a többi között a kecskeméti, a tiszakécskei és a kunfehértói strand is. Kalmár Patrícia, Eszter, vármegyei tisztifőorvos arra is felhívta a figyelmet, hogy csak kijelölt fürdőhelyeken érdemes strandolni, mert a nem ellenőrzött vizek baleset és fertőzés veszélyt is jelenthetnek. Június a bolygóbarát ízek hónapja. Az országos kampány az ENSZ által meghirdetett fenntartható gasztronómia napjához kapcsolódik. Arra irányítják a figyelmet, hogy sok étterem kínálatában szerepelnek fenntartható egészséges fogások. Június 11-e és 21-e között több Bács-Kiskunvár megyei településen végez ivóvízhálózat fertőtlenítést a Kiskunvíz. A munkálatok érintik a többi között Kalocsát, Hartát, Dunapatajt, Homokmégyet és Fogtőt is. A szolgáltató tájékoztatása szerint a fertőtlenítés idején előfordulhat a víz minőségének átmeneti változása, de az ivóvíz ettől még fogyasztható lesz. Kalocsán, Bátyán, Fajszon és Dusnokon június 15-én éjszaka távvezeték öblítést is végeznek, ezért rövid ideig nyomáscsökkenés vagy szolgáltatás kiesés is lehet. A Kiskunvíz a lakosság türelmét, megértését kéri. Kecskemét ad otthont júniusban a férfi és a női röplabda Európa Liga több mérkőzésének is. A Messzi István sportcsarnokban a magyar válogatottak Csehország, Norvégia, Észtország és Horvátország ellen játszanak majd, közölte a Magyar Röplabda Szövetség. A tornán több kecskeméti kötődésű játékos is pályára lép, köztük Kis Gréta, Kis Lilla, Boldizsár Péter, Varga Péter. A szakmai stábban ifjabb Nagy Péter vezetőedző is szerepet kap. Kánikulára számíthatunk, sok napsütéssel nem lesz front felettünk, Bács-Kiskunvár megyében legtöbb 30 fok lehet ma, a következő napokban pedig még ennél is többet mutathatnak a kijelzők. Éjszakára 11-12 fokig hűlhet le a levegő, a meteorológusok arra figyelmeztetnek, magas lesz az UV-sugárzás környékünkön is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: bedobták itt az internetes portálok, hogy repedezik a betonkupola, a radioaktív ökobomba ketyeg a csendes óceán szívében.
1: Ennyi. Na. Meghalunk.
0: Ha azt hitted, hogy jó hétvégén lesz, olvasd el ezt a cikket, rájössz, hogy ez nem így van. Ez Marshall-szigetek, ez jó messze van azért tőlünk. Tehát, hogy nem feltétlenül arról szól a cikk, hogy mi mennyire veszélybe vagyunk. De hogy ez egy ilyen nukleáris kráter, amit ők ugye lezártak, ahol robbangattak az 50-es években.
2: Igen, kísérleti atombomba robbantásokat hajtottak végre, és nyilván ami ott maradt radioaktív hulladék, azt így szépen bebetonozták, vagy egy kupolát húztak a tetejére. Ott most utána

0: néztem, hogy egyébként kb. 73 ezer köbméternyi mérgező anyagot és földet takar ez a kupola, tehát hogy nem kevés. Van egy nagyon jó film, úgy hívják, hogy Godzilla.
1: Tehát elmentek az amerikaiak a csendes óceáni térségbe, azt mondták, semmi közünk ide, de itt végzünk egy-két kísérletet, 40 és mit tudom, 58 vagy 60 között, 67-szer teszteltek nukleáris tesztet, és ugye ők robbantottak is bizonyos szigeteken, majd azt mondták, hogy rendben van, akkor ezt feltöltjük ezt a krátert mindenféle talajjal, meg nukleáris utcára, betemetjük, dobunk rá egy kis plutóniumot, radioaktív anyagot, és húzunk e fölé egy betonkupolát, ami most kezd el repedezni?
0: Igen. Tehát ez egy 115 méter átmérőjű, tehát akkor csak a méretek miatt. 115 méter átmérőjű ez a kupola, 46 cm vastag, azt hittem, hogy egyébként vastagabb, és 365 darab betonpanelből rakták össze, és hát most ez így elkezdett így.
1: Mennyire jó arcok.
0: Szivárog belőle a cucc.
1: Szivárog a cucc, oda mentek, robbantottak egy kis manszak, hogy akkor mi most innen lelépünk, és aztán még hoztak a személy rendeletet, hogy a környezeti felelősség az helyi hatáskörbe kerül. Tehát, hogy ők úgy állapodtak meg ezzel a cucca, hogy ők ott hagyják azt a szart, amit csináltak, de ha a helyiek pedig próbálják megoldani, szállítsák el radioaktív anyagokat, meg hát próbálják valahogy helyrehozni.
0: És hogy mennyire cuki egyébként, szóval, hogy spórolási okokból a kráter alját és oldalát nem bélelték ki betonnal. Tehát a tetejét lehegeztették, de ez így alulra így szivárog be ott a korhozát, hogy valami nyilván szívja fel az egészet, és löki ki a vízbe.
1: Igen, készült erről ugye egy dokumentumfilm is évekkel ezelőtt, de hogy nem történt nagy előrelépés, és ez egy ilyen ökológiai bombaként ábrázolják most, amiről mi se tudunk sokat, mert hogy messze van, nem gondolod, hogy baj lenne, eltolod magadtól, meg van annyi helyi probléma, hogy nem is akarsz foglalkozni. De közben valami érdekes a cikk, ami arról szól, hogy valahol a Marshall-szigetekén, a világ másik oldalán, meg az amerikaiak leraktak oda egy ilyen Mariannárok méretű krátert, az befették, lebetonozták, leléptek, és azt mondták, hogy oldjátok meg. Hát mennyire jó.
0: Az a kérdés, ami vannak a környéken óriás gyíkok.
1: Hogy? Ja, hogy megnőttek a gyíkok, arra gondolsz.
0: Lesz-e ebből Godzilla?
1: Azt kérdezem, aki Juli Strokot kapott? Nem, csak nehezen. Ahogy megpróbáltad kimondani az előző dolgot.
0: Ja, ne. Ez nálam egy ilyen stand-by üzemmód.
1: Azonnal lecsapnak rád. Igen. Na most akkor nézzük meg, gyerekek, jó? Tehát most ez valid vagy nem valid? Nem azt mondom, hogy kell ettől félni.
2: Na,
1: de...
2: Na, belemosódik a vízbe az előbb-utóbb idejér, öcsém.
1: Mosódik, az már ott Fukushima is minden mosódik. Az a lazac, amit teszel, az már minden itt van. Valójában. Tele vagyunk ilyen kis lábnyomokkal, amik ott vannak és szivárognak.
0: De hogy ez a volumen, ez mennyire veszélyes egyébként? Tehát, hogyha itt most minden kioldódik, fogja magát ez a betonkupola, és összeomlik, mert hogy globális felmelegedés van, meg most már azt is eléri a tengervíz, amit eddig korábban nem. Szóval, hogyha ez az egész cucc bekerül, akkor azért az mennyire rázza meg a tenger élővilágát.
1: Ez egy jó kérdés, hogy egyszer csak ez így beomlik, tehát fogod magad, és ez úgy, hogy van, páf, beszakad, és vége van.
2: Alámossa a víz, nincs ugye rendesen leszigetelve, már víz is, én most nézem a archív képeket, egy gyerekek egy klotgatjába betonoztak a srácok a radioaktív hulladékot.
1: Zseniálisak.
2: Annak idején azért ezzel nem sokat foglalkoztunk.
1: Találtál az archív képeket? És oda küldték őket, hogy akkor kis nadrágban...
2: Mi is elindítod a videót, abban van benne.
1: Kis nadrágban betonozzanak,
2: hát gondolom, úgy voltak vele, hogy nyaralni vagyunk, süt a nap, itt a tenger, akkor mit vegyünk föl, amikor ezek a robbantásképei, és...
1: Ugye igen, csak mondom, ezek a robbantásképei, ez mindenkinek megvan, hogy alul az óceán, hatalmas nagy gomba száll fölfelé, na ez az a hely, ahol ezeket a robbantásokat csinálták, ugye ezek ilyen kísérleti... atomkísérletek, ott betonoznak a csávók. Aha. Azért kíváncsi lennék, hogy hány van életben. Építik ezt a krátert, egyébként egy gyönyörű, csendes óceáni, gyönyörű helyen, tehát hogy mennyire nyomasztó, amit csinálnak.
0: És most, hogy repedezik, vajon kiküldenek egy-két önkéntest?
1: Szerintem az amerikai vakolókanállal,
0: és némi molterrel próbálják ezeket a repedéseket.
1: Úgy tolják le, mint a húzat. Ők ezzel egyáltalán nem foglalkoznak. Na, mindjárt megkérdezzük Attilát, vele sokszor beszéltünk már, hogy mit tud erről egyáltalán a világ, hogy a világ szakemberei vagy professzorai mennyire tartják ezt valóban veszélyes helynek. Aszódi Attila, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára. Hello Attila, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, jó reggelt, jó reggelt.
1: De te tudtál erről a helyről, vagy te láttad ezt a dokumentumfilmet? Vagy érdekel ez a jelenség, amit most mi is megtaláltunk, hogy álltok, ezzel nagy baj van?
3: Nagyon érdekes dolgot találtatok. Én megmondom őszintén, hogy évekkel ezelőtt magát ezt a helyszínt nem ismertem, de én is olvastam róla most az elmúlt pár hónapban. és hát egy rendkívül problémás helyszínnek gondolom, mind a mellett, hogy számos félreértés övezi ezt a dolgot. Eleve azt kell itt kontextusba helyezni, hogy ez nem egy sűrűn lakott terület. Tehát a Marshall-szigeteken történtek ezek a robbantások, összesen 67 atomkísérletet hajtottak végre 1946 és 1958 között. A Marshall-szigetek egy több mint 2 millió négyzetméter területű felségterülettel rendelkező ország, aminek a 99,9%-a óceán. Tehát ebben a 23-szor nagyobb területről beszélünk, mint Magyarország, és ebben a hatalmas nagy területben összesen 180 négyzetkilométer alakható szárazföld, az összes többi óceán, és hát 35 ezer lakosról van szó összességében. Ez azért lényeges, mert hogy valójában az amerikaiak azért választották ki annak idején az atomkísérletek egy része számára ezt a helyszínt, mert hogy rettentően távol van mindentől, ez 4000 kilométer Tokiótól, 8000 kilométer Los Angelestől, tehát tényleg a semmi közepén, a csendes óceán közepén található, és a 67 atomkísérlet között rengeteg különböző volt, és az a groteszk ebben a helyszínben, amiről most beszéltetek, hogy itt az egyik kísérlet, tehát két krátert látok egymás mellett, az egyik kísérlet, az kifejezetten egy olyan robbantás volt, aminek az volt a célja, hogy mi történik akkor, hogyha egy ilyen atombombát egy hagyományos töltet eltalál, és tehát nem begyújtják és hagyományosan felrobbantják, hanem egy sima robbanó, egy hagyományos robbanó töltet károsítja meg, és ennek következtében az a töltet ott nem robbant fel, és szétszóródott ott a környéken. És ezt követően 12 nappal később csináltak egy másik robbantást, ami viszont már nukleáris szempontból tényleg felrobbant, közel a talajfelszínhez, és ennek következtében nagyon sok olyan speciális, mesterséges kőzet keletkezett, aminek nagyon magas a plutónium tartalma. Tulajdonképpen ezt a talajt, meg a környező szigeteken végzett kísérleteknek a maradékát hordták össze ebbe a kaktuszkráterbe, így hívják ezt, és fették le ezzel a betonkupolával. A helyzetnek jelenleg az a problémája, hogy ez alulról nem zárt, tehát ez tulajdonképpen ott ezen a korall zátonyon egy gödör, amiben belehorták ezt a
2: csak egy kupak.
1: Csak levettek egy kupakot. Oké, de azt miért mondod, hogy ez nincsen ott semmi, csak víz? Tehát az amerikaiak azért gondolkodtatok, hogy ami beleázik a vízbe, hát az onnantól kezdve, az ugyanúgy szennyezi az óceánt, ugyanúgy viszik az áramlatok, hogy ír egy hallgatát, az, hogy víz, ez senkit nem vigasztal, hogy itt nincsen száraz föld, mert ők a vízbe robbantottak, de azzal lemérgezik a vizet.
3: Azért mondják azt, hogy ez magának a kaktuszkráternek nincsen olyan túlzottan nagy jelentősége, mert a radioaktivitásnak a 99%-a ott van a vízben, az üledékekben. Tehát teljesen igazad van. Rengeteg szennyezés érte ezt a területet. Egyébként összesen két ilyen korallzátony gyűrűn végeztek kísérleteket, ezen az Enewetok atollon és a Bikini atollon. A Bikini atoll az sokkal jobban szennyezett, még ennél is. És még egyszer hangsúlyozom, hogy a radioaktivitásnak a 99%-a benn van az üledékekben, illetve magukon a korallokon.
1: Tehát leszennyezték ott az óceánt a robbantással.
0: Valószínűleg nem a kupola egy nagyobb probléma.
1: Hanem az, hogy benne van a vízben.
3: Így van, tehát pontosan ez az amerikai kormányzati érvelés, hogyha a klímaváltozás miatt megemelkedik a tengerszint, és ezt a kupolát, ezt eléri a víz, és még több radioaktivitás most ki belőle, jelenleg is most, aki, mert még egyszer mondom, nem egy hermetikus valami, hanem nyitott alulról, de hogyha még több ilyen kimosódás történne, az össz radioaktív anyag mérlegen nem sokat változtatna, mert 99-szer több radioaktív anyag van magában az üledékekben, a vízben, mint magában ebben a tárolóban. Hát azért mondom, hogy ez a dolog, ez rettentően problémás környezeti szempontból. Egyetlen egy szerencse van, hogy ez távol van a sűrű lakott területektől.
1: A víz elviszi, meg az áramlat elviszi, tehát hogy a sűrű lakott terület, meg az élővilágot leszennyezi, meg a halakat, amiket aztán utána ott lehalásznak, azokat leszennyezi. Tehát, hogy...
3: Hát várjál Balázs, tehát, hogy itt ez leülepedett. Tehát, hogy igazániból a környéken, magának ennek a szigetnek a környezetében, illetve magának az Enewetok atollnak a környezetében nyilván sokkal nagyobb a radioaktivitás szintje, mint a normális, és teljesen igazad van, hogy a korallokban, a halakban ez az aktivitás ez megjelenik.
1: Hány robbantás volt, azt tudjuk? Tehát, hogy ők csak ezt a kettőt robbantották? Vagy én úgy tudom, hogy többet robbantottak ők.
3: Tehát összesen 67 atomkísérlet történt a Marson.
1: Atya Isten!
3: És ezek között, ugye ez a kettő, amiről itt beszélünk, az egyik az tulajdonképpen 0-6 erejű volt, a másik az 20 tonnás robbanóerővel rendelkezett, tehát ez pici, nem olyan nagyon messze volt az egyik legnagyobb robbantás, egy 10 megatonnás, 10 millió tonna robbanóerejű hidrogénbombának felrobbantása, tehát hogy ez a terület, ez az egész környék, ez nagyon erősen terhelt ezekkel a hagyatékokkal, és valójában szerintem azért beszélünk erről, mert az amerikai kormányzat azt kommunikálta hosszú időn keresztül, hogy nincsen veszély, és azt nyilván nem tudják elfogadni a helyiek. Kevesen vannak a helyiek, de nehéz azt elfogadni, hogy ennek az egésznek nincsen semmi problémája, hiszen jól mondjátok, hogy a vízben, az élőlényekben és a növényekben ott van ez a radioaktivitás. Másrészt pedig ez a Marshall-szigetek, ez az egyik olyan ország, ami nagyon komolyan veszélyeztetve van a klímaváltozás által. Tehát ők simán lehet, hogy eltűnnek a föld színéről, úgy az egész állam. Mert hogy tehát ha esetleg, ha ránéztek a térképen, nagyon érdekes azt megnézni, hogy ezek ilyen gyűrűszerű korallzátonyok, vulkánokból alakultak ki, most ezt nem mondanám el, de nagyon vékony szigetek ezek tulajdonképpen. Olyat képzelj el, mint Magyarországon egy utcás falu, csak az utca két oldalán nem szántóföldek vannak, hanem az óceán. Az egyik oldalon egy laguna, a másik oldalon pedig a nyílt óceán.
2: Igen, és ezek egy méterrel vannak ugye a vízszint fölött.
1: Ezek kis zátonyok, kis szigetek, igen.
3: És akkor gondold el, hogyha emelkedik a tengerszint, és jön egy vihar, akkor az a víz az felcsap oda, tehát hogy őnekik igazándiból az elárasztás a fő probléma, illetve az édes vízhez való hozzájutás. Az ő szenáriói között simán szerepel az, hogy a klímaváltozás következtében ők úgy, ahogy van, eltűnnek a színéről.
1: Döbbenet, hogy itt van egy ilyen ökoszisztéma, nem? Egy ilyen rendszer, egy ilyen óceáni vidék, környék, tele élővilággal, kékvízzel, korallzátonyokkal, és oda mennek az emberek, azt mondják, hogy robbantunk. Oké, ezt megnézed, ezt a dokumentumfilmet, bekészülsz rajta, de közben te baromira megnyugszol, mert itt viszont a kóláról nem tudod letekerni a kupakot, az biztos megvéd majd minket. Műanyag szívószállat, nem tudom, faszívószállal iszod. És bedöntik az autógyártást, mert az majd biztos megoldja. Miközben a Marshall-szigeteken megértett szivárog a kupola. Tehát, hogy tehát az egész ez oda van. Mi a megoldás szerinted? Mit lehet csinálni? Hát ezt nem lehet onnan elvinni, nem lehet lefedni, kimossa a víz. Mit tudunk csinálni szerinted?
3: Igazi happy end nincsen. Tehát, hogy ennek a problémának nincsen egy olyan megoldás, hogy akkor most összeszednek ott nem tudom, 3 tonna anyagot, és akkor elviszik valahova. Én azt gondolom, hogy ez ott fog maradni az idők végezetéig. Ez a kupola, ez egyébként nem kell, hogy teherhordó legyen, tehát szerintem ezt így fogják hagyni, ha vannak rajta repedések, akkor lehet, hogy kijavítják, de egyszerűen még egyszer az az eredmény, amit itt több nemzeti laboratórium kimutatott, hogy a környékbeli vízben sokkal több radioaktivitás van, mint magában a kupolában, ez nem fogja őket arra sarkalni, hogy ezt a dolgot felszámolják, mert egy nagy problémának az 1%-át oldanák.
1: Igen, mert minden ott van.
2: Jó, ha a balcsin világító hekket kapunk, akkor tudjuk, hogy baj van.
1: Tudjuk, hogy honnan jött. Hát ez nagyon durva. Attila, köszi, jó munkát neked, köszönjük szépen.
3: Köszönöm.
1: Köszönjük.
4: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vására Jüsknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebb Jüszk áruházban vagy online a jüszk.hu-n. Jüszk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallott.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Miért hallgatják egyre

0: zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, szarvas.
2: Újra Shopping Week Kecskeméten, a Target Centerben. Vásárolj június 4-e és 13-a között, regisztrált blokkodat online, és nyerd meg a közel 50 ezer forint összértékű nyeremények egyikét. Sőt, ha június 13-án kilátogatsz a kis Tesco-hoz, megpörgetheted a szerencsekereket garantált ajándékokért. Részletek www.shoppingweek.hu.
3: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
4: Ünnepeld a Richter Safari Park 6. születésnapját június 13-án Nagykőrösön. A kalandok egész nap várnak, a buli pedig az éjszakában nyúlik. Igazi fesztivál hangulat, safari, cirkusz, vidám park és Charlie élő koncertje vár rád. Este fél hat után a belépő mindössze 1500 forint. Sok szeretettel vár Richter József június 13-án a Richter Safari Park. Van.
5: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet, Kecskemét.
6: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
0: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
7: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek. Köszöntsék fel barátaikat. Mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
0: Rádió egy gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: nap. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon, na meg a környező településeken, és üdvözlet az internetes hallgatóknak is a kijelzők előtt. Sziasztok! Kormos Zsolt vagyok. Június 7-e van, vasárnap, az órák egészen pontosan 10 óra 6 percet mutatnak. Ma a Róberteket köszöntjük névnapjuk alkalmából. Sok boldog névnapot kívánunk nekik, de a világ túloldalán is fújják a gyertyát. Ezen a napon 74 éves, a Hollywood legkeményebb pofonjait osztó Liam Neeson, és születésnapos az egykori teniszcsillag, Anna Kurnyikova is. Ha valaki otthon, a kanapén ülve szintén rendelkezik azzal a különleges képességgel, hogy egyből felismeri a slágereket, vagy Kurnyikova-szerű pontossággal pötyög a telefonján, annak ez a nap komoly zöldítést hozhat. Elindult ugyanis a Visszük a pálmát a Rádió egy gongon játék második fordulója. A mai napon 5 óra előtt a Bagosi Kertészet felajánlásából egy 50 000 forint értékű, kifejezetten fagytűrő, hatalmas kerti pálma talál gazdára. És a feladat is nagyon egyszerű. Amint felbukkan az adásban az óra slágere, azonnal küldhetitek a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. A jelentkezők közül egyet visszahívunk, neki pedig meg kell mondania az előadó nevét és a felvétel címét. Érdemes minél gyorsabban elküldeni az üzenetet, mert nagyon sokan jelentkeznek. Ezek tehát a játékszabályok, és hogy mivel fogjuk tölteni ezt az órát. Nem sokára jövök a netpercekkel, a Google legfrissebb fejlesztésével, ami percek alatt készít mobil alkalmazást, pusztán szavakból. Most viszont indul egy igazi mai sláger. Következik Fast Boy, és már is megtudjuk, mi az a Good Life.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
1: 11 lesz 11 perc múlva. A Netpercek következnek a Rádió 1 gongon. A mobil alkalmazások világa eddig a programozók zárt birodalma volt. A mesterséges intelligencia azonban most olyan eszközt ad a hozzá nem értő kezébe is, amivel a szoftverírás percek alatt elvégezhető feladattá válik. A tech óriás ugyanis elérhetővé tette a Google AI Studio platformján az új natív Android alkalmazás fejlesztési funkciókat. A folyamat alapja az úgynevezett vibe coding, ami annyit tesz, hogy a felhasználóknak nem kell kódot írniuk, elég pusztán emberi nyelven elmesélniük a Gemininek, milyen appot szeretnének. Az AI a háttérben azonnal legenerálja a teljes programot Kotlin nyelven, lerövidítve az eddigi több hetes munkafolyamatokat. Az így elkészült alkalmazások kezelik a GPS-t, a Bluetooth-t és az NFC-t is. Fontos korlátozás viszont, hogy a Play áruházban ezeket nem lehet publikálni, kizárólag személyes használatra, illetve később a családtagok közötti megosztásra szolgálnak. Az eszköz az egyszerűbb napi feladatok automatizálására tökéletes. A komplex biztonsági rendszerekhez viszont továbbra is programozók kellenek. Az otthoni szoftvergyártás tehát bárki számára megnyílt, érdemes kísérletezni vele a délutáni pihenő alatt. De amíg az applikációk a háttérben készülnek, a stúdióban a pálmák viszik a pálmát. A 0620 9414 020-as számon már is lehet jelentkezni a Nyerni szeretnék üzenet elküldésével. Következik ugyanis az óra slágere, és ha visszahívlak, meg kell mondanod a most következő előadó nevét és a felvétel címét. A fődíjunkat 5 óra előtt fogjuk kisorsolni. Ez pedig nem más, mint a Bagosi Kertészet 50.000 forintos pálmája. Nem sokára jövök az időjárás előrejelzéssel, addig viszont várom az üzeneteket.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: Fél tizenegy lesz, egy perc múlva. A Rádió 1 Gong időjárás előrejelzését halljátok. A következő napokban komoly hőhullám éri el térségünket. Lássuk a legfrissebb adatokat. Ma nálunk itt a Duna-Tisza közén túlnyomóan napos, derűs időre van kilátás. Csapadéktól egyáltalán nem kell tartani a nap folyamán. Az északnyugatira forduló szél azonban több helyen megélénkül, ami kissé enyhíti a forróságot. A legmagasabb nappali hőmérséklet ugyanis 29 fok körül alakul. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, az ország legnagyobb részén marad a száraz idő, helyenként azonban kialakulhat egy-egy futó zápor. A hajnali 18 fok után, délutánra már a forró 32 fokig melegszik a levegő. Kedden aztán nyugat felől erős felhőzetnövekedés kezdődik. Délután és este a középső tájakon egyre több felé záporok, zivatarok áztatják a talajt. A csúcsérték azonban még eléri a 33 fokot. A mai 29 fok után a holnapi 32 fokos hőségben már komoly terhelés éri a szervezetet, érdemes gondoskodni tehát a megfelelő folyadékpótlásról. Ez volt az időjárás, nem sokára jövök a legfrissebb sporteredményekkel, a folytatásban pedig érkezik Panic at the Disco és a High Hopes.

vasárnap délelőtt kellős közepén a hazai klubházak és nemzetközi aszfaltcsíkok is fontos bejelentésektől hangosak. A szurkolók pedig ma délután egy igazi európai kupa fináléra is feszülten figyelhetnek a képernyők előtt. A Rádió egy gong legfrissebb sporthírei következnek. Olasz vezetőedzőt nevezett ki a labdarúgó NB1-be feljutó Budapest Honvéd csapata. Mauricio Jacobacci legutóbb az 1860 Münchennél dolgozott, de komoly svájci, osztrák, francia és olasz bajnoki tapasztalattal is rendelkezik. A kispestiek ugyan Feczkó Tamás irányításával harcolták ki a feljutást az élvonalba, ám a klub vezetősége végül a váltás mellett döntött a nyári alapozás előtt. Mindeközben óriási izgalmak után bejutott a női kézilabda bajnokok ligája döntőjébe, a Győr. A magyar bajnok végletekig kiélezett csatában 31-30-as sikert aratott a francia Brest ellen úgy, hogy a győztes találat mindössze 43 másodperccel a végső dudaszó előtt esett be a hálóba. A budapesti négyes döntő ma délután 18 órakor kezdődő fináléjában a Győr ellenfele egy másik francia együttes, a Metz lesz. A technikai sportok világában a Mercedes pilótája, a világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli nyerte a Forma 1-es monakói nagydíj időmérő edzését. Mellőle a Red Bull versenyzője Max Verstappen várhatja a piros lámpák kialvását, míg a harmadik rajtkockát Lewis Hamilton kaparintotta meg a Ferrarival. A Mercedes másik pilótája George Russell a hatodik, míg a címvédő Lando Norris a nyolcadik helyről indul a hercegség szűk utcáin, a 78 körös futam pedig ma délután 15 órakor veszi kezdetét. Ezek voltak a sporthírek, nem sokára néhány útinformációt is megosztunk veletek. A folytatásban érkezik Bibi Rexa igazi mai slágere, a New Religion.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: 3:41 után 2 perccel a Rádió 1 Gong útinformációit halljátok. Az autópályákon és az elkerülő utakon zajló nagyszabású hídépítések miatt ma különösen érdemes előre tervezni az útvonalat. Az M5-ös autópályán a legkomolyabb korlátozásra a 74-es kilométernél lévő Kecskemét északcsomópont átépítése miatt kell számítani. Itt jelenleg kizárólag a Budapest felé vezető felhajtóág használható, a lehajtóág teljesen zárva van. A Röszke felé vezető oldalon még nehezebb a helyzet, ott sem a le, sem a felhajtóág nem üzemel. Ehhez kapcsolódóan a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon 60 km/h sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében csomópontot építenek, a 60-as és a 62-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot, így csak a belső sáv járható. Az 52-es főúton az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat hídépítés miatt lezárták, míg Fülöpszállás és Solt között a 35-ös és az 51-es kilométer között mozgóterelés és félpályás útlezárás mellett dolgoznak az útépítők. A csomóponti lezárások és a szűkített sávok miatt az autópálya környékén érdemes visszavenni a tempóból. Vezessetek óvatosan, az utakon vigyázzatok magatokra és egymásra is. Nem sokára kiderül, kinek sikerült megtalálnia az óraslágerét, addig viszont zenélünk egy kicsit. Következik Felix Jén és a Walk With Me.

0: Halló, tessék, Szalai Lilla.
1: Szép jó napot kívánok, Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából.
0: Szia.
1: Az óra slágerét kerestük ebben az órában, megtaláltad, és szerintem elmondod nekünk, ki volt az előadó és mi volt a felvétel címe.
0: Tóth Abigail volt, és a Sugar Daddy.
1: Bekerültél a fődíj sorsolásba, te is Pálma rajongó vagy?
0: Igen, igen, Pálma rajongó vagyok, meg tegnap is próbálkoztam játszani, úgyhogy szerencsére akkor úgy tűnik, hogy...
1: Reméljük, hogy a szerencse mellé szegődik a továbbiakban is, 5 óra előtt fogjuk sorsolni ezt a csodaszép pálmát. Éppen bevásárlás közben zavartalak?
0: Igen.
1: Sikerült.
0: Indulunk kilisbabot főzni a tesóméhoz.
1: Jó. Akkor jó étvágyat.
0: Keresünk, de hallgatunk titeket most is, úgyhogy.
1: Oké, ez maradjon is így. Szia-szia, köszi, hogy itt
0: jó
1: voltál.
0: Jó rendben, köszönöm, szép napot.
1: A mai első név tehát bekerült a Rádió 1 Gong legendás kalapjába. 11 óra után viszont újabb kört indítunk. Érkeznek a legfrissebb programajánlatok, és újraélesítjük a pálmajátékot egy teljesen új dallal. Az órát rövid reklám és a hírek után Ed Sheeran és az Azizám indítja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Visszük a pálmát a rádió egy gongon. Trópusi hangulatú, mély zöld színekben pompázó pálmával díszítheted a kertedet, az erkélyedet, a teraszodat, ha megtalálod az óraslágerét. Visszük a pálmát a rádió egy gongon. A Bagosi Kertészet támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
6: Konfitált kacsamáj a hamburgerben. Ti normálisak vagytok?
7: Persze. Először megpirítjuk a hamburger mucikat. Ebbe jön a házi szószunk, saláta, hagymalekvár. Közben a konfitált kacsamájat kicsit megpirítjuk, a marhahússal együtt, amire cheddart olvasztunk. Végül ezek is mennek a burgerbe, és kész is a konfitált kacsamájas hamburger. Kecskeméten a Csáki utca 18-ban, a Hisburgerben.
8: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Június 8-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
9: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó.
10: Kecskemét, Napsugár utca 2.
9: Veszelsz ki autóbontó.
11: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
12: Persze. Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancsízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
13: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis Kertészet, Kecskemét.
14: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis Kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
15: Ünnepeld a Richter Safari Park 6. születésnapját június 13-án Nagykőrösön. A kalandok egész nap várnak, a buli pedig az éjszakában nyúlik. Igazi fesztivál hangulat, safari, cirkusz, vidám park és Charlie élő koncertje vár rád. Este fél hat után a belépő mindössze 1500 forint. Sok szeretettel vár Richter József június 13-án a Richter Safari Parkban.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
16: Kezdődik a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Útépítése kezdődtek Kiskunhalason, jótékonysági akció Kecskeméten. Üdvözlöm, Ármán Évi vagyok. Nagy átalakulás kezdődött Kiskunhalason, utak újulnak meg, parkolók épülnek és zöld területeket is fejlesztenek a város több pontján. Az élhető Kiskunhalas városrehabilitációs program több mint 1 milliárd forintos támogatásból valósul meg. A beruházás 8 belvárosi területet érint, elsőként a Gimnázium utcában kezdődtek meg az útépítések és forgalomkorlátozások, írja a Vármegyei Lap. A projekt részeként új parkolókat, korszerű játszótereket és pihenő övezeteket alakítanak ki, miközben megújulnak a járdák és a csapadékvíz elvezető rendszerek. A város több pontján fákat ültetnek és rendezik a zöld felületeket is. A kecskeméti Egymi Juhar utcai tagintézményének óvodája lett a Plazma Center tavaszi jótékonysági kezdeményezésének nyertese. Az akció során a plazmaadók szavazhattak arra, melyik megyei óvoda részesüljön támogatásban. A legtöbb voksot a sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó kecskeméti intézmény kapta, írja a híres.hu. Az adományt a gyermeknapi rendezvényen adták át, ahol játékokkal, koncertekkel és különböző programokkal várták a gyerekeket. kezdődik a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Mintegy 400 település nevezett, a legnagyobb számban a település mérethez kapcsolódó kategóriákban versenyeznek. Kisebb és nagyobb falvak, a 30 ezer fő alatti és feletti városok, valamint a budapesti kerületek. Tematikus nevezések is szép számban érkeztek, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
17: Továbbra is az év főtere kategória legnépszerűbb, de egyre többen veszik figyelembe, hogy a virágos városi vagy falusi séták kategória is nagyon sokat hozzá tud adni elsősorban a turisztikai kínálathoz. A következő másfél hónap a helyszíni zsűrizésekről fog szólni. Közel 200 fős az önkéntes zsűritagságunk, amelyben kertészmérnökök, tájépítészek, településüzemeltetési szakemberek, örökségvédelmi, illetve turisztikai szakemberek vannak.
16: Kánikulára számíthatunk sok napsütéssel, nem lesz front felettünk, Bács-Kiskunvár megyében legtöbb 30 fok lehet ma, a következő napokban pedig még ennél is többet mutathatnak a kijelzők. Éjszakára 11-12 fokig hűlhet le a levegő, a meteorológusok arra figyelmeztetnek, magas lesz az UV-sugárzás környékünkön is.
18: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
19: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Szeretettel köszöntök mindenkit Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon, a környékbeli autósokat, na meg az online hallgatóinkat egyaránt. Kormos Zsolt vagyok. A konyhákban valószínűleg már készül az ebéd, és nálunk itt a Rádió egy gong stúdiójában egy újabb mediterrán kerti meglepetés sorsa dől el a mai napon. Folytatódik ugyanis a Visszük a pálmát játék. A tét most is a Bagosi Kertészet 50 000 forint értékű, fagytűrő, csodaszép pálmája, ami a teraszon vagy a kert közepén is azonnal tengerparti hangulatot teremt. A feladat nem változott, ebben az órában is elrejtettünk egy dalt a zenék között. Amint megszólal tehát az óra slágere, azonnal küldhetitek a nyerni szeretnék üzenetet Viberen vagy SMS-ben a 0629-414-020-as számra. Csak az előadó nevét és a felvétel címét kell megjegyezni. Alig 10 perc és hozzuk a legfrissebb programajánlót a délutáni és jövő heti eseményekkel, az ütemet pedig továbbra is csak igazi mai slágerek diktálják. Jó rádiózást kívánok mindenkinek! Következik Sam Felt és Rosalind közös felvétele, a Heart Like Mine.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: A mai napon a híres város legélénkebb pontja egyértelműen a Kecskeméti Vadas kert előtti zöld park, ahol a délelőtt folyamán már javában tart a nagyszabású gyermeknap. A rengeteg ingyenes szabadtéri játék, bemutató és családi élmény után délután pontosan 16 órakor a Lóca Együttes interaktív koncertje zárja majd a rendezvényt. Így a legkisebbeknek addig mindenképpen érdemes ott lenniük. A holnapi napra is akad egy művészeti ajánlat. Hétfőn délután 14 órakor nyílik meg a Bács-Kiskunvár megyei kereskedelmi és iparkamara Kecskeméti székházában Mácsai Anikó és Vámos Zoltán ökoalkotók Kontrasztok című különleges környezettudatos tárlata. Végül pedig érdemes már most feljegyezni, hogy jövő hét kedden kezdetét veszi a 97. ünnepi könyvhét programsorozata Kecskeméten. Az író-olvasó találkozók és szabadtéri események részletes menetrendjét a Katona József könyvtár weboldalán és Facebook felületén lehet megtalálni. A vadaskerti koncertektől a könyvheti indításig bőven van tehát hová szervezni a családi együttléteket a következő napokban. És ha mindezek mellett egy trópusi oázist is telepítenétek a ház köré, akkor most érdemes figyelni. Következik az óra slágere, jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Csak az előadó nevét és a felvétel címét kell megjegyeznetek, mert ha visszahívlak, mindössze ennyit fogok kérdezni. A fődíjunkat 5 óra előtt fogjuk kisorsolni, ez pedig egy 50 000 forint értékű

Ez volt az óra nyertes dala hétvégi játékunkban. Visszük a pálmát a rádió egy gongon. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

a Rádió 1 gong időjárás előrejelzése. A mai napon sok napsütésre van kilátás, csapadék egyáltalán nem várható. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, a csúcsérték délután 29 fok körül alakul. Holnap a száraz, aszályos időjárás fokozódik, kevés pátyol és gomoly felhő mellett a napsütésé lesz a főszerep. A hajnali frissesség után, ami 11 és 18 fok között alakul, délutánra már igazi kánikula érkezik 32 fokos maximummal. Kedden viszont nyugat felől megvastagszik a felhőzet, délután és este a középső tájakon egyre több felé kell készülni záporokra, zivatarokra. Egyelőre ennyit az időjárásról, következik Miles Smith és a Stargazing.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai sláger

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Az ötös főúton közlekedőknek Kecskemét belterületén kell óvatosnak lenniük, ugyanis a 86-os és a 88-as kilométer között nagyszabású közművezetéképítés zajlik, ami miatt félpályás korlátozás és időszakos torlódás nehezíti a haladást. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés miatt az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum, valamint a Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávokat teljesen lezárták. Ugyancsak az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között a 35-ös és az 51-es kilométer között mozgóterelés mellett dolgoznak a gépek, az aktuális munkaterületnél a félútpályát lezárva. A félpályás lezárások és a kanyarodó sávok hiánya miatt vezessetek fokozott figyelemmel a kereszteződésekben. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió egy Gong csapata. Nem sokára jövünk a játékosunkkal, utána indul a Daily Mix, a folytatásban pedig itt van Rihanna és az Only.

0: tessék.
1: Kormos Zsolt vagyok, a Rádió 1 Gong stúdiójából. Dávidot keresem.
0: Szia, én vagyok.
1: Szia, Dávid. Nyugtass meg, hogy már csak egy gyönyörű szép pálma hiányzik a kertetekből.
0: Hát igen, szeretnénk, jó lenne. Már régóta vágyunk rá.
1: Akkor mondd el nekem, ki volt az Óra slágerének előadója, mi volt a felvétel címe?
0: A Volmar és Manueltől az Éget a nap.
1: Így van, bekerültél a fődíj sorsolásba. 5 óra előtt fogjuk sorsolni a pálmát, megvan-e már a helye a kertben?
0: Meg, igen, lenne.
1: Sok szerencsét kívánok a sorsoláshoz. Legyél telefon és rádió közelben a nap folyamán, mert lehet, hogy rád mosolyog a szerencse.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Úgy tűnik, ez a pálmafa mindenkinek beindította a fantáziáját. Hihetetlen mennyiségű üzenet érkezett, és bízom benne, hogy ez a következő órában is ugyanígy lesz. Nem sokára 12 óra elérkeztünk a Daily Mixhez, ahol kinyitjuk majd a gasztro pletyka rovatunkat a luxus éttermek rejtett, rejtélyes kulisszatitkaival, és persze érkezik az Óra slágere is, az 50 000-es pálmáért. Az órát igazi mai sláger indítja, Ray Dalton és a Blood Runnin'. Can't hold back, my heart is beating strong. You make it easy when the night's alone.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Visszük a pálmát a Rádió 1 Gongon. Trópusi hangulatú, mély zöld színekben pompázó pálmával díszítheted a kertedet, az erkélyedet, a teraszodat, ha megtalálod az Óra slágerét. Visszük a pálmát a Rádió 1 Gongon. A Bagosi Kertészet támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
5: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vásárai üszknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi üszkáruházban vagy online a jusk.hu-n. Jusk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Június 8-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
8: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos, belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
9: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft.-vel.
10: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis Kertészet, Kecskemét.
11: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis Kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
12: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
2: Reklámot hallottak.
4: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
13: Megtartották a Környezetvédelmi Világnapot Kecskeméten, gyermeknapot ünnepeltek a Bács-Kiskunvár megyei büntetés-végrehajtási intézetben. Folytatódik a jó idő, köszöntöm, Ármán Évi vagyok. átadták a Gondolkodj Ökosan című környezetvédelmi alkotópályázat és a kecskeméti középiskolák környezet és természetvédelmi vetélkedő díjait Kecskeméten, a híres Agora előtt. A programot zöld piknik és játékos feladatok is színesítették. Az alkotópályázatra óvodásoktól a középiskolásokig több korosztályból érkeztek kreatív pályaművek, amelyek közül 20-at díjazott a szakmai zsűri. A legjobb alkotók értékes ajándékokat és külön díjakat vehettek át. A környezetvédelmi vetélkedőt idén a Kecskeméti Református Gimnázium csapata nyerte meg, számolt be róla a Vármegyei Lap. Családias hangulatú gyermeknapi rendezvényt szerveztek a Bács-Kiskunvár megyei Büntetés-Végrehajtási Intézet anya-gyermek részlegén. A programon a Katona József könyvtár munkatársa zenés énekes foglalkozást tartott az édesanyák és gyermekeik számára. A résztvevők közösen énekeltek, játszottak és különböző hangszerekkel is megismerkedhettek, a többi között gitárral, furujával és triangulummal. Az intézmény közleménye szerint a rendezvény azt az üzenetet erősítette, hogy a gyermekek boldogsága és a családi kötelékek megőrzése olyan értékek, amelyeknek a büntetés végrehajtás falai sem szabhatnak határt. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet nemrég alakult fájdalommunkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Az ingyenes programban elsőként hasnyálmirigyés tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el, mondta a rádiónknak Zelenai Ferenc fájdalomterapeuta, a munkacsoport vezetője.
14: Ezek ilyen speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk tartósan vagy átmenetileg lekapcsolni, amik a fájdalomimpulzust szállítják tovább. Megtörténhet helyi érzéstelenítővel, történhet fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy kémiai anyagoknak a befecskendezésével. Jók a modern gyógyszerek, azonban nem mindenkinek csökkenti kellő mértékben a fájdalmát.
13: Kánikulára számíthatunk, sok napsütéssel nem lesz front felettünk, Bács-Kiskunvár megyében legtöbb 30 fok lehet ma, a következő napokban pedig még ennél is többet mutathatnak a kijelzők. Éjszakára 11-12 fokig hűlhet le a levegő, a meteorológusok arra figyelmeztetnek, magas lesz az UV-sugárzás környékünkön is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió Indul a Rádió egy déli mix az igazi mai slágerekkel. Mi

Hello Kecskemét, Nagykőrös, Csongrád, ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Kormos Zsolt vagyok, kezdődik a mai Daily Mix. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, és szeretettel köszöntöm az internetes hallgatókat is, akik az ebéd mellé veletek együtt a Rádió egy gong igazi mai slágereit választották. A mai nap legkülönlegesebb ajándékát a Visszük a Pálmát játék hozza, ahol a Bagosi Kertészet jóvoltából egy 50 000 forintos fagytűrő pálma várja a tulajdonosát. Nincs más dolgotok az ebéd közben sem, mint figyelni a zenéket, és amint felcsendül ebben az órában az óraslágere, már lehet is küldeni a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Egyetlen egy szerencsés hallgatót ebben az órában is visszahívunk, és ha sikerrel megmondja az előadó nevét és a felvétel címét, már be is került a fődíj sorsolásba. Rövidesen a Daily Mix gasztropletykájában megnézzük, mi az a láthatatlan menü, amivel a New Yorki elitéttermek sokkolják a vendégeket. Addig is jó étvágyat a finom falatokhoz, igazi mai sláger indul, Martin Garrix és a Butter.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
1: Ez a Rádió egy gong és a Daily Mix. A nemzetközi gasztrolapok beszámolói szerint valóságos őrület övezi a New York-i csúcséttermekben bevezetett, láthatatlan menüt. Ennek a lényege, hogy a leggazdagabb vendégek nem kapnak nyomtatott étlapot. Ehelyett a séfek egy személyes beszélgetés során a vendég aktuális pulzusa, hangulata és stressz szintje alapján állítják össze a fogásokat, az árak csillagászatiak, az alapanyagok között pedig olyan különlegességek szerepelnek, mint az ehető aranyfüsttel borított, tengeri algán érlelt szarvasgomba, vagy a ritka vulkanikus kőzeteken grillezett húsok. A szakértők szerint ez a trend sokkal inkább a státuszról, meg az exkluzivitásról szól, mintsem a valós ízekről, de a színfalak mögött hatalmas üzletág épült rá. A luxus éttermek világa tehát a végletekig fokozható, és ha az ebéd mellé igazi karibi hangulatot varázsolnátok a teraszra vagy a kertbe, akkor figyelem, érkezik az óra slágere. Az előadó nevét és a felvétel címét érdemes megjegyezni. Ezt fogom kérdezni attól a szerencsés hallgatónktól, akit ebben az órában visszahívok. 5 óra előtt a Bagosi Kertészet 50 000 forintos pálmáját fogjuk kisorsolni.

Itt a Rádió egy gong. A Daily Mix és a családi ebédek mellé a napsugarai is maximális fokozatra kapcsoltak. Ma délután sok napsütésre van kilátás. Csapadékra vagy futózáporra nem kell számítanunk. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 fok körül alakul. Holnap is csupán kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen, az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk. A legalacsonyabb hőmérséklet reggel 11 és 18 fok között alakul, délutánra 32 fokig melegszik a levegő. És egy izgalmas tény a felhők világából, egyetlen átlagos méretű fehér gomoly

Ez a Daily Mix, a Rádió Egyen az igazi mai slágerekkel. Minden délben. 2 órán keresztül. Csak igazi mai slágerek. Mixbe.

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpár festékek szakértője, a Paint Brothers.
1: Itt a Rádió 1, gong, a Daily Mix útinformációi következnek. Az M44-es autóúton közlekedőknek nagyon kell figyelniük, ugyanis Kunszentmárton térségében új csomópontot építenek. A 60-as és a 62-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot, így a forgalom kizárólag a belső sávon haladhat. Az M5-ös autópályán a Kecskemét észak csomópont átépítése miatt a 74-es kilométernél a lehajtóág továbbra is zárva van, és a Röszke felé vezető oldalon sem a le, sem a felhajtóág nem üzemel, miközben Budapest felé csak a felhajtó járható. És végül az 52-es főúton hídépítés miatt az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávok le vannak zárva. Fülöpszállás és Solt között mozgóterelés mellett dolgoznak az útépítők. A külső sávok lezárásai és az új Hartyáni jelzőlámpás hídjavítás miatt számoljatok néhány perc plusz menetidővel. Vezessetek óvatosan, jó utat kíván a Rádió 1 gong. A Daily Mix Norma Jean Martinnal folytatódik, következik az Auto My Hell.

0: Halló!
1: Rádió egy gong, Kormos Zsolt vagyok, Ildikót keresném.
0: Szia, én vagyok az.
1: Szia! Nem csak téged kereslek, hanem az óra slágerét is, és arra gondoltam, hogy te tudod a dal címét és az előadó nevét is.
0: Rúzsa Magdi Szerelem.
1: Szereted ezt a felvételt?
0: Igen, nagyon jó.
1: Ritkán szoktuk hallgatni, de most betalált minden szempontból, mert bekerültél a fődíj sorsolásba. Tudod-e, hogy mit fogunk sorsolni 5 óra előtt?
0: Igen, egy pálmát. Nagyon szeretnék.
1: Nagyon sokan nagyon szeretnék ezt a pálmát. Mi olyan különleges egyébként ebben a pálmában szerinted? Miért vágyik rá mindenki ennyire?
0: Mert hogy olyan szép nagyok, olyan terjedelmes, mutatós.
1: És mit fog szólni hozzá ez a kutyus a képen?
0: Hát remélhetőleg ő is nagyon örül neki.
1: Hogy hívják ezt a cuki jófej jószágot?
0: Origó.
1: Origó, nagyon klassz neve van. Hogy kapta ezt a nevet?
0: Hát igazából ez volt a neve, és így meghagytuk.
1: Így örököltétek, valaki más adta ezt a nevet. Jó, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Legyél telefon és rádió közelben a délután folyamán. 5 óra előtt fogjuk sorsolni a fődíjunkat, ezt a csodaszép pálmát, amihez sok szerencsét kívánok.
0: Köszönöm szépen.
1: És a kalapba már is bekerült egy újabb név. A Daily Mix következő órájában egy olyan pofon egyszerű növénygondozási trükköt hozunk, ami a nyári hőségben megmentheti a kerti virágokat. Folytatódik majd a pálmavadászat. Rövid reklám és a hírek után pedig érkezik Kamrád és a Be Mine.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Visszük a pálmát a rádió egy gongon. Trópusi hangulatú, mély zöld színekben pompázó pálmával díszítheted a kertedet, az erkélyedet, a teraszodat, ha megtalálod az óraslágerét. Visszük a pálmát a rádió egy gongon. A Bagosi Kertészet támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Újra Shopping Week Kecskeméten, a Target Centerben. Vásárolj június 4-e és 13-a között, regisztrált blokkodat online, és nyerd meg a közel 50 ezer forint összértékű nyeremények egyikét. Sőt, ha június 13-án kilátogatsz a kis Tesco-hoz, megpörgetheted a szerencsekereket garantált ajándékokért. Részletek www.shoppingweek.hu.
4: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Június 8-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
5: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13, Florida, Timberland, és te, dejavufesztivál.hu.
6: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
7: Persze! Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancs ízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
8: Ünnepeld a Richter Safari Park 6. születésnapját június 13-án Nagykőrösön. A kalandok egész nap várnak, a buli pedig az éjszakába nyúlik. Igazi fesztivál hangulat, safari, cirkusz, vidám park és Charlie élő koncertje vár rád. Este 17:30 után a belépő mindössze 1500 forint. Sok szeretettel vár Richter József június 13-án a Richter Safari Parkban.
0: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
9: Több helyen már biztonságosan lehet fürdőzni Bács-Kiskunvár megyében. Ivóvízhálózat fertőtlenítést végeznek júniusban több településen is. Kecskemétre figyel a hazai röplabda sport. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Idén 8 kijelölt szabad strand várja a fürdőzőket Bács-Kiskunvár megyében. A strandokon folyamatosan ellenőrzik a víz minőségét, valamint a biztonsági és higiéniai feltételeket is. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapja szerint kiváló minőségű a víz Baján, a Sugovicánál, a Kiskunmajsai szabad strandon és a Szelíditónál. Jó minőségűnek számít a többi között a kecskeméti, a tiszakécskei és a kunfehértói strand is. Kalmár Patrícia, Eszter, vármegyei tisztifőorvos arra is felhívta a figyelmet, hogy csak kijelölt fürdőhelyeken érdemes strandolni, mert a nem ellenőrzött vizek baleset és fertőzés veszélyt is jelenthetnek. Június a bolygóbarát ízek hónapja. Az országos kampány az ENSZ által meghirdetett fenntartható gasztronómia napjához kapcsolódik. Arra irányítják a figyelmet, hogy sok étterem kínálatában szerepelnek fenntartható egészséges fogások. Június 11-e és 21-e között több Bács-Kiskunvár megyei településen végez ivóvízhálózat fertőtlenítést a Kiskunvíz. A munkálatok érintik a többi között Kalocsát, Hartát, Dunapatajt, Homokmégyet és Fogtőt is. A szolgáltató tájékoztatása szerint a fertőtlenítés idején előfordulhat a víz minőségének átmeneti változása, de az ivóvíz ettől még fogyasztható lesz. Kalocsán, Bátyán, Fajszon és Dusnokon június 15-én éjszaka távvezeték öblítést is végeznek, ezért rövid ideig nyomáscsökkenés vagy szolgáltatás kiesés is lehet. A Kiskunvíz a lakosság türelmét, megértését kéri. Kecskemét ad otthont júniusban a férfi és a női röplabda Európa Liga több mérkőzésének is. A Messzi István sportcsarnokban a magyar válogatottak Csehország, Norvégia, Észtország és Horvátország ellen játszanak majd, közölte a Magyar Röplabda Szövetség. A tornán több kecskeméti kötődésű játékos is pályára lép, köztük Kis Gréta, Kis Lilla, Boldizsár Péter, Varga Péter. A szakmai stábban ifjabb Nagy Péter vezetőedző is szerepet kap. Kánikulára számíthatunk, sok napsütéssel nem lesz front felettünk, Bács-Kiskunvár megyében legtöbb 30 fok lehet ma, a következő napokban pedig még ennél is többet mutathatnak a kijelzők. Éjszakára 11-12 fokig hűlhet le a levegő, a meteorológusok arra figyelmeztetnek, magas lesz az UV-sugárzás környékünkön is.
10: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szervíz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi!

Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Elmúlt egy óra, az otthonokban pedig valószínűleg most veszi kezdetét a vasárnap legfontosabb fázisa. A jól megérdemelt délutáni siesta a kanapén, miközben igazi mai slágerek szólnak a háttérben. Sziasztok, Kormos Zsolt vagyok. Laza és pihentető délutánt kívánunk Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon, na meg az internetes hallgatóknak. Ha szerencsétek van, akkor visszük a pálmát hozzátok, mert a tét a mai napon továbbra is a Bagosi Kertészet 50 ezer forint értékű fagytűrő pálmája. A feladat a pihenő alatt is egyszerű. A telefon maradjon kéz közelben, a figyelem pedig a hangszórókon. Amint felcsendül az óra slágere, azonnal lehet küldeni a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Egy szerencsés hallgatót visszahívunk, tőle az előadó nevét és a felvétel címét fogjuk megkérdezni. A pletyka rovatunkban viszont nem sokára a legfrissebb lifehack praktikát hozzuk, egy olyan konyhai újrahasznosítási trükkel, ami helyettesíti a legdrágább bolti tápoldatokat a virágoknál. Indul a Daily Mix második órája, következik Teddy Swims és a Lose Control.

Ez a Daily Mix a Rádió egy gongon. A nyári meleg közelettével a kertek és a szobanövények gondozása egyre több figyelmet igényel. A nemzetközi háztartási blogok most egy olyan pofon egyszerű konyhai praktikától hangosak, ami másodpercek alatt orvosolja a növények kókadását. Az Életmód magazinok friss beszámolói szerint valóságos lázban tartja a kertészkedőket egy egyszerű újrahasznosítási trükk, amivel teljesen kiválthatók a méregdrága bolti tápoldatok. A tapasztalatok szerint a titok a heti tojás főzés után megmaradt, kihűlt főzővízben rejlik. Ha ezt nem öntik ki a lefolyóba, hanem ezzel locsolják meg az otthoni növényeket, a talaj komoly vitaminbombát kap. A tojáshéjból a főzés közben kioldódó természetes kalcium és az ásványi anyagok olyan mikrotápanyag koktélt képeznek, ami drasztikusan megerősíti a növények sejtfalait és gyökérzetét. Így a zöldek sokkal ellenállóbbá válnak a tűző napsütéssel és a kiszáradással szemben. Ez a tojásvizes háztartási praktika a visszajelzések szerint látványosan újjáéleszti a virágokat, érdemes tehát kipróbálni akár már a mai ebéd után. És ha a konyhai trükkök mellé egy igazi, dús pálmát is elhelyeznétek a kert közepén, akkor a 0620-9414-020-as számra már is küldhetitek a nyerni szeretnék üzenetet. Következik az óra slágere. Ne feledjétek, 5 óra előtt sorsoljuk a Bagosi Kertészet 50 000 forintos fagytűrő pálmáját. Valami!

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
1: A Rádió 1 Gong Daily Mixe a délutáni sziesta alatt időjárás előrejelzéssel folytatódik. Ma délután továbbra is sok napsütésre van kilátás, csapadék nem várható, így a szabadtéri programok zavartalanul zajlanak. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep. A legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban 11 és 18 fok körül alakul, délutánra 32 fokig melegszik a levegő. Kedden nyugat felől sokfelé erősen megnövekszik a felhőzet, este pedig már a középső tájakon egyre több felé számít záporokra. Ennek ellenére a legmelegebb órákban 33 fokra van kilátás.

A Rádió egy gong déli mixét halljátok Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. A legfrissebb útinformációk következnek. Az M5-ös autópályán a Kecskemétet elkerülő szakaszon közlekedőknek két komoly hídépítéssel is számolniuk kell. A 81-es és a 83-as kilométer között a hídépítők munkája miatt mindkét oldalon teljesen lezárták a belső sávot. A forgalom két szűkített sávon halad. Nem sokkal távolabb, Kecskemét és Lajos Mizse között szintén felújítanak egy hídat. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, így a járműveket sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a szakemberek. A 405-ös főúton Újhartyánnál, a 18-as kilométernél pedig a hídjavításnál továbbra is jelzőlámpa szabályozza a váltakozó irányú forgalmat. Egy izgalmas tény a sebességkorlátozások történetéből. A világ legelső hivatalos sebességkorlátozását 1861-ben vezették be Nagy-Britanniában, ahol a gőzkocsik maximális tempóját a városokban mindössze 3 mérföld per órára, azaz körülbelül 5 km per órában határozták meg. A kecskeméti 60-as táblák ehhez képest komoly tempót engednek meg. Néhány igazi mai sláger után egy újabb játékossal érkezünk, a folytatásban pedig itt van Imán Bekké és a Beride.

0: Igen, tessék.
1: Rádió egy gong. Kormos Zsolt vagyok, Alexát keresem.
0: Ja, én vagyok.
1: Szia, szia. Megtalálta te is az óraslágerét? A pálmáért cserébe elárulod nekem, hogy ki volt az előadó, és mi volt a felvétel címe? Bár a pálmát még nem tudom odaadni, de bekerülhetsz a fődíj sorsolásba legalább.
0: Halott pénz, van valami a levegőben.
1: Tökéletes a válasz. 5 óra előtt fogjuk sorsolni ezt a csodaszép pálmát. Már elkészítettétek a helyét? Megvan, hova kerül?
0: Igen, igen, van két leanderem kiültetve, és között egész jól mutatna.
1: Hát, ha megnyered majd a pálmát, akkor készíts róla egy fotót, mert nagyon szívesen megnézném, hogy néz ki két leander között egy pálma. Ez egy egészen érdekes szendvicsnek tűnik.
0: Rendben, köszönöm.
1: A következő lehetőség, hogy utolsóként bekerüljetek a mai fődíjsorsolásba, 3 óra után lesz. Most a folytatásban indul a mozaik, ahol Vizi Zalán, Bozón és Sós Marianna rendőr alezredessel beszélget, mert nagyon sok a gyermekeltűnés. Az okokról és az eltűnés esetén a teendőkről beszélgetnek majd. A mozaik óráját Accent, Sera és Misha Miller közös felvétele indítja majd. A Don't Leave.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Visszük a pálmát a rádió egy gongon. Trópusi hangulatú, mély zöld színekben pompázó pálmával díszítheted a kertedet, az erkélyedet, a teraszodat, ha megtalálod az óraslágerét. Visszük a pálmát a rádió egy gongon. A Bagosi Kertészet támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
6: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
7: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom My Way applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Június 8-án újra Malom hétfő. További részletek a My Way applikációban.
8: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
9: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
10: Persze. Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancs ízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
11: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis Kertészet, Kecskemét.
12: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis Kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
0: Reklámot hallottak.
1: A rádió egy gong legfrissebb hírei.
13: Kezdődik a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Útépítése kezdődtek Kiskunhalason, jótékonysági akció Kecskeméten. Üdvözlöm, Ármán Évi vagyok. Nagy átalakulás kezdődött Kiskunhalason, utak újulnak meg, parkolók épülnek és zöld területeket is fejlesztenek a város több pontján. Az élhető Kiskunhalas városrehabilitációs program több mint 1 milliárd forintos támogatásból valósul meg. A beruházás 8 belvárosi területet érint, elsőként a Gimnázium utcában kezdődtek meg az útépítések és forgalomkorlátozások, írja a Vármegyei Lap. A projekt részeként új parkolókat, korszerű játszótereket és pihenő övezeteket alakítanak ki, miközben megújulnak a járdák és a csapadékvíz elvezető rendszerek. A város több pontján fákat ültetnek és rendezik a zöld felületeket is. A kecskeméti Egymi Juhar utcai tagintézményének óvodája lett a Plazma Center tavaszi jótékonysági kezdeményezésének nyertese. Az akció során a plazmaadók szavazhattak arra, melyik megyei óvoda részesüljön támogatásban. A legtöbb voksot a sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó kecskeméti intézmény kapta, írja a híres.hu. Az adományt a gyermeknapi rendezvényen adták át, ahol játékokkal, koncertekkel és különböző programokkal várták a gyerekeket. Kezdődik a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Mintegy 400 település nevezett, a legnagyobb számban a település mérethez kapcsolódó kategóriákban versenyeznek. Kisebb és nagyobb falvak, a 30 ezer fő alatti és feletti városok, valamint a budapesti kerületek. Tematikus nevezések is szép számban érkeztek, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
14: Továbbra is az év főtere kategória népszerűbb, de egyre többen veszik figyelembe, hogy a virágos városi vagy falusi séták kategória is nagyon sokat hozzá tud adni elsősorban a turisztikai kínálathoz. A következő másfél hónap a helyszíni zsűrizésekről fog szólni. Közel 200 fős az önkéntes zsűritagságunk, amelyben kertészmérnökök, tájépítészek, településüzemeltetési szakemberek, örökségvédelmi, illetve turisztikai szakemberek vannak.
13: Kánikulára számíthatunk, sok napsütéssel nem lesz front felettünk, Bács-Kiskunvár megyében legtöbb 30 fok lehet ma, a következő napokban pedig még ennél is többet mutathatnak a kijelzők. Éjszakára 11-12 fokig hűlhet le a levegő, a meteorológusok arra figyelmeztetnek, magas lesz az UV-sugárzás környékünkön is.
1: Mozaik. A Rádió egy gong magazin műsora minden szombaton és vasárnap 14 órától.
15: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy, én Vízi Zalán vagyok, és a jó zenék mellett ebben az órában Mozaik című magazin műsorunk is. 2026. június 7-e van, vasárnap, 14 óra múlt 3 perccel, és pedagógus nap révén két év tanáradíjban részesült oktatóval fogunk beszélgetni nem sokára, illetve a rendőrségtől is lesz vendégünk egy rendkívül fontos témában, miért tűnik el mostanában sok gyermek, tavaly közel 100 gyermek tűnt el csak Bács-Kiskunvár megyében, akár ha 2 percre eltűnt egy gyermek, már az is hatalmas feszültséget okoz, de itt súlyosabb esetekről is van szó. Mit csináljunk mondjuk, ha egy bevásárlóközpontban tűnik el a gyermekünk? Hogyan reagáljunk gyorsan az ilyen esetekre? Kiderül, hogyha velünk tartotok. Fontos téma lesz, érdemes.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Itt van velünk a stúdióban Bozon és Ros Marianna, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság kecskeméti bűnmegelőzési kiemelt főelőadója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok mindenkit, nagy szeretettel üdvözlök!
1: Nemrégiben volt a gyereknap, és ennek apropóján arra gondoltunk, hogy itt az elmúlt időszakban sajnos nagyon sok olyan hírt kellett akár nekünk is itt a rádióban és a különböző sajtótermékekben is közölni. Ilyen hírekről hallhattunk, hogy eltűntek gyerekek, vagy eltűnt innen-onnan gyerek, volt, aki meglett, tehát, hogy nagyon nehéz téma az, amikor egy gyermek elszökik, vagy eltűnik, úgyhogy beszélgessünk erről, mi is itt a legfontosabb.
2: Az eltűnt gyerekek világnapja minden évben ugye emlékeztet bennünket arra, hogy egyetlen eltűnt gyermek is túl sok. És ez tényleg egy nagyon fontos dolog, hogy mi bűnmegelőzőként is azt tapasztaljuk, hogy ez az egyetlen egy gyermek, akinek esetleg a bűnmegelőzési jó tanácsokat át tudtuk adni, ő már olyan, aki meg fog menekülni, és nem fog semmiféle galiba lenni vele. Szóval a világnap az egy nagyon jó esemény tulajdonképpen mindenki számára, azt kell, hogy mondjam, mert az segít bennünket abban, hogy fókuszáljunk egy adott témára. Itt most jelen pillanatban a gyermek és a gyermekek biztonsága, és a prevenciónak a teljes tárháza a gyermekek irányában, és az is fontos, hogy nem csak ezen az egy világnapon, ami megindítja a gondolkodást, hanem egész éven át. És tulajdonképpen azért tapasztalhatjuk, hogy van egyfajta rendezési elv, úgy lehet mondani, hogy rendező elv a világban, ugyanis van az eltűnt gyermekek világnapja. Ezt követi a gyermeknap, a nemzetközi gyermeknap, és tulajdonképpen hamarosan kicsengetnek az iskolába, kezdődik a vakáció szinte mindenütt. És tulajdonképpen ezek a napok előkészítik azon eseményeket, azon segítséget próbálják megadni a szülők számára, a diákok számára, hogy ők a legnagyobb biztonságban kezdhessék meg a vakációjukat, illetve a teljes nyári szünidőt a legnagyobb biztonságban töltsék, és felhőtlen legyen nekik a szórakozásuk. Fontos, hogy a szülők, a pedagógusok, és a gyermekekkel foglalkoznak szakemberek, beszéljenek már most, az utolsó héten is még nagyon fontos, ha megkapják ezeket az információkat a gyerekek. Mi rendőrökként egyébként az iskolákban vagyunk kint, és nyár veszélyei témakörben tartunk prevenciós órákat, de beszélhetnek a biztonságról, a tanárok is tudnak beszélni erről, a szülők. Az online veszélyekről, valamint arról, hogy a gyermek kihez fordulhat segítségért, hogyha bajba kerül. Ugyanilyen lényeges, hogy maga a társadalom sem maradjon közömbös, és a világnak tulajdonképpen ez egy felrázó esemény. Ilyenkor tényleg valóban egy társadalom mozdul meg, és fontos, hogy ezek a felhívások, amelyek a világból érkeznek, úgymond, mert hiszen ezek világnapok, figyelmes szemtanúkat, olyan embereket mozdítsanak meg, akik tényleg tudnának segíteni, és a rendőrség munkáját is megsegítve egy eltűnés kapcsán, igenis azt lehet mondani, hogy egy sorsfordító jelentőségi eseményt tud megsegíteni az az illető, aki bekapcsolódik, és a legjobb tudása szerint tud segíteni egy kialakult helyzetben. De a világnap üzenete az nem csak az a megemlékezés, meg az emlékezés, hanem a cselekvés is. Figyeljünk egymásra, erősítsük meg a családokat, teremtsünk olyan környezetet, ahol minden gyermek biztonságban érezheti magát. Hétvégén a családi gyermeknapon jelen lehetett a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság. Nagyon értékes prevenciós időt tudtunk kapni, úgymond egy lehetőséget arra, hogy még hatékonyabban tudjuk a prevenciós tevékenységünket átadni azok számára, akik érdeklődtek. Jó magam, 4 gyermek felnevelési folyamatának lassan a végén állok, így hát rendőri megnyilvánulásom mögött ott sejlik minden alkalommal a szülői mi voltom is, és talán a szülők ezt úgy meg is érezték. Ott és akkor a rendezvényeken azért vagyunk, meg azért voltunk, és ezt talán a kollégák nevében is mondhatom, hogy a mások gyermekéért tegyünk, és mint rendőrök tudjunk tenni, és tudjuk segíteni a szülők munkáját. Éreztük a bizalmat. Tényleg ezt lehet mondani, hogy mind a gyermekek irányából, mind a szülők irányából. A szülők mellé mi oda tudunk állni, támogatni tudjuk az ő helyes nevelésüket. A családi, iskolai szabályok betartására észszerű magyarázatot tudunk adni, és mindezt játékos formában. Nagyon helyes, hogyha úgy nevelik a gyermeket, hogy merjen segítséget kérni, és ott a rendezvényen olyan gyerekekkel találkoztunk, akik nem féltek a rendőrtől, akik nagyon érdeklődve ültek oda mellénk, és kíváncsisággal figyelték a magyarázatunkat, a beszélgetésünket. Nagyon fontos lenne, és ez így feljött, amikor beszélgettünk a gyerekekkel, hogy kik lehetnek a bizalmi személyek, kiktől kérhet még segítséget a fiatal. A családnak bizony ezt közösen kell kialakítani, ezt az álláspontot, vagy ezt az ismerősi kört, akitől segítséget kérhet. Ebben mi nem tudtunk ott segítséget nyújtani. De beszéltünk a nyár veszélyeiről, a vizek veszélyeiről, és a vizek tekintetében csak igazából a mélyvíz veszélyeit emlegették a gyerekek, de mi beszéltünk azokról a dolgokról is, amelyek nagyon veszélyesek lehetnek számukra. Ez amikor felelőtlenül hirtelen felugolik a törölközőről, és már megunta azt, hogy kint ült a parton, és bemegy akár a nyílt vízbe, akár a medencébe, és nem kap figyelő tekintetet, úgymond, vagy ezt így elveszíti, hogy ezek milyen fontosak. De beszéltünk az egyedül otthon, egyedül a nyári szünetben, elveszve egy idegen városba, amikor külföldi utazás kapcsán, vagy pedig akár itt Magyarországon, de egy ismeretlen városba vagyunk, hogy milyen teendők vannak, mit tud tenni, mennyire fontos az, hogy ne pánikoljon, és legyenek stratégiái, és nagyon jó stratégiákat állítottunk fel a gyermekekkel, hogy ki az, akikhez fordulhat. Megnéztük ott a járókelőket, figyeltük a babakocsis embereket, láttuk, hogy akinek gyereke van, az milyen kedvességgel fordult a saját gyermeke irányába. Felismertettük velük, hogy igen, ők a saját gyermeküket is szeretik, és biztosan bizonyára segítenének más gyermekén is. Beszéltünk a boltokról, amelyek elérhető közelségben van, annak bármelyik, legyen az pékség, és ott végigvettük gyorsan, hogy kávézó, mi van a környékünkön, kihez tud oda menni, és ki tud segítséget nyújtani számukra. De még beszélgettünk arról is, hogyha egy nagy fesztiválon eltéved, és most ott egy mini fesztivál volt, láttuk a hatalmas hangfalakat, és mondtuk, hogy ahol a hangfal, ahol a színpad van, hogyha oda szalad, ott bizony mindenkor van mikrofon, és a mikrofonban, hogyha bemondja a saját nevét, a saját hangján, oda fognak figyelni a hozzátartozók, és azonnal oda tudnak menni, és tudják, hogy a színpad irányába kell menni. Nyilván vannak információs standok, oda is fordulhat. Tehát rengeteg verziót vettünk át, és láttam, hogy boldogsága telítette a gyerekeket, hogy fú, hát oké, meg fogom tudni oldani ezt a helyzetet.
1: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket Bozón és Sós Mariannával, a Bács-Kiskun vármegye egy rendőrfőkapitányság Kecskeméti kiemelt bűnmegelőzési főelőadójával.

0: oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is a gyerekek eltűnéséről, elszökéséről beszélgetünk. Csak tavaly közel 100 ilyen esetet regisztráltak a vármegyei rendőrségnél, úgyhogy súlyosan jelenlévő problémáról van szó, hiszen azért valljuk be őszintén, hogyha egy gyermek már eltűnik, és akár csak pár percig keresni kell, az már iszonyatosan nagy feszültséget tud okozni egy teljes család számára. Hogy hogyan tűnhet el egy gyermek, arról fogunk beszélgetni a következő percekben Bozón és Sós Mariannával, aki továbbra is itt van velünk a stúdióban, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság kiemelt bűnmegelőzési főelőadója. A kecskeméti rendőrtől tehát kérdezem, hogy mi a rendőrség tapasztalata, hogyan történhet meg egy gyermek eltűnése?
2: Ugye sokan azt gondolják, hogy az eltűnések többsége emberrablással vagy súlyos bűncselekményekkel függ össze. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a bejelentett eseteknek a jelentős részében a gyermek bizony önként fog eltávozni otthonról, vagy akár egy gyermekvédelmi intézményből. Ettől függetlenül minden eltűnés nagyon komoly, minden gyereknek a lehető legrövidebb idő alatt egy biztonságos környezetbe kell kerüljön, azért, hogy a veszélyforrásokat el tudja kerülni. Hogy mi a legfontosabb üzenet a szülők számára? Csak is az, ami a munkánk, a megelőzés. Érdemes rendszeresen beszélgetni a gyermekekkel arról, hogy hová mehetnek el, kikkel találkozhatnak, hogyan használják az internetet, közösségi médiát. Bizalommal teli kapcsolatot kell építeni, mert sok esetben ez tudja segíteni a későbbi problémákat, és a konfliktusokat is talán ez tudja leginkább feloldani. Szeretném hangsúlyozni, hogyha egy gyermek eltűnik, nem kell 24 órát várni a bejelentéssel. Ez bizony egy gyakori tévhit. A rendőrséget azonnal értesíteni kell, amint felmerül annak a gyanúja, hogy a gyerek ismeretlen helyre távozott, és hol léte nem ismert. Az első órák rendkívül fontosak lehetnek. A bejelentéskor minden információ segíthet. A gyermek friss fényképe, ruházatának leírása, az ismert kapcsolatai, kedvelt szórakozási helyei, utolsó ismert mozgása. Ezek az adatok hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy a keresés minél gyorsabban, hatékonyabban megkezdődhessen. Azt lehet mondani, hogy a rendőrség az eltűnés bejelentését követően azonnal és haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket. Melyek ezek? Hát együttműködik például más hatóságokkal, intézményekkel, intézményeket keres fel, szükség esetén még a nyilvánosság segítségét is igénybe fogja venni. Meghallgatja a hozzátartozókat, ellenőrzi a lehetséges tartózkodási helyeket, és szükség esetén az országos, vagy akár a nemzetközi körözéshez is hozzá tud nyúlni, illetve abba üzeneteket tud elhelyezni. Az első órák, mint mondtam, nagyon-nagyon fontosak.
1: Kijelenthetjük, hogy az ilyen esetekben egy gyermek eltűnése, elszökése, elbóklászása során azért elő szoktak kerülni a kicsik, és nagyon ritka a tragédia?
2: Az esetek jelentős részében a gyermekek azért rövid időn belül elő szoktak kerülni, de azt lehet mondani, hogy minden ügy mögött egy családnak az aggodalma és bizonytalansága áll. Higgyék el, én magam is átéltem egy ilyen helyzetet. Hál' Istennek tényleg nagyon rövid ideig tartott, egy nagy bevásárlóközpontba a gyermekem egyik pillanatra a másikra, de úgy, hogy tényleg nem vettük észre, és ketten voltunk ott felnőttek mellette, eltűnt. Elkezdtük gyorsan átgondolni, hogy hova lehetett. Volt egy olyan verzió, hogy cirkusz van a közelben, és érdekelte őt, és elszaladt oda megnézni a cirkuszt. Volt egy olyan elképzelésünk, hogy óriás tévék vannak, meg ilyen nagyobb kivetítők, és talán ott egy olyan tartalom, olyan téma ment, ami felkeltette az érdeklődését, és oda szaladhatott. Hát láttam, hogy ezt így nem tudjuk magunk megoldani, és azonnal, tehát nem késlekedtünk, azonnal kértünk segítséget. A legközelebbi árufeltöltőnek szóltunk, nála volt egy olyan belső hálózatos telefon, amin mindenkit azonnal elért és értesített, azonnal a kamerásokat is el tudták érni, és a kamerákon keresztül figyelték a gyermeket, akinek a személy leírását megadtuk. És aztán úgy oldódott meg a dolog, hogy, de akkor már remektem el, hogy mondjam, hogy egy ismerős hölgy aki ismert bennünket, az meglátta a gyermekünket, hogy ott toporog a, hát ilyen süteményes tortás pultnál. És akkor óriási kő esett le, tényleg azt lehet mondani a szívemre, és rohantam a gyerekhez. Nagyon megörültem neki, és nyilván ilyen esetben az ember nem kezdi el szidalmazni, megkiabálni, még ha akkora óriás feszültséget is okozott, hogy az ember helybe leizzadt. Aztán eszembe jött, hogy úristen, hát nem sokára születésnapja lesz neki, és feltehetően azért szaladt oda, hogy ő már ki is választotta úgymond magának a tortát, és segít a bevásárlásba azzal, hogy akkor az már bele is kerülhet a kocsiba. Szóval tényleg egy banális, egy pillanat alatt megtörténhet egy olyan, hogy eltűnhet egy gyerek. Vannak megoldások. Mindenkor vannak, de ezt azonnal és gyorsan be kell vetni. És hát itt persze a lakosságnak kell megköszönni, annak az ismerősnek, aki látta a gyermeket, aki odafigyelt, és feltűnt neki, hogy egyedül téblából az a gyerek, aki nem lehet egyedül. Úgyhogy nagyon sokat számít a lakosság figyelme, és azt lehet mondani, hogy a gyermekek biztonságáért így a szülők, az iskolák, a gyermekvédelmi szakemberek, a lakosság felelőssége is egy tulajdonképpen együttes. Nem lehet senkire hárítani, ez a rendőrség dolga, mert eltűnt a gyerek, aztán nyomozza ki. Tehát ezt meg is lehet előzni, vagy lehet segíteni a korai stádiumában azt, hogy a gyerek a lehető legkorábban biztonságos helyre kerüljön, de ehhez mindenkinek tudnia kell a dolgát, és mindenkinek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy minél kevesebb tűnjön el, hogyha meg eltűntek, minél hamarabb kerüljönek meg.
1: Beszéljünk arról, amikor a gyerek szándékosan szökik el, ezeknek milyen okai lehetnek?
2: Gyakran lehet családi konfliktus, érzelmi krízis. A család veszekszik, és a gyereknek az az egyetlen egy stratégiája, hogy ebből kilép ebből a rossz helyzetből, és neki az egyetlen egy stratégiája az, hogy úgy lép ki, hogy elmenekül otthonról, és elmegy, hogy ne történjen, hogy vége legyen, vége szakadjon ennek az egész dolognak. De lehet tulajdonképpen iskolai probléma is meghúzódhat, és most szeretném felhívni a szülők figyelmét, hogy hamarosan bizonyítványosztás lesz. Ez is egy olyan krízis időszak tulajdonképpen, sok gyerek számára, aki nem tudott úgy teljesíteni, ahogy a tanév végén tanév indításakor megbeszélték, hogy mindenből javítunk egy picit, és jó lesz, gyönyörű lesz ez a bizonyítvány, és ha mégsem sikerült a gyermeknek. Hiszen tényleg azt lehet mondani, hogy nem egyszerű dolgok van. Őnekik nem csupán a tanulás, hanem minden egyéb is nehezíti a kis életüket. Hogyha mégsem sikerült így ezt a szép eredményt elérni, nagyon szépen kérem önöket, hogy ne támadják le a gyereket, mert tulajdonképpen elüldözik otthonról ezzel. Ez önmagában is nehéz nekik ez a helyzet, ha még külön kapnak szidalmakat, az még tovább súlyosbítja. Nagyon fontos még, hogy az online kapcsolatok, az internetes befolyás is bizony egyre több, egyre nagyobb szerepet játszanak a gyerekek eltűnésébe. Erre oda kell figyelnünk.
1: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket.

0: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is Bozón és Hós Marianna, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság kecskeméti kiemelt bűnmegelőzési főelőadója van velünk itt a stúdióban. Nagyon sok a gyerek eltűnés mostanában Bács-Kiskun vármegyében, ugye a 2026-os adatokról még nem tudunk beszélni, 2025-ben több száz ilyen bejelentés érkezett a rendőrséghez, és hogyha az eseteket külön nézzük, tehát személyre, nem csak bejelentésre, hanem személyre, akkor közel 100 különböző fiatal eltűnését regisztrálták a rendőrségen. Folytassuk az okok sorolását, hogy miért dönthet úgy egy gyermek, hogy neki az a legjobb, hogyha elmenekül otthonról.
1: Családból, amikor azt lehet mondani, hogy tiltják a barátokat, tiltják a szerelmétől, és akkor azt fogja mondani, már pedig cukkin el fogok menni, és nekem senki nem parancsol. A legjobb eset, amikor ilyen esetekben az rokonokhoz fog megszökni, vagy egy ismert családhoz fog megszökni, és akkor ők addig támogatást nyújtanak, míg a, úgymond ez a felfokozott ideg állapotuk rendeződik a fiatalnak. De lehetnek érzelmi, pszichológiai problémák is, ami miatt esetleg megszökhet. Ilyen lehet például egy bántalmazó család, vagy bántalmazás, vagy lehet akár egy olyan nevelőszülő, aki óriási támogatást kapva kiképezték őt, és támogatták abba, hogy a legjobb nevelőszülő legyen, de mégis a gyermeknek nem megfelelő az a nevelés, amit irányába folytat, és azért szökik meg. Lehet egy szorongó típusú gyerek, lehet egy depressziós gyerek, egy mentálisan instabil gyerek, és akkor következik be a szökés. De leginkább ez a bántalmazó, zaklató környezetet emelném ki, hogy abból szokott kilépni, elmenekülni a gyerek, azért, hogy a további bántalmazást úgymond megúszza. Az online zaklatás is egyébként ide tartozik, ahol az érzelmi biztonságuk kerül veszélybe, amikor azt gondolja, hogy lekapcsolja a a számítógépet, kikapcsolja a telefont, és elszalad, elmenekül. Azt gondolja, hogy ezzel megoldotta azt a helyzetet, azt az online zaklatást, ami rá nehezedett. Nyilván így ez nem fog megtörténni. Ebben kell neki segíteni, hogy feloldódjon ez a helyzete neki, ez a krízis helyzete. Vannak olyan gyerekek, akik saját megítélésük szerint túl korlátozó nevelést kapnak, túl szigorú számukra a nevelés, de ezt ők érzik így, majd ha felnőttek lesznek, akkor át fogják gondolni, hogy ezek a szabályok, ezek a korlátok mind azért voltak, hogy az ő biztonságát szolgálják. És van, aki ezt tényleg nem érti meg, és ezt át akarja hágni, és meg akar szabadulni a korlátoktól, mert vagy túl szigorúnak, vagy túl igazságtalannak gondolja éppen akár abban az adott pillanatban, és sarkon fordul, és elszalad, és elmegy. Hát de vannak olyan gyerekek, akik kalandvágyból mennek el, vagy kíváncsiságból. Ez a kalandvágy, hogy mekkora? Hát ez óriási nagy.
0: Mit javasolna a szülőknek, hogy elkerüljék azt, hogy a gyermekük egyszer csak úgy dönt, hogy elmegy inkább otthonról. Szóval ezt hogyan kerülheti el egy szülő? Mit tehet ezért?
1: Minél több minőségi időt, nyitott kommunikációt, bármikor odaállhat a fiatal, bármilyen témával fogadókészek vagyunk, nem a telefonunkat nyomkodjuk, nem el vagyunk merülve a munkába, nem, azonnal letesszük, nézzünk a szemébe, és várjuk azt, hogy megindítsa azt a gondolatsort, ami éppen az ő kis fejébe akkor és most érdekli őt. Éreztessék azt a feltétel nélküli szeretetet, azt a megértést, amire mindig számíthatnak, hogy az ajtónk mindig nyitva áll előttünk. Biztonságos, stabil az otthon, amit megteremtünk számára, és itt védve van, és itt megkap minden olyan védelmet, ami neki szükséges. A szabályok mindig legyenek észszerűek, nagyon világosak, és mindegyik gyerek más és más. Akár a testvérek is más és más. Szóval a korlátozásokat arra az egyedi gyerekre kell kialakítani, ismerve őt, ismerve az ő képességeit. Azt szerint kell majd meghoznunk azokat a szabályokat, amelyeket ő be fog tudni tartani, és amiért ő felelős lesz, hogy olyan döntést hoz, ami jó irányba viszi őt. Mindig következetesnek és igazságosnak kell lenni a fegyelmezésnek, nem szabad túl szigorúnak lenni, de nem jó a túl engedékeny sem. Figyelni kell olyan jeleket, hogyha a gyerek stresszel, szorong valamiért, lehet, hogy éppen az online térbe érte valami olyan dolog, amit nem tudott feldolgozni. Ezeket

0: venni a gyerekeknek az aktív közösségi tevékenységeikben is. Így például majd, ha indul az új tanév, ne felejtsék el, ahogy az osztálytársakkal, azok barát, azoknak a szüleivel próbálnak összeismerkedni, próbálnak közösséget alkotni, vagy sportkörbe próbálnak bekapcsolódni, szülőkkel együtt lehet focibajnokságot szervezni. Egy csomó minden ügyes jó ötlet van arra, hogy hogyan lehet egy igazi jó közösséget építeni, ahol biztonságban van a gyerek. Tehát a sportot, a zenét, azt kiemelten tudnám említeni. De segítsenek a gyermekben fejleszteni a konfliktus készségeit is, hogy ne érezze azt, hogy egyedül a menekülés áll rendelkezésre, és az az egyetlen egy megoldás számára. Nyugtassák meg a gyereket, hogy minden probléma megoldható. Talán ez a legfontosabb, és van kiút. Ez egy olyan pozitív üzenet, ami egy jó stratégia lesz számára, és nem a menekülést fogja választani.
1: Én azt gondolom, hogy nagyon fontos információk és tanácsok is elhangoztak, úgyhogy remélem, hogy ebből mindenki a legfontosabb üzeneteket magával viszi. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket
0: az
1: információkat elárulta nekünk. Bozoni Sós Mariannával, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság kecskeméti bűnmegelőzési főelőadójával beszélgettünk az elmúlt percekben.
2: Nincs megállás. Itt csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió egy gong, csak igaz.

pedagógusnap Magyarországon mozgó ünnep, ezt minden évben június első vasárnapján tartjuk, szóval a pedagógus nap 2026-ban június 7-ére a mai napra esik. Ezen a jeles napon a köznevelésben és felsőoktatásban dolgozó tanárok, óvónők és oktatók áldozatos munkáját ünnepeljük, és mi is innen is üdvözlünk minden tanárt. Részben a pedagógus nap kapcsán, részben a tanév végéhez is közeledve idén is megtartotta a hagyományos ünnepségét a Kecskeméti Szakképzési Centrum, amely során az év tanárait díjazták. Erre a méltó eseményre méltó helyszínt kerítettek, a Cifrapalota Pávás termében került sor szerdán az eseményre. A Kecskeméti

0: Szakképzési Centrum évtanára díjban részesült, többek között Székely Csilla, a Széchenyi István Technikum magyar nyelv és irodalom szakos tanára. A rangos elismerést egy tematikus projekt miatt érdemelte ki, erről kérdeztük Székely Csillát.
1: Minden évben az iskolánk tematikus esteket szervez, amely tematikus estek projektmunka eredményeként valósulnak meg. Ez a vendéglátás egy újfajta innovatív megvalósulása, amiben szeretnénk azt elérni, hogy a gyerekek egy rendezvény szervezését, lebonyolítását úgy tanulják meg, hogy ez valódi tétre megy. Tehát szülőket, támogatókat hívunk meg erre az estére, amelyen a szakácsaink főznek, a cukrászaink készítik a cukrászati termékeket, a felszolgáló tanulóink pedig szervírozzák az ételeket. Mindeközben egy tematikája van minden ilyen estének, amelyet gyerekekkel kisebb csoportokban dolgozunk ki, és nagyon sikeresek ezek az rendezvényeink.
2: Ezek a tematikus vacsoraestek, ezek nagyon fejlesztik a fiatalokat. Ha már fejlesztés, akkor az oktatás során, mint az évtanárát, mi motivál téged?
1: Elsősorban az, hogy a gyerekek sikeresen teljesítsék azokat az elvárásokat, amelyek miatt tovább tudnak haladni. Egyrészt az iskolai tanulmányaikban, másrészt pedig a munkavállalás során megtapasztalhassanak olyan dolgokat, amelyek hasznosíthatóak az ő életükben.
2: Az elmúlt időszakban hogyan változott az oktatás? Gondolok arra, hogy azért a fiatalok folyamatosan változnak, új teret hódít mondjuk a digitális kompetencia, a mesterséges intelligencia. Kicsit kellett változtatni itt a pedagógián is ilyen szempontból? Mi a véleményed erről?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat kellett változni és lépést tartani ezekkel a kihívásokkal, ahhoz, hogy a gyerekek számára tudjunk hitelesek maradni, bizonyos kereteket meg kell tartani, nem adhatunk fel, akár a tananyagban, akár az alapvető feladatokban meg kell maradnunk. Ugyanakkor azokat az eszközöket, azokat a módszereket folyamatosan újítanunk kell, azokat az eszköztárakat bővítenünk kell, amelyekkel elérhetőbbé, befogadhatóbbá tudjuk tenni a tanulóink számára azokat a dolgokat, amiket meg kell tanulniuk.
2: A kreativitásuk hogy változott? Itt gondolok az imént említett tematikus vacsoraestre, tehát hogy egy nagyon kreatív szakma, például a vendéglátás, amelyet oktat a Széchenyi István Technikum. A kreativitása a fiataloknak milyen szinten változott itt az elmúlt évek, évtizedekhez képest?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon kreatívak a gyerekek, és nagyon sokat tudunk építeni az ő ötleteikre, az ő elképzeléseikre. A fő célkitűzést próbáljuk meg megismertetni velük, és utána ezek között, a keretek között szabad kezet adunk nekik. Nagyon sokat számít az, hogy milyen csapatban tudnak ők dolgozni, de ebben is tudnak ők kreatívak lenni, hogy maguk válasszák ki azt, hogy kik azok, vagy hogyan tudnak ők csapatban dolgozni, kikkel tudnak ők eredményesen együtt dolgozni, és annak is utána tudnak nézni, hogy milyen eszközöket használnak ehhez.
2: Magyar nyelv és irodalom szakos tanárként mi a feladatod ezekben a tematikus vacsoraestekben?
1: Egyrészt a kommunikáció, tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy azok a gyerekek, akik a tematikus részében vesznek részt ezeknek az esteknek, a vendégeinkkel kommunikálniuk kell. Erre külön hangsúlyt fektetünk, hogy hogyan kell oda menni a vendégekhez, hogyan kell őket megszólítani. Hogyha valami problémájuk van, akkor hogyan lehet ezt úgy orvosolni, hogy a probléma is megoldódjon, illetve vállalható és sikeres legyen a kommunikációs része ezeknek a feladatoknak.
2: És akkor egy záró kérdés, milyen élmény, vagy milyen érzés az, hogy az évtanára díjat itt a Kecskeméti Szakképzési Centrumban elnyerted?
1: Hihetetlenül megtisztelő és nagyon-nagyon megható, nem számítottam rá, de nagyon-nagyon jól esik.
0: Székely Csillát, a Széchenyi István Technikum pedagógusát hallottátok, aki tehát idén elnyerte a Kecskeméti Szakképzési Centrum évtanára díját. Innen folytatjuk már is a műsorunkat.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik, a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is témánk, hogy ma ünnepeljük a pedagógusokat, hiszen pedagógus nap van hazánkban, és a héten a Kecskeméti Szakképzési Centrum is megünnepelte a munkatársait. Hagyomány már, hogy minden tanév végén díjazzák a legjobb oktatókat, és a Szakképzési Centrum minden tagintézményéből megválasztották az évtanárát. A Kecskeméti SC Gróf Károlyi Sándor Technikumban az évtanára Bognár Zsoltné lett. Őt elsőként arról kérdeztük, hogy mit szólt ahhoz, hogy ilyen rangos elismerésben részesült.
2: Nagyon örültem neki, főleg azért is, mert ugye a kollégák is szavaztak most, és ugye ez még egy plusz, amit hozzáad, ugye, hogy a vezetőség és a kollégák is támogattak ebben, úgyhogy örültem neki, és büszke vagyok rá.
1: Milyen szakokat tanít?
2: Kereskedőket tanítok, logisztikusokat, illetve vannak még az iskolában dekoratőrök és nyomdászok is, de őket nem szoktam tanítani. Tehát ez a képzési palettánk tulajdonképpen.
1: Az elmúlt időszakban azzal, hogy ilyen nagy gazdasági fejlődésen ment végig Kecskemét, én azt gondolom, hogy ennek a kifejezetten a logisztikának vagy a kereskedelemnek megnőtt a szerepe is a városban. Ez érezhető az oktatásban, és mi a vélemény erről?
2: Igen, igen, logisztikusokra nagy igény van, és a kereskedőkre is. Igazából a képzés úgy alakult, tehát a kereskedők nagy webáruházi technikusnak is képezzük a diákokat, illetve a kereskedelmi értékesítők is tanulnak a webáruházi feladatokról, tehát nekik is már több az online feladat, tehát átalakult egy picit, és szükség van rá. A kereskedelemben félnek, hogy mi lesz a kereskedőkkel ugye az online rendszerben, de igazából átalakítása szerintem hosszú távon van jövőjük. A logisztikusnak meg egyértelmű.
1: Az oktatóknak is kellett változtatni, vagy reagálni itt az elmúlt időszakban erre a fejlődésre?
2: A szakmai területen mi folyamatosan változunk, főleg, hogy a kereskedők tanulnak vállalkozási ismereteket, hogy annak mindig napra késznek kell lenni, a logisztikusoknál pedig ugye a szállítás, szervezés, a raktározási technikák, a digitális technika folyamatosan változik, és ezért mindig napra késznek kell lenni egy szakmai tanárnak, meg a diáknak is.
1: És ha már diákok folyamatosan elmondják, vagy hallhatjuk ezt a közhelyt, hogy bezzeg a mai fiatal, vagy bezzeg az én időm, mert ugye van ez az ellentét, mi a véleménye a mai kor fiataljairól?
2: Ez a bezzeg ezen időben mindig megvan, de azért, mert mindig más. Tehát a mai fiatalokat rengeteg plusz impulzus éri, hogy folyamatosan minden változik, börgős az életük, a 5 percnél több ideig mondunk egy információt, akkor már el tudjuk őket veszíteni. Tehát így a tanulási, tanítási technikákban is változtatni kell, tehát sokkal pörgősebbre kell venni, sokkal több feladatot kell nekik adni, hogy ne veszítsük őket, úgymond el az órán is, a lelkesedésük is megmaradjon.
1: Mi az ön tanári hitvallása?
2: Érdekes órákat tartani, és jó szakembereket képezni. Ez nagynak hangzik, de tényleg így gondolom, hogy megszerettetni a gyerekekkel a kereskedelmet, illetve a logisztikát.
1: És akkor akár erre tud rímelni az utolsó kérdésem is, hogy ez motiválja az oktatás során leginkább?
2: Igen, igen, igen, hogy nyitottak legyenek, meg a másik az, hogy tájékozottak legyenek, ne csak a saját szakmájukban, hanem nyitottak legyenek más értékek, meg más szakmák felé is.
1: Bognár Zsoltnét hallottátok az elmúlt percekben, a Kecskeméti SC Gróf Károlyi Sándor Technikum évtanáradíjban részesült pedagógusát. Vele beszélgettünk tehát, minden évtanáradíjban részesült pedagógusnak gratulálunk, és természetesen az összes pedagógust még egyszer szívből köszöntjük, és köszönjük nekik az áldozatos munkát. Műsorunkba viszont ennyi fért bele, a mai mozaikkal tehát végeztünk, de magazin műsorunkkal jelentkezünk majd természetesen jövő hétvégén is, minden szombaton és vasárnap 14 és 15 óra között van a mozaik. Mára viszont köszönöm a figyelmeteket, Vízi Zalánt hallottátok, sziasztok!
0: Ez volt a Mozaik, a Rádió egy gongon. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. 1, 2, 3, go!

0: hang. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
3: Megtartották a Környezetvédelmi Világnapot Kecskeméten, gyermeknapot ünnepeltek a Bács-Kiskunvár megyei büntetés-végrehajtási intézetben. Folytatódik a jó idő, köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Átadták a Gondolkodj Ökosan című környezetvédelmi alkotópályázat és a kecskeméti középiskolák környezet- és természetvédelmi vetélkedő díjait Kecskeméten, a híres agóra előtt. A programot zöld piknik és játékos feladatok is színesítették. Az alkotópályázatra óvodásoktól a középiskolásokig több korosztályból érkeztek kreatív pályaművek, amelyek közül 20-at díjazott a szakmai zsűri. A legjobb alkotók értékes ajándékokat és külön díjakat vehettek át. A környezetvédelmi vetélkedőt idén a Kecskeméti Református Gimnázium csapata nyerte meg, számolt be róla a Vármegyei Lap. Családias hangulatú gyermeknapi rendezvényt szerveztek a Bács-Kiskunvár megyei büntetés-végrehajtási intézet anya-gyermek részlegén. A programon a Katona József könyvtár munkatársa zenés-énekes foglalkozást tartott az édesanyák és gyermekeik számára. A résztvevők közösen énekeltek, játszottak és különböző hangszerekkel is megismerkedhettek. A többi között gitárral, furujával és triangulummal. Az intézmény közleménye szerint a rendezvény azt az üzenetet erősítette, hogy a gyermekek boldogsága és a családi kötelékek megőrzése olyan értékek, amelyeknek a büntetés végrehajtás falai sem szabhatnak határt. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet nemrég alakult fájdalommunkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Az ingyenes programban elsőként hasnyálmirigyés tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el, mondta a rádiónknak Zelenai Ferenc fájdalomterapeuta, a munkacsoport vezetője.
4: Ezek ilyen speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk tartósan vagy átmenetileg lekapcsolni, amik a fájdalomimpulzust szállítják tovább. Megtörténhet helyi érzéstelenítővel, történhet fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy kémiai anyagoknak a befecskendezésével. Jók a modern gyógyszerek, azonban nem mindenkinek csökkenti kellő mértékben a fájdalmát.
3: Kánikulára számíthatunk, sok napsütéssel nem lesz front felettünk, Bács-Kiskunvár megyében legtöbb 30 fok lehet ma, a következő napokban pedig még ennél is többet mutathatnak a kijelzők. Éjszakára 11-12 fokig hűlhet le a levegő, a meteorológusok arra figyelmeztetnek, magas lesz az UV-sugárzás környékünkön is.
0: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu. A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágermely.

Nagy szeretettel köszöntöm a Rádió egy Gong minden hallgatóját, Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Elmúlt 3 óra a Mozaik magazin helyi hírei és interjúi után. A mikrofonnál Kormos Zsolt. Kellemes pihentető vasárnap délutánt kívánunk Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és az online hallgatóknak egyaránt. Senkit nem akarok megijeszteni, de ebben az órában van az utolsó lehetőségetek arra, hogy ti is bekerüljetek a mai fődíj sorsolásba. A Visszük a pálmát a Rádió egy Gongon akciónkban a Bagosi Kertészet jóvoltából egy 50 ezer forint értékű fagytűrő méregzöld pálma sorsa dől el a következő percekben. A feladat az uzsonna mellé pofon egyszerű. Füleket a hangszóróra, és ha felcsendül ebben az órában az óra kiemelt titkos slágere, lehet küldeni már is a nyerni szeretnék üzeneteket SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. A sok-sok jelentkező közül egyet ebben az órában is visszahívunk, és tőle csak egyetlen dolgot fogunk kérdezni. Az előadó nevét és a felvétel címét. Nem sokára érkezik a délutáni programajánló a kora esti és a jövő heti legfontosabb eseményekkel, a ritmust pedig továbbra is csak igazi mai slágerek diktálják. Következik Dua Lipa és a Training Season.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: A legtöbb családban már valószínűleg a kora esti és a jövő heti tervekről beszélgetnek a szülők. Lássuk, milyen eseményeket tartogat a naptár a következő napokra. A mai gyermeknapi forgatag a fináléjához közeledik. A kecskeméti vadaskert előtti parkban még javában zajlanak a családi programok, de alig 40 perc múlva, pontosan délután 16 órakor a Lóca együttes zenés pörgős koncertje teszi fel a koronát a rendezvényre. Holnap délutánra egy kiváló tárlatnyitó kínálkozik. Hétfőn 14 órakor nyitják meg Mácsai Anikó és Vámos Zoltán ökoalkotók Kontrasztok című kiállítását a Bács-Kiskunvár megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. Mindemellett érdemes nagy erőkkel készülni a jövő hét keddi napjára is, hiszen Kecskemét utcáira költözik a 97. ünnepi könyvhét kulturális programsorozata, amelynek részletes napi bontású eseményeit a Katona József könyvtár web és közösségi oldalain lehet böngészni a pihenőidőben. A programokhoz mindenkinek kellemes időtöltést kívánunk. Ha viszont a családi programok után a saját kerteteket vagy a teraszt varázsolnátok igazi karibi hangulatú szigetté, akkor figyelem, következik az óraslágere. A nyerni szeretnék üzeneteket SMS-ben vagy Viberen várom a 0629-414-020-as számon. Ha szerencséd van, már este visszük hozzád a Bagosi Kertészet 50 000 forintos fagytűrő pálmáját.

0: Itt a Rádió egy gong, 3:30 lesz egy perc múlva. Az uzsonna idején a napsugarak még erejük teljében melegítik a kerteket, a gomoly felhők pedig teljesen elkerülik a Duna-Tisza közét. A sok napsütés mellett csapadék egyáltalán nem várható, az északnyugatira forduló szél azonban több helyen megélénkül. Ma délután a csúcshőmérséklet 29 fok körül alakul. Holnap ismét a napsütésé lesz a főszerep, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor. Kedden viszont nyugat felől sokfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és délután, illetve este a középső tájakon egyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Legközelebb az útinformációk érkeznek, a folytatásban pedig indul Alex Warren igazi mai slágere, az Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Az Útinform legfrissebb jelentése szerint az utakon stabil a forgalom ritmusa, de a sávlezárások és az útépítők munkaterületei miatt több szakaszon is torlódások alakulhatnak ki. Az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében folynak intenzív munkálatok, ahol új csomópontot alakítanak ki. A 60-as és a 62-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot, így a forgalom kizárólag a belső sávra korlátozódik, ami miatt fokozott figyelmet kérnek az autósoktól. Az 5-ös főúton Kecskeméten a 86-os és a 88-as kilométer között a közművezetéképítés miatti félpályás lezárás továbbra is érvényben van, és lassítja a belterületi haladást. A 405-ös főúton pedig Újhartyánnál a hídjavításnál jelzőlámpa irányítja a váltakozó irányú forgalmat a 18-as kilométernél. A mozgó útépítők miatt érdemes nagyobb követési távolságot tartani a járművek között. Vezessetek óvatosan és vigyázzatok magatokra, meg egymásra is. Következik Purple Disco Machine és a Beat of Your Heart.

0: Igen, tessék, Marika.
1: Kormos Zsolt vagyok, a Rádió 1 Gong stúdiójából. Szia, Marika.
0: Ja, üdvözöllek, ez a Zsolt, parancsolja.
1: Az óraslágerét kerestük, Marika megtalálta, és el is árulja nekünk.
0: Rúzsa, magdíj, nyári zápor.
1: Tökéletes, jól jönne egy kis nyári zápor, ugye, a növényeknek a kertetbe.
0: Igen, igen, nagyon jó, jó, jó jönnek.
1: És ezen kívül még egy pálmának is örülnél?
0: Hát igen, elférne a kertünkbe. Nem vagy a kertbe, elférne benne egy pálma.
1: Egy 5 óra előtt lesz a fődíjsorsolás. Sok szerencsét kívánok hozzá, és köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
0: Nagyon szépen köszönöm, szép napot mindenkinek, nektek is.
1: Megvan az utolsó név is. Ma már a továbbiakban nem várjuk a nyerni szeretnék üzeneteket. A következő órában viszont a pletyka rovatban egy elképesztő történet következik a hollywoodi sztárvilág legőrültebb ingatlanos titkairól. A reklámok és a hírek után érkezik egy igazi mai sláger, Felix Jén, Shaus és a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Visszük a pálmát a rádió egy gongon. Trópusi hangulatú, mély zöld színekben pompázó pálmával díszítheted a kertedet, az erkélyedet, a teraszodat, ha megtalálod az óraslágerét. Visszük a pálmát a rádió egy gongon. A Bagosi Kertészet támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Végre itt a nyár. Élvezd ki a jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felfesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
7: Ünnepeld a Richter Safari Park 6. születésnapját június 13-án Nagykőrösön. A kalandok egész nap várnak, a buli pedig az éjszakában nyúlik. Igazi fesztivál hangulat, safari, cirkusz, vidám park és Charlie élő koncertje vár rád. Este fél hat után a belépő mindössze 1500 forint. Sok szeretettel vár Richter József június 13-án a Richter Safari Parkban.
8: Konfitált kacsamaj a hamburgerben. Ti normálisak vagytok?
9: Persze. Először megpirítjuk a hamburger bucikat. Ebbe jön a házi szószunk, saláta, hagyma. Közben a konfitált kacsamájat kicsit megpirítjuk, a marhahússal együtt, amire cheddart olvasztunk. Végül ezek is mennek a burgerbe, és kész is a konfitált kacsamájas hamburger. Kecskeméten a Csáki utca 18-ban, a Ritzburgerben.
10: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
11: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
12: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
13: Persze, vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek, egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrus mix, erdei gyümölcs és narancs ízben kapható. Piroska eszencia, mindenkinek jut.
14: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
15: Csobbanj az idei strand szezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázd egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.
16: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Június 8-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
0: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
17: Több helyen már biztonságosan lehet fürdőzni Bács-Kiskunvár megyében. Ivóvízhálózat fertőtlenítést végeznek júniusban több településen is. Kecskemétre figyel a hazai röplabda sport. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Idén 8 kijelölt szabad strand várja a fürdőzőket Bács-Kiskunvár megyében. A strandokon folyamatosan ellenőrzik a víz minőségét, valamint a biztonsági és higiéniai feltételeket is. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapja szerint kiváló minőségű a víz Baján, a Sugovicánál, a Kiskunmajsai szabad strandon és a Szelíditónál. Jó minőségűnek számít a többi között a Kecskeméti, a Tiszakécskei és a Kunfehértói strand is. Kalmár Patrícia Eszter vármegyei tisztifőorvos arra is felhívta a figyelmet, hogy csak kijelölt fürdőhelyeken érdemes strandolni, mert a nem ellenőrzött vizek baleset és fertőzés veszélyt is jelenthetnek. Június a bolygóbarát ízek hónapja. Az országos kampány az ENSZ által meghirdetett fenntartható gasztronómia napjához kapcsolódik. Arra irányítják a figyelmet, hogy sok étterem kínálatában szerepelnek fenntartható egészséges fogások. Június 11-e és 21-e között több Bács-Kiskunvár megyei településen végez ivóvízhálózat fertőtlenítést a Kiskunvíz. A munkálatok érintik a többi között Kalocsát, Hartát, Dunapatajt, Homokmégyet és Fogtőt is. A szolgáltató tájékoztatása szerint a fertőtlenítés idején előfordulhat a víz minőségének átmeneti változása, de az ivóvíz ettől még fogyasztható lesz. Kalocsán, Bátyán, Fajszon és Dusnokon június 15-én éjszaka távvezeték öblítést is végeznek, ezért rövid ideig nyomáscsökkenés vagy szolgáltatás kiesés is lehet. A Kiskunvíz a lakosság türelmét, megértését kéri. Kecskemét ad otthont júniusban a férfi és a női röplabda Európa Liga több mérkőzésének is. A Messzi István sportcsarnokban a magyar válogatottak Csehország, Norvégia, Észtország és Horvátország ellen játszanak majd, közölte a Magyar Röplabda Szövetség. A tornán több kecskeméti kötődésű játékos is pályára lép, köztük Kis Gréta, Kis Lilla, Boldizsár Péter, Varga Péter. A szakmai stábban ifjabb Nagy Péter vezetőedző is szerepet kap. Kánikulára számíthatunk sok napsütéssel, nem lesz front felettünk, Bács-Kiskunvár megyében legtöbb 30 fok lehet ma, a következő napokban pedig még ennél is többet mutathatnak a kijelzők. Éjszakára 11-12 fokig hűlhet le a levegő, a meteorológusok arra figyelmeztetnek, magas lesz az UV-sugárzás környékünkön is.
6: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi, ma is láger.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Azért szerettem a Rádió 1 gongot, mert változatosak a zenék, és frissek a helyi hírek. Jók a műsorvezetők!
0: Ez a Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1 Gong. Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon valószínűleg ebben a pillanatban csapódnak be a kocsi ajtók a házak előtt. A hétvégi kirándulásokból hazatérő családok a kapun belépve végigmérik a kertet vagy a teraszt, azon morfondírozva, hogy hol mutatna a legjobban egy igazi, hatalmas mediterrán pálma. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki úgy döntött, hogy ma délután bennünket választ. Végre elérkezett a mai nap legizgalmasabb, mindent eldöntő mérföldköve. Innentől a feszült várakozásé a főszerep, újabb nyerni szeretnék üzeneteket már nem fogadunk, és nem kell tovább keresgélni az óraslágerét sem. Mostantól a döntés kizárólag a tiszta, vak szerencsém múlik. Néhány perc, és végre megszólal valakinél a telefon, ezzel párhuzamosan pedig kiderül, ki lesz az a rendkívül boldog hallgató, aki elviszi a Visszük a pálmát akció fődíját, a Vagosi kertészet gyönyörűséges pálmáját. Amíg azonban a sorsolás lezajlik, még egyszer utoljára kinyílik a titkok ládája. A celebplegykarobatunkban. Rövidesen megnézzük, milyen méregdrága és néha teljesen észbontó luxus ingatlanos ötletekkel szabják át a privát oázisaikat a legnagyobb hollywoodi hírességek. Izgalmas utolsó percek jönnek tehát, érdemes velünk maradni a fináléra. A folytatásban Ray igazi mai slágerével pörgünk tovább. Következik a Where's My Husband?

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. A kaliforniai magazinok friss beszámolói szerint a világ legnépszerűbb szupersztárjai a privát parkjaik felújítása során nem sajnálják a pénzt, ha a trópusi hangulatról van szó. A bennfentes pletykák szerint például az Oscar-díjas Leonardo DiCaprio a legutóbbi malibui villájának átalakításakor dollár százezreket költött arra, hogy egy olyan privát botanikus kertet hozzon létre, amelyben kizárólag a világ legritkább őskori páfrányait és különleges fagytűrő pálmafajait telepítették be, hogy a színész a forgatások után egy teljesen zárt dzsungelben pihenhesse ki a fáradalmakat. Beyoncé eközben a Los Angeles-i kastélyának kertjében egy olyan gigantikus medencekomplexumot építetett, amelyet kizárólag importált floridai királypálmák szegélyeznek. Ezek leveleit egy külön kertész csapat minden áldott reggel speciális permettel kezeli le, hogy a levelek zöld színe mindig tökéletesen csillogjon a napfényben. A méreg drága kaliforniai oázisok után nem sokára érkezik a mai nap legnagyobb és legfontosabb pillanata, amikor minden szem a kijelzőkre tapad. Rövides hívjuk a napi fődíjasunkat, előtte viszont még egy kis időjárás jelentéssel és útinformációval vagyunk adósak. A folytatásban Valmar igazi mai slágere indul. Következik a Színvak.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: A Rádió 1 Gong mai utolsó időjárás előrejelzése következik. A nap hátra lévő részében marad a sok napsütés, csapadék továbbra sem várható a térségben. Holnap is csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk. A legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban 18 fok körül alakul, délutánra 32 fokig melegszik a levegő. Kedden sokfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és délután, illetve este a középső tájak egyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A legmelegebb órákban ennek ellenére 33 fokra van kilátás. A folytatásban néhány perc múlva még rápillantunk a legfrissebb útinformációkra, és már indul is Cashmere igazi mai slágere, a Wild.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
2: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz! Scandinavian Sleeping and Living.
3: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással, és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garancia.

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: A mai műsorunk utolsó perceihez érve a hazatérő forgalom hullámai elérték a főutakat. A csomóponti korlátozások és jelzőlámpás terelések miatt pedig az esti órákban is szükség lesz a sofőrök koncentrációjára. A 405-ös főúton közlekedőknek Újhartyánnál, az M5-ös autópálya csomópontjánál kell fokozott türelemmel vezetniük, ugyanis a 18-as kilométernél zajló hídjavítás miatt a félútpályát lezárták. A váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza, ami a vasárnap a pesti csúcsban komolyabb sorbanállást is okozhat. Az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében a csomópont építés miatt a 60-as és 62-es kilométer között a külső sáv lezárása mellett csak a belső sáv járható. Az 52-es főúton hídépítés miatt az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávok le vannak zárva. Fülöpszállás és Solt között pedig mozgó terelés mellett dolgoznak az útépítők a 35-ös és az 51-es kilométer között. És most már tényleg csak néhány perc, és kiderül, kihez visszük a pálmát? Sam Feld és Rosalind igazi mai slágere következik, a Heart Like Mine.

0: Halló!
1: Halló, Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából, Ildikót keresem.
0: Én vagyok az, szia!
1: Szia, ma már másodszorra találkozunk, és ismét hallom, hogy ugat a kutyus.
0: Igen.
1: Elképzelted már, hogy milyen érzés lehet, amikor egy pálmafa alatt hűsöl az ember?
0: Úristen, hát igen.
1: Ezek szerint akkor nem ér meglepetésként. Megnyerted a fődíjunkat, gratulálok. Tiéd ez a gyönyörűséges pálmafa.
0: Úristen, köszönöm szépen.
1: Szerintem az egész család neked drukkolt, jól gondolom?
0: Igen, igen.
1: Hova kerül majd a pálma?
0: Hát ide a teraszra valószínűleg.
1: Aha.
0: Tehát veszek egy ilyen jó helyet.
1: Csináljatok neki egy jó kis helyet, és ha elkészül a hely, és oda kerül a pálma, akkor szeretnénk látni majd egy fényképet is a Facebook oldalunkon róla. Rendben van?
0: Jó, rendben van, küldeni fogunk.
1: Oké, mindössze ennyi a kérésem. További nagyon szép délután kívánok, és jó hűsülést a pálmafa árnyékában.
0: Köszönöm, viszont kívánom.
1: Hölgyeim és uraim, ezzel a mai műsorunk végéhez értünk. Köszönet a rengeteg nyerni szeretnék üzenetért. A folytatásban érkezik Kuki, a stúdióban átveszi az uralmat a Rádió 1 Live Mix. Holnap reggel pontosan 10 órakor Faragó Mikivel találkozhattok majd ugyanitt. Csodálatos estét és jó pihenést kívánunk mindenkinek. Sziasztok!

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Visszük a pálmát a rádió egy gongon. Trópusi hangulatú, mély zöld színekben pompázó pálmával díszítheted a kertedet, az erkélyedet, a teraszodat, ha megtalálod az óraslágerét. Visszük a pálmát a rádió egy gongon. A Bagosi Kertészet támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vásárai üsznél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi üszkáruházban vagy online a jusk.hu-n. Jusk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
7: Ünnepeld a Richter Safari Park 6. születésnapját június 13-án Nagykőrösön. A kalandok egész nap várnak, a buli pedig az éjszakában nyúlik. Igazi fesztivál hangulat, Safari, cirkusz, vidám park és Charlie élő koncertje vár rád. Este 17:30 után a belépő mindössze 1500 forint. Sok szeretettel vár Richter József június 13-án a Richter Safari Parkban.
8: Újra Shopping Week Kecskeméten a Target Centerben. Vásárolj június 4-e és 13-a között. Regisztrált blokkodat online, és nyerd meg a közel 50.000 forint összértékű nyeremények egyikét. Sőt, ha június 13-án kilátogatsz a kis Tesco-hoz, megpörgetheted a szerencsekereket garantált ajándékokért. Részletek www.shoppingweek.hu.
9: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse le magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel. Csobbanj az idei strand szezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázd egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.
10: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolnak. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
11: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Június 8-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
12: Szállj be idén is az időgépbe! Deja Vu Fesztivál, június 10-13, Szeged, Florida, Timbaland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info dejavufesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul a Cookie Weekend. Benne az After Party Show Cookie-val. Csak

tovább! Na jó, figyelj! Hallod ezt? Ez egy régi Nelly Furtado zene. Aha, Promisius. De 2026-ban ez itt szólna rám, Lucas és Frank együtt csinálták ezt a kis remix. És el kell mondjam, isten jó sikerült. És van egy jó hírem, 15 percig nem beszélek, csak mixelek. Ez jó nektek?

Ez itt a Rádió 1, sok igaz ima is legjám, egyő volt Dua Lipa és Physical jó kis remixben, ugye? Na, 17 óra múlt, 42 percet nem sokara, egy pár másodperc múlva, igen. Ez azt jelenti, hogy még egy pár percen keresztül mixelek nektek az igaz ima is legereket, de 18 óra-től 20 óraig rajtatok múlik, hogy melyik dalt fogunk hallgatni itt a Rádió 1-en, mert igen, élő kívánság műsor, de előtte érkezik a legújabb David Guetta, nagyon szeretem. Az egyik legújabb David Guetta, mert sok újdonság van tőle. Just the way you are, ez a szám címe. Nagyon ez a kis muzsika. David Guetta 58 éves lesz hamarosan, és nem akar halbagyni, mert imádja, mit csinálok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, kelemes vasárnapestét, a van a túlsó végén a mai első telefonaló, szia!
2: Ó, micsoda megtiszteltetés, jó reggelt kínálok, Viktor vagyok, de?
1: Figyelj, a jó reggel, 15 óra múlt egy pár perccel, nem baj?
2: Hát a többieknek, de én most keltem.
1: Valakinek jól megy? Ha valakinek jól megy, ugye? Ugye?
2: Ja. Csodálatos éjszaka volt, most iszom a reggeli kávét.
1: Na jó, van oké, egy kis croissant, baguette, vagy nem? Nincsen?
2: Ja, igen, meg mosás.
1: Jó, oké, rendben, szuper.
2: Házi munka.
1: Jó, hát az kell. Na, keltetelem az isteni egységben az izám, kinek szeretnéd küldeni, parancsolj!
2: Mindenkinek, aki jól érte magát az előző éjszaka, jó bulizott, és most kezd ébredezni. Holnap meg kezdődik a nagy hajtás.
1: Jó, oké. Okay.
2: Nekünk, mindannyiunknak.
1: Mindenki, jó, oké.
2: Okay. Mindenkinek.
1: Rendben, uram, akkor jó kávézást kívánok neked, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Én is köszönöm, sziasztok.
1: Ciao, Ed Sheeran, azizám, most hallani fogunk őt, a világ sztár itt a rádió, ilyen, az biztos.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy hűséges telefonálunk, Monsieur Gizmo, szia!
2: Hello, Puki, Gizmo vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Jól vagyok, máma pihentem. Tegnap összeszedtem a Mónikát megint magamnak.
1: Igen? Igen?
2: És elég jó a kapcsolatunk.
1: Na, jó van, szóval csajosztál tegnap magyarul, ugye? Jó van, oké, égeségedre. Mit szeretnék kérni tőlem?
2: Egy kájgót.
1: Kájgót. Megkapod? Kinek szeretnéd különni? Vagyál, kitalálom, Mónikának.
2: Szabó Mónikának, igen, neked.
1: Köszi.
2: Családodnak.
1: Köszönöm.
2: Aki, és akkor szeretném.
1: Oké.
2: Meg persze, még egy haveromnak, Tamás Szikorának.
1: Oké. Rendben, köszönöm szépen a telefonáltal, és kívülök neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Szia, Kuki!
1: Ciao, ciao, szia, viszont kaptam egy SMS, ami sajnos nem tudok teljesíteni. Szia, Kuki, szeretném kérni a Jax Jones, Martin Solveig, Medicine Beer, All Day and Night dalt. Hú, ez most nincs nálam, ne haragudj rám, de legalább az üzenet elolvastam, jó? Érkezik nálunk a Kaigo és One Republic elégült, a szám címe Chasing Paradise.
0: Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy hölgy, szia, hogy hívnak téged?
2: Krisztina vagyok, lányom meg Jennifer.
1: Az jó, lányod Jennifer, Kriszti. És Kriszti, honnan telefonálsz, melyik városból?
2: Budapest, hát Csömörről, a faluból.
1: Faluból? Csömör?
2: A Csömör, aha, ott élek, igen.
1: Ez neked falu?
2: Csömör az falu.
1: Ó, azért szép.
2: Nagy község, akkor úgy mondom.
1: Jó, kisváros, mondanám én is, ráadásul ott van Budapest határ, nem? Ez ott vagytok
2: igen,
1: minden.
2: Igen, jó, igen, jó. Igen.
1: Na, kértel tőlem elég újabb Reagan Lilit, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: A lányomnak szeretnék küldeni az unokám, Emily és Erik.
1: Oké, rendben. Üzenet lenne, mert nincs üzenet?
2: Emily, mit üzensz anyának?
3: Szeretem.
2: Hogy nagyon szereti az anyukáját.
1: Cuki, cuki. Rendben, köszönöm szépen a telefonát, és kellemes estét kívánok nektek,
2: neked
1: jó?
2: Neked is viszont, és köszönjük szépen. Szia,
1: én köszönöm, ciao, ciao. Jó, érkezik elég újabb Reagan Lili nálunk, a szám címe Heal Me.
4: Sziasztok! Reagan Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén újabb kedves telefonaló. Hello, szia! Hogy hívnak téged?
2: Szia, Kuki! Beki vagyok, és a családomnak szeretném kérni a következő számot.
1: Jó, és szabad mondani, kinek szeretnéd küldeni? Minden az üzenet?
2: Igen, a családomnak, hogy nagyon-nagyon szeretem őket.
1: Ez mit jelent a családod? Kicsit mesélj, kik vannak ott, vagy kivel vagy?
2: 7 éves fiam, 5 éves fiam, 2,5 éves kislányom és a drága férjem.
1: Szóval, de figyelj, nagyon okos vagyok, 3 gyereked van, plusz egy férje, ugye?
2: Így van.
1: Már de okos vagyok, jó.
2: Igazi nagy család.
1: Ja, az a jó, az a jó. Sok-sok boldogságot kívánunk nektek, és köszönöm szépen, hogy hívtál engem, jó?
2: Jaj, köszönöm szépen, sziasztok!
1: Ciao, szia! Tényleg nagy család, az a jó! Ari érkezik nálunk, Matsasari, Juzsel és Sonika Legüt, a szem címe It Feels So Good, itt a rádió, jön ahol, csak igazi ma is lágyár megy!

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Még egy órán keresztül élő kívánságműsor nálunk, lehet még telefonálni, sőt, szabad a vonalunk, most szorok, szabad. A 0620-311-111-re, nem sokára újra zenélünk egyet, érkezik Ed Sheeran, Camera, ez egy Cyril Remix.
2: I don't need a camera to capture this moment.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
0: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
4: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139 900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio Budapest.
7: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jusszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jussk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Reklámot hallottak.
8: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
9: Kinek mi volt a legkelemetlebb orvosi vizsgálata? Mindenki mondhat egyet, amin így túl van. Ami röhögött magát, nyomorultnak érezte magát, borzasztóan megalázó, és azt mondta, hogy nem hiszem el, hogy ide jutottam, hogy ezt is megérem. 30 év fölött ez megtörténik. Mindenki mondhat egy nagyon kellemetlenet.
10: A prostata. Minden évben.
9: Prostata.
10: Az, amikor azt mondják, hogy lép föl a kis székre, és hajolj előre, és lazulj el, azt nem lehet megszokni.
9: De nem, neki is volt ez, amikor egyszer előre hajoltattak, amikor... és ott ült egy nő, és végignézte, hogy, hogy fölhajoltatnak.
10: Tehát a sok prostata közül, ugye milyen minden évben menni kell, a legkellemetlenebb az ez volt.
11: Nekem is van egy hasonló történetem. Nekem annól, amikor az Epekövemben volt ilyen cirkusz, akkor be kellett mennem egy kivizsgálásra, ahol szintén találkoztak a hátsó felemmel. És nem értettem is, hogy miért csinálják, és őszintén azt gondolom, hogy szerintem csak azért csináltam, mert nem volt kedve az egész, és azt mondta, hogy legyen nekem akkor is rossz. Igen.
9: Én szerintem nekem a vakfél műtétemen készült selfie.
11: Biztos, hogy nem. Emlékszel a vakúra?
9: Alsógatyába mész be a műtőbe,
11: és plangába
9: egy ajhálóba. És hogy azt mondod, Istenem, csak most ne köszönjenek rám, hogy szerettem a műsorát. Vakbél műtét, perforálódott majdnem a vakberem, levetkőztetek alsógatyára, rád adják a hajhálót, de úgy ott lábon mész be a műtőbe.
11: De mindenhol hajháló van, csak...
9: Hát ott valamilyen rámadták. Most ha férfi hülyén tud kinézni, az hajháló, mert itt láb boxer alsó.
11: Az urat kérjük, menjen vissza konyhára. Köszönjük szépen.
9: És azt mondja nekem a doki, nagyon jó fej volt, ugye, hogy ez három ponton szúrja, ez ilyen laparoszkópiás, azt hiszem, ez beszúrja. De ugye egészen le kell húzni az alsó nadrágot, és azt mondta, hogy majd ha alszik, lehúzzuk. Mindent értek. Azokat az E-pluszos videókat is értem. Hát ezzel.
8: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió Egyen.
0: Rádió Egyen.
8: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
8: folytatódik a Rádió egy kívánság műsor Kukival és az igazi mai sláger.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén Viki, szervusz Viki, hogy vagy?
2: Elég jól.
1: Hát jó, kicsit szomorú a hangod, Viki.
2: Nem vagyok szomorú.
1: Ha jó van, oké. Pihented, magyarul tegnap bulisztád?
2: Nem, inkább pihengettem.
1: Pihengetted, jó van, oké. Kérteltelem az új Mecke Viktória, ugye?
2: Igen.
1: Na, kinek szeretne különni Viki?
2: Anyunak meg magamnak.
1: Anyunak és magának. Ketten laktok?
2: Nem, csak most ketten.
1: Ja, most keltetek ketten.
2: Nem, kettőnknek szeretném csak kérni most.
1: Ja, értem, értem. De ez volt a kérdésem, hogy te laksz anyukádál?
2: Igen, együtt lakunk.
1: Jó, van, oké, rendben. Akkor kellemes estét kívánok nektek. Jó itt vagyat.
2: Köszönjük.
1: És pörögjél egyet, jó, Vikikém?
2: Köszi.
1: Ciao, szia. Na, sokan kenek csak most, ez jó. Érkezik elég ugyan Mecke Viktória, Nagy Bogival együtt, és Miss Mudal is, a szám címe Éden. Friss újdonság itt a Rádió Egyen.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Bencsó a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor, 20 óra íga van el túlsó végén, most ki ez van szerencsém? Szia, hogy hívnak téged?
2: Hát, Kétezer Bence vagyok.
1: Szervusz Bence, melyik városból telefonálsz?
2: Zirc.
1: Tessék?
2: Zirc, itt van Veszprémhez közel.
1: Veszprém, ó, ez egy szép hely Veszprém, nagyon jó. Na, kért el tőlem az új Alex Kenjami Isten eszem címe Bambolé, kinek szeretnéd küldeni?
2: Crash Pitch Dávidnak.
1: Mi lenne az üzenet? Mi lenne az üzenet?
2: Hogy sok sikert kívánok neki az iskolába.
1: Jó, holnap is iskola van, ugye?
2: Igen.
1: Még két héten jól tudom, utána a szabadság, nyári szünet.
2: Igen,
1: á,
2: igen.
1: Mész valahol nyaralni?
2: Igen, Görögországba.
1: Görögország, jó, oké. Jó, az jó lesz. Nem fogsz fazni, ez biztos. Rendben, no. Köszönöm szépen a telefonát el, és én kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Köszönöm, viszont.
1: Köszi, ciao. Pörögünk egy nagyot lennök fülkérkezik elég újjába. Alex Kenji nálunk, imádunk, a szám címe Bambolé.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Valaki kért tőlem Hertz és Purple Disco Machine, aztán címe kicsit furcsa, de elmondom, Wonderful Life 25. De ki az aki? Halló, halló!
2: Halló, szia, Dávid vagyok, Martonvásárról.
1: Mi újság, Dávid?
2: Kérlek szépen, ma egy nagyon jó napunk volt, mert Martonvásáron terveztek egy lány foci kupát, a Kriston Attila korábbi válogatott radi focista.
1: Igen?
2: 13-15 éves lányoknak szervezte, és mellette volt vízifoci, meg dartsfoci, meg minden, úgyhogy a fiaim azok el voltak.
1: Az
2: és
1: jó!
2: Most jöttünk éppen haza, mert nemrég játszott a 2006-os Martonvásári bajnokcsapat, ami

0: lesznek a franciák, csak szólok, jó?
1: Na jó, nekik is egy picit turkom.
0: Jó,
1: azért...
0: jó. Akinek szeretnék külni ezt a jó kis zenét? Mondd meg!
1: Hát figyelj, küldeném Krista Latilának, hogy ilyen jó kis tornát szervezett a mai nap is, ilyen nagyon jó gyerek poci programokat intézett, és ezért nagyon jó napot csinált ide nekünk a szabását.
0: Jó, oké. Rendben, örülök, hogy hívtál engem, örülök, hogy jól érezted magad, vigyázz magadra, és kellemes hetet kívánok neked, jó?
1: Neked is nagyon jó hetet.
0: Köszönöm, ciao, ciao, szia, szia.
1: Ciao, szia, szia.
0: Érkezik a kanalunk Hertz, Pepper Disco Machine együtt, aztán címe még egyszer elmondom, Wonderful Life 25.
2: Cookie forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Itt van a mai utolsó telefonaló, az új generáció. Szia, hogy hívnak téged?
2: Kontra János.
1: Jánosról értettem, János?
2: Igen.
1: Jó van, János, kérlek, terem elég új a Bibi Rexa, ami isteni, kinek szeretnéd küldeni, parancsolj?
2: Anyukámnak.
1: Anyukának, és mit szeretnél neki üzenni?
2: Nagyon szeretlek.
1: Oké, okay. Rendben, köszönöm szépen a telefonát, és én kivarok neked egy szuper kellemes estét, jó? Ciao, ciao. Szia-szia! Érkezik az isteni Bibi Rexa, de előtte egy gyors SMS, amit kaptam, igen, elolvasok, próbálom hibatlanul. Szia Kuki, keretek egy jó kis pörgös számot Kuki Modra, Ipóságra, Felvidékre, Bohus Tomi és csapata Kinga a legjobb feleség, lányom Barbie és barátja Viktória, és nem utolsó sorban, anyós mama Zsuzsa, köszi, te vagy a király, köszönöm szépen, itt van akkor az a pörgös zene, Bibi Rexa, Fitless, New Religion, ez a szám címe.
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Bencsó a Rádió Egyen.
1: Érkezik a diszkosi csapat, ez azt jelenti, hogy én búcsúzom tőletek, lennök fiúk, a legközelebb jövő hét szombaton találkozunk 17 órakor. Én kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hetet, vigyázzatok magatokra, Kuki voltam, sziasztok!
2: I have a dream, one day, this nation will rise up, live out the meaning of its dream.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió egyen.
3: Kinek mi volt a legkelemetlebb orvosi vizsgálata? Mindenki mondhat egyet, ami így túl van. Ami röhögött magán, nyomorultnak érezte magát, borzasztóan megalázó, és azt mondta, hogy nem hiszem el, hogy ide jutottam, hogy ezt is megérem. 30 év fölött ez megtörténik. Mindenki mondhat egy nagyon kellemetlenet.
4: A prostata. Minden évben.
3: Prostata.
4: Az, amikor azt mondják, hogy lép fel a kis székre, és hajolj előre, és lazulj el, azt nem lehet megszokni.
3: De neki nem, neki is volt ez, amikor egyszer előre hajoltattak, amikor... és ott ült egy nő, és végignézte, hogy, hogy fölhajoltatnak.
4: Tehát a sok prostata közül, ugye milyen minden évben menni kell, a legkellemetlenebb az ez volt.
5: Nekem is van egy hasonló történetem. Nekem annól, amikor az Epekövemben volt ilyen cirkusz, akkor be kellett mennem egy kivizsgálásra, ahol szintén találkoztak a hátsó felemmel. És nem értettem is, hogy miért csinálják, és őszintén azt gondolom, hogy szerintem csak azért csináltam, mert nem volt kedve az egész, és azt mondta, hogy legyen nekem akkor is rossz. Igen.
3: Én szerintem nekem a vakvér műtétemen készült selfie.
5: Biztos, hogy nem. Emlékszel a vakúra?
3: Alsógatyába mész be a műtőbe,
5: és plagába
3: egy ajhálóba. És hogy azt mondod, Istenem, csak most ne köszönjenek rám, hogy szerettem a műsorát. Vakbél műtét, perforálódott majdnem a vakberem, levetkőztetnek alsógatyára, rád adják a hajhálót, de úgy ott lábon mész be a műtőbe.
5: De mindenhol hajháló van, vagy csak...
3: Hát valamilyen rámadták. Most ha férfi hülyén tud kinézni, az hajháló, mezítláb, boxer alsó.
5: Az urat kérjük, menjen vissza konyhára. Köszönjük szépen.
3: És azt mondja nekem a doki, nagyon jó fej volt, ugye, hogy ez három ponton szúrja, ez ilyen laparoszkópiás, azt hiszem, ez beszúrja. De ugye egészen le kell húzni az alsóadágot, és azt mondta, hogy majd ha alszik, lehúzzuk. Mindent értek. Azokat az E-pluszos videókat is értem. Hát ezzel.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Diszkósít. Meghatározása. 100% tisztaságú. Magas BPM tartalmú. Adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
1: Diszkós! A Rádió egyen DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
7: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, ez a Diszkós itt Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
8: Hello, hello! Szevasztok, srácok! Kellemes szép estét, hölgyek és urak! Ez a Diszkós itt Radio Show, amelyben ma is csak asszisztensek leszünk DJ Juniorral. Én Bárány Attila vagyok.
7: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok. A hét utolsó napján is Diszkós itt Radio Show. Tartsatok velünk FM-en, weben és applikáción keresztül. És na, hogy egy igazi mai slágerre kívánunk mindenkinek, kellemes rádiózást itt a Rádió 1-en, a Diszkós itt Radio Show-ban.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mely egy diszkosít rádió show, méghozzá félőben, de 3D-ben DJ Junior a Hanvai PG-vel és Bárány Attilával. Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki lejött Balaton Mária fürdőre és velem bulizott a Dance Szeden az egész estés Bárány bulin. Nagyon-nagyon jól éreztem magam, köszönhetően nektek, és már is jövök a jövő heti fellépésekkel, 6 lesz. Kedden, azaz holnap egy 3 órás privát bulival indítok. Szerdán Szegeden fesztiválozok, pénteken egy újabb privát vár rám, ahogy szombaton is az első a háromból, ez utolsó előtti tripla ebben az évben. Ezt is csak azért csinálom, mert egy nagyon jó ismerősömről van szó. Innen Érdre megyek piknikezni, onnan pedig a nyári budapesti rezidenciámra, a Personal Jesusre. Minden információ rajongói oldalamon a Facebookon.
1: Én pedig jövő héten szombaton majd Dunajvárosban egy nyári nyitott szórakozóján fogok játszani együtt a Schulzzal. Régi ibizai kedvenceket, de nem Made in Ibiza lesz, hanem ilyen klasszik Ibiza lesz. Megünnepeljük azt, hogy már 99-ben a Pacsába diszkoztunk Ibizán, és utána még jó néhány helyszínen a szigeten, úgyhogy régi kedvenceket, house zenéket fogunk majd pörgetni, tehát jövő szombaton.
2: Jövő héten szombaton Miskolcon a kedvenc városomban várok mindenki sok-sok szeretettel, utána pedig onnan megyek Balatonlellére, ahol 12 éves koromban először voltam diszkóban, az Üvegházban, mert persze nem ott fogok játszani. Egy biztos, hogy ami nagyon-nagyon fontos, hogy 13 nap múlva pedig várok mindenki sok-sok szeretettel a pesti rakparton, egy 5 órás szettel, az 50. születésnapi partimon, pedig megyünk tovább egy olyan dallal, amit biztos, hogy ott is

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú adrenalin színnölő diszkosít a Rádió 1-en, amely BG-vel, Bárány Attilával és velem DJ Junior, és legközelebb július 2-án lesz diszkosít Legends, Ráckevén, tavaly is voltunk ezen a nagy fesztiválon, most is csütörtök este ott leszünk, mi fogunk játszani 3 órát, és előttünk, utánunk még Rádió 1 DJ-k is színesítik majd az estét.
1: Most pedig jönnek az ünnepeltek, névnaposok, ma többek között a Robertek, Ariadnék, Berengárok, Bogumilok és Jeremiások, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Szigeti Péter, Peter Magto, akit a DJ Szövetség 2020-ban az év DJ-jévé választotta, ez gratulálok is ezúton, Takács Riárd, Várkonyi Zsolt és Sarosi Ferenc, istenétes az ünnepelteket.
2: Én nem tudom, hogy mi van, de nekem még mindig be van ragadva ez a diszkosít pizza kóstoló parti, annyira jó volt, ugyebár az Attilával is beszéltük, hogy annyira nagy sikere volt az ő vendégeinél és mindenkinél, aki ott volt a helyszínen, hogy nagyon-nagyon szeretem, hogy csinálni valamikor egy nyárzáró hasonlót, szerintem ebben mind a hárman benne vagyunk, ahogy meg lesz a dátum, jövünk ezzel. Most pedig megyünk tovább, és jön egy újabb nagy kedvencem itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a diszkosítő show-ban.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, meg diszkosít Rádió Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hambai PG-vel.
1: Én csak annyit szeretnék mondani, hogy rengeteg fellépésem lesz a jövő héten, erre később még visszatérek, de ami nagyon-nagyon fontos, hogy hivatalos megjelenésünk viszont nem sokára, mert hogy elkészült és debütált is ugye a Rádió egy születésnapi fesztiválon a diszkosít vadonatúj dala. Sorry, a videoklip végleges formáját ölti lassan, úgyhogy jöhet a hivatalos megjelenés.
0: Így van, de itt mi a Rádió egy exkluzív játszunk, úgyhogy minden este szól a Sorry, ma is természetesen. Illetve én jövő egy szombaton Dunajvárosban játszom majd, egy Ibiza Classic Partin a Schulzzal együtt, fölidézzük a régi időket, amikor még tényleg együtt is játszottunk magán a Baleári szigeten Ibizán, aztán külön-külön is tekertünk ott, úgyhogy jó kis régi klasszik house-okra lehet számítani, ibizai kedvencekre. Ne tessék elfelejteni, Email Angel Report a YouTube csatornámon, tessék csekkolni, egyébként kicsit hosszú, mondhatni 1 óra 15 perc körül van, de nagyon érdekes dolgokról beszélgettünk. Ha minden igaz, akkor még lesz ilyen report, és majd az is kikerül a YouTube csatornámra, most pedig már is megyünk tovább. Jön egy újabb nagy kedvencem itt a Rádió egyen, csak igazi mai sláger megy a Diszkosít Rádió Show-ban.

0: Ez a Diszkosit Rádió Show Rádió 1-en, 3D-ben, de félőben, a lejátszóknál Hanvai PG, a mikrofonoknál pedig DJ Junior és Bárány Attila.
1: DJ Junioros megjelenések most már az eredeti YouTube csatornámon elérhetők, a legutolsó Hugel, Iman Angel és Ultranati közösen a Moving to the Sun, amelyből csináltam egy eredeti valódi DJ Junior remixet, ez is elérhető.
2: Ha szeretnétek az én sajátjaimat, akkor írtok nekem e-mailt a hanvaipg@hanvaipg.hu-ra, és már is küldök hozzá letöltő linket. Most pedig az egyik legnagyobb kedvencemmel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a Diszkosit Rádió Show-ban.

0: Ez volt a Diszkosit Rádió Show, itt a rádió egyen búcsúzunk mindenkitől. Hanvai PG, Bárány Attila és DJ Julian. Én azzal, hogy jövő szombaton Dunaújvárosba játszom egy ibizai bulin együtt a Sulccal, kérem szépen. Minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon és a Facebookon. Ezzel búcsúzom mindenkitől, szevasztok!
1: Holnap este én mixelek élőben itt a rádió egyen, és 6 fellépésem lesz egyébként. Kedden egy 3 órás privát bulival indítok, szerdán Szegeden fesztiválozok, pénteken egy újabb privát parti vár rám, ahogy szombaton is az első a háromból. Ez az utolsó előtti tripla ebben az évben, ezt is csak azért csinálom, mert egy nagyon jó ismerősömről van szó. Innen Érdre megyek piknikezni, onnan pedig a nyári budapesti rezidenciámra, a Personal Jesusre. Minden információ rajongói oldalamon a Facebookon, én Bárány Attila voltam, és leszek holnap este is. Sziasztok!
0: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hanvai PG voltam, vadonatúj tartalmak videóban, zenében, képanyagban, az összes social media felületemen tessék követni, és köszönöm, hogy ezeken a felületen minden egyes hétről hétre szaporodunk. Ezzel búcsúzom, ma

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Verve is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Ígérem, tökéletes nyáresti kikapcsolódás leszünk számotokra ma is. Tökéletes zenékkel és tökéletes DJ-kkel. Hello, Viacox!
1: Nagyon szép vasárnap estét kívánok! Egy igazi nyáresti szetre készülhettek tőlem, ami tele lesz jobbnál jobb darabokkal, amivel például indítani fogom az órát, a Sam Felt és a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en, a Verve is Mine Radio Show-ban.

Ránktól, nem mellesleg a World Is My Radio Show rezidens DJ-től, aki szerintem az egyik legjobb dalát írta az elmúlt évekből. Ez egy ízig-bérig house darab, ez a Shot of Adrenaline Antoniótól, itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: És a World is Mine Radio Show-t hallgatjátok a rádió egyen, Wilcox a lemezjátszói mögött egészen 11-ig, és hát megindulunk szépen felfelé.
1: Hogyha meg kellene tippelnem előre, hogy melyik lesz az egyik dal, ami a legtöbbet fog szólni nyáron a klubokban, akkor azt mondanám nektek, hogy ez a Gordo és a Lopo. Van benne valami különleges, egy kicsit olyan balkáni feeling, nagyon egyszerű, érthető dal, viszont pont emiatt működik szerintem. Jöjjön tehát a Lopo, itt a World is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show vasárnap este. Wilcox a lemezjátszóknál négyszer volt már az év producere Magyarországon, és jön egy saját dal.
1: A következő az egy saját dal lesz, a Sundown, amit nyár közepén fogtok hallani hivatalosan, ugyanis akkor kerül ki az én csatornáimra. Addig csak is kizárólag itt játszom nektek a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban és a Live Mix-ben. Jöjjön tehát tőlem a Sundown, kíváncsi vagyok a véleményetekre. Hogy tetszik, írjátok meg. Ez a World is Mine Radio Show és a Rádió 1.

0: Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió Egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész Magyarország.

0: Elmúlt este 10, hello mindenkinek, imádni fogjátok nálunk a zenét ebben a következő egy órában is, még mindig Wilcox a lemezjátszóknál, hello, hello!
1: Ciao, Geri, sziasztok, köszöntök mindenkit, jó helyen vagytok, ugyanis ebben az órában is nagyon jó zenéket fogunk játszani, amivel indítani fogjuk az órát az Ed Sheeran és a Kamera CD remixében, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban. Let's go!

0: a néhai Angie Stone és egy felejthetetlen dal, Wish I Didn't Miss You, ez Wilcox saját változata volt belőle a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban. Mára is hoztunk nektek rengeteg vadonatúj megjelenést, érkezik David Guetta leges, legfrissebb zenéje, amit beígértünk.
1: David Guetta fáradhatatlanul ontja magából a slágereket, nagyobbnál nagyobb előadókkal dolgozik együtt, nem először igazából, tőle ezt már megszokhattuk. Most például Jennifer Lopez-zel álltak össze kötösen, és készítették el a Save Me Tonight-ot. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban.

0: következő zene is, menjünk bele.
1: Hogyha van olyan track, ami nem maradhat ki a 2026-os nyár bulijaiból, az természetesen az Another és a Talk to You. Ezt egy patogós Tech House remixbe hoztam el nektek, amitől még jobban főműsoridős lett ez a dal. Menjünk tehát tovább a Talk to You-val, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban. At the turntables now.

0: Tok a rádió, egy szól is benne a World is Mine Radio Show Wilcox a lemezjátszói mögött. Egy kis időutazás jön, szerintem nagyon fogtok örülni a következő dalnak. Az eredetije éppen 20 éves, 2006-ban jelent meg.
1: Hogyha van hangzás, ami nagyot megy, a következő abszolút ezek közé tartozik. 2026-ban a Tech House és az Electro House, ez a stílusfaja nagyon-nagyon működik. Black Eyed Peas-től hoztam el nektek a Beep-et, amire Default készített egy vadonatúj verziót, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Ne menjetek sehová, gyors helycsere a lemezjátszóknál. És jön Bricklék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
3: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon

0: Hello mindenkinek! Szokás szerint Briklékkel zárjuk a hetet, ővé ma is az utolsó egy óránk. Hello Briklék!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok! Alig vártam már, hogy ismét zenélhessek nektek. Hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik Robin Schulz és Szigala slágere, az AM to PM, itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Sonny Fodera, a D.O.D. és a Think About Us egy fantasztikus Cyril remixben. Itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban vasárnap este. Brick a lemezjátszóknál, mit teszünk rá erre?
1: Amivel megyünk tovább, az egy saját zeném, a világsztár trombitás producer, az ausztrál Timmy Trumpet is előszeretettel játszotta. Irány a csúcs felé, érkezik tőlem Brick a Beyond the Top, itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Minőségi, trendi, előremutató dance és house zenék vasárnap esténként is a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, éjfélig Bricklék a lemezjátszóim mögött. Mivel megyünk tovább?
1: Egy újdonságot hoztam, most érkezik Esseltől az Activate című zenéje. Ez egy kicsit sötétebb hangulatú tech house, ami gonoszan lassan építkezik. Ahogy szoktam mondani, indul a katonamenet, ez jön most itt a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.
2: At the

0: Nagyon köszönöm, hogy vasárnap este is itt vagytok, és a Word is Mine Radio Show-t hallgatjátok a rádió egyen Bricklake a lemezjátszói mögött, és jön az idei nyár egyik legnagyobb slágere.
1: Alex Kenji Bambolé című zenéje, az olasz producer egy tüzes groove-os house tracket hozott, ami mediterrán hangulatával azonnal felpesdíti a nyár estét. Ez jön most itt a Word is Mine Radio Show-ban a rádió egyen.

0: Limitless, Bibi Rexa és a New Religion, vagy azt is mondhatom volna rá, Insomnia 2026. Ez volt ma az utolsó előtti zenénk a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mi lesz az utolsó Bricklék?
1: Amivel pedig zárni fogok, egy saját újdonság tőlem Bricklék-től, és az amerikai producer társam Konától. A címe pedig Soul the Flash, egy francia nyelvezetű dal, igazi ilyen progresszív nyárias dal, úgyhogy mindenkinek ajánlom sok szeretettel.
0: Ma tehát ez a búcsúdalunk. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, sziasztok!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál innentől Király Tamás, az igazi mai slágerek között pedig továbbra is csak a legjobbak, nem sokára Taylor Swift és Joel Corey is jön, de készülök ebben az órában Diplóval és a Clean Bandittel, most pedig a legújabban Regál Lilitől szuper dalt írt megint a rádió egyik DJ-je, eztől a Hear Me, amit már is indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hear Me, fogadjátok!

0: fiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a korábban fenyőfa ültetvényen dolgozó Taylor Swift jön. Gyerekkorában ezzel segített be a családnak, akinek tényleg volt egy nagy karácsonyfa ültetvénye, és állítólag kifejezetten élvezte. Hát most picit más csinál. Ilyen dalokat készít. Taylor Swift, Top Light, a legújabb Rádió 1-es kedvenctől, amit indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, egy igazi személyedző, egy igazi applikáció tulajdonos és egy igazi befektető. Ja, hát és egy igazi DJ és producer. Na ez mind Joel Curry, aki az igazi mai slágerek között a Garantis szakközösen az egyik legújabbat hozza. Ez a Stay a Little Longer. Kellemes éjszakát!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy Kozma Orsi, kösz, hogy jöttél Lótfi Begide mixében. Hattól Balázsék, náluk pedig a Vadió játék, egy focis párbaj, két hallgató fog egymással küzdeni, aki pedig több jó kérdésre tudja a választ, akár 100 000 forintot is nyerhet. A Clean Bandit, a Nem Merivel és David Gettával, ez a Cry Baby.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a Stereo Max, akik hétvégén zenéltek nálunk, és DJ Mesker Viki, aki pedig ma este fog a World is My Radio Show-ban. Őt is érdemes hallgatni, és nem csak ott, hanem többek között a plázson is, ahol elindult a nyári szezon, több alkalommal Rádió 1 DJ-k ezen a nyáron is. Extra fellépőként a plázson, többek között DJ Metzger, Viki és a radio1.hu-n írunk még részleteket. Na most viszont az újabb nagy kedvenc, amit elindítottam, Miley Cyrus-tól jön, a Midnight Sky egy kis extra változatossággal, itt a Rádió 1-en.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Lady Gaga, aki nem akármilyen rekordot döntött, a Billboard bevételi listája is azt mutatja, hogy abszolút siker és rekord a legutóbbi turnéja, ami 236,2 millió dolláros bevételt hozott. Wow! Ő jön most Bradley Cooperrel, Lady Gaga, ez a Shallow, itt a Rádió 1-en.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, a fogyarázsban pedig Sam Feld, aki ott volt a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, természetesen vele is készítettünk exkluzív interjút, egészen pontosan Kis Márti, amit a Rádió 1 Top 50-ben is lehetett hallani, de a social felületeinken is ott van, aki megnézni a beszélgetést kattintson, én pedig mutatom az igazi mai slágerét. Sam Feld, Rosaline, Heart Like Mine, itt

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak